nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő- és bortermelésben is. A programot a balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.

Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes pufferterületek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

0: Come on.
1: Új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holdfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholdfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balatonfelvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balatonfelvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balatonfelvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balatonfelvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

0: Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panorámastrand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panorámastrand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.

Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.

0: próbáltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzák Balatonlelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buli turizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredményekben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked!
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton.

kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víztorkolatát. Újra fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a HUNREN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves rétek számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása, vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére. Fő!

0: Újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezitláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balatonlellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe, és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekélyvíz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

0: valami Amerika!
1: Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúlyi Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.
2: Ez az FM 88.7
3: Balaton Rádió.

Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

0: gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerhatóanyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Olyan ő, hogy

Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőt feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csaknem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

0: kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését, és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
1: Élni tudni kell!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.

a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszámrekordot megdöntött. A Balatont egy körben Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszámrekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209

Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az Ennen Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas músz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdaga bízei egészítik ki. A fahéjas músz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizlikeringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el Balatoni Cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a Balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

0: egyre hosszabb a balatoni szezon.
1: Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskolakezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnál nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
2: Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Aziz.
1: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmustól ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: 116 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifid köd, a Laguna köd és az Omega köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb

egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán

0: repülj el, rabmadár! Rabmadár!
1: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balaton felvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.
1: Megmozgatjuk az állóvizet!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió!

Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosította kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi.

0: következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerű közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos város részében.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik az iparkamara számára kötelező hozzájárulást. Pénteken gyakran zavarhatja felhősödés, a hosszabb, rövidebb napos időszakokat köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak. Átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások toplistáját továbbra is a fogászat vezeti. A megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottsága a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
1: Időjárás.
2: Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Réf Fülöp és Balaton Boglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Réf Fülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-jét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 km nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás 2 halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

0: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Genesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik az iparkamara számára kötelező hozzájárulást. Pénteken gyakran zavarhatja felhősödés, a hosszabb, rövidebb napos időszakokat köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak. Átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások toplistáját továbbra is a fogászat vezeti, a megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkező komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottsága a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
0: Időjárás.
1: Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
2: Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton-Aliga térségében, a Kádár és a Castro villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton-Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvárrégészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balatonaliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: fun!
1: Elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt. Inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont,

Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turizmus,

0: turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyiminyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyiminyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyiminyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyiminyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik az iparkamara számára kötelező hozzájárulást. Pénteken gyakran zavarhatja felhősödés, a hosszabb, rövidebb napos időszakokat köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak. Átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások top listáját továbbra is a fogászat vezeti. A megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt 2 évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkező komplex tüdő egészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottsága a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozna a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
1: Időjárás.
2: Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

0: 800 hektáros természetvédelmi élőhelyhálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tóvízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhelyhálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagy testű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

0: A szárazság a burgonyának sem kedvezett keszthelyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A keszthelyi televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonyatermesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talaj vízmegtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik az iparkamara számára kötelező hozzájárulást. Pénteken gyakran zavarhatja felhősödés, a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak. Átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban, derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások top listáját továbbra is a fogászat vezeti, a megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozna a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
1: Időjárás.
2: Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
0: Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügy elintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A zsidi közösségi ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt zsidi közösségi ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást, és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását. Yeah!
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvíz háztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyes. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér, ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.

Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víztorkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a HUNREN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves rétek számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között.

0: található természetes rendszerek megőrzésére.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

hidasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári Intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg

0: az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyös. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svéd asztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótól egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
1: Időjárás.
2: Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás. Hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek

azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüredenbe került az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonombaló korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: Közel 1200 sérülés láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csak nem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csak nem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatok, akik szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A

0: Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a 8. helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pálya változó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi elmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yacht Club számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yacht Clubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény növeli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészség közösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár.
1: Időjárás.
2: Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás. Hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
0: 10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo TV stábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termel és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
1: Balaton Rádió.

visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

0: kezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárul tovább, még az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakony erdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok

0: más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából 2 kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-i előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
1: Időjárás.
2: Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban. És velem szemben Erdős Robi ül. Szia Robi!
1: Szia Feri! Hello! Sziasztok hallgatók!
0: Empátia lesz az első témánk. Hogyan tudunk empatikusabban gondolkodni?
1: Szerintem ezt sokaknak tanulnia kell, és ez nem születik csak úgy magától, ehhez nagyon sok olyan ingerre van szükségünk, amiből ezt meg tudjuk tanulni, és el tudjuk sajátítani ezt a fajta pozitív tulajdonságot.
0: Nézzük hát. Patricia Moore, termékdesigner, olyan jégszekrényt igyekezett tervezni, amelynek az ajtaját az ízületi gyulladással bajlódók is könnyen ki tudják nyitni. A New Yorki Raymond Lowy cég 22 éves munkatársa belevágott a 20. század legradikálisabb empátia kutatási kísérletébe, vagyis, hogy megtudja, milyen 85 éves nőnek lenni. Egy profi sminkmester segítségével teljesen átalakítatta magát, és nem csupán a kinézetében, hanem a mozgásában, a látásában, a hallásában is egy idős nő bőrébe bújt. Így járta 1979 és 1982 között Amerika nagyvárosait, hogy megtapasztalhassa, milyen nehézségekkel szembesülnek a leghétköznapi tevékenységek, egy zebrán való átkelés, lépcsőn felmenetel, egy konzerv, vagy éppen egy hűtőszekrény kinyitása során. Tapasztalatai alapján teljesen új irányt szabott a nemzetközi termékfejlesztésnek. Ebből születtek meg az univerzális design eszközei, amelyeket elvileg bárki képes könnyedén használni. Roman Krasznik nemrégiben megjelent kötete, az Empátia ereje, a Nagy-Britannia egyik legnépszerűbb filozófusaként emlegetett szerző szerint ugyanis a designer történetéből lehet igazán megérteni, mit is jelent a narcisztikus világunkban sokat emlegetett empátia. Sokan gondolják, hogy ez valamiféle együttérzés, a másik iránti szánalom vagy sajnálat. Netán rövid összefoglalása az, amit tehát szeretnének, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, aranyszabálynak. Az empátia valójában annak a művészete, hogy beleéljük magunkat a másik helyébe, megértjük az érzéseit, a szemléletmódját, majd az így megszerzett tudás alapján cselekszünk. Egy olyan életeszmény, amelynek segítségével ki-ki átformálhatja az életét, de ha sokan követik, akkor alapvető társadalmi változást idézhet elő. Simon Baron Cohen brit klinikai pszichológus munkássága nyomán kezd elfogadottá válni, hogy az empátiás készségeket egy 10 szakaszból álló agyi áramkör működése szabályozza. Bár ez adottságnak tűnik, már a világos, hogy akárcsak a gitár vagy a nyelvtudás, ez is fejleszthető. Ennek egyik sarkalatos pontja, hogy képzeljük bele magunkat mások helyzetébe, életébe. Az önnevelés lépéseinek bemutatása során a szerző valóságos empátia történetet is készít, amely a 18. század óta tel is tele van lelkesítő, követendő, vagy egyszerűen csak tanulságos példákkal. Kicsit másképp olvassuk a Tamás bátyja kunyhója című művet, ha tudjuk, hogy az írónő az ihletet a tifuszban meghalt kisfia utáni gyászból merítette. Akkor döbbent rá, mit élhetnek át a fekete anyák, amikor elszakítják tőlük és rabszolgának eladják gyermeküket. De a mások élethelyzetébe való belehelyezkedés változtatta meg Oskar Schindler életét, és vitte áruhában évekre a legkiszolgáltatott Günther Wallraff német oknyomozó újságírót. Az ő leleplező könyvei is világ sorsa iránt. Téren a dolgakereskedelem ellenes szervezetét, de ők kampányoltak az elsők között az áldatlan börtönviszonyok ellen és a nők jogaiért is. A 20. századi gyermekjóléti intézkedések jó része pedig a II. Világháborús angliai tapasztalatokból fakadt. A bombázások elől a nagyvárosokból vidékre menekített 2 millió gyermek sorsán keresztül a vidékiek akkor szembesültek először a városlakók nyomorával és szegénységével. Az is előfordulhat egyébként, hogy valaki egyéni példája által válik egy közösségi mozgalom elindítójává. Fontos lehet, hogy ahhoz, hogy az egónk fogságából ki tudjunk menekülni, hogyha magunkévá tesszük azt a felismerést, hogy az empátia az emberi természet szerves része, egész életünk során fejleszthető képesség. Érdemes elkezdeni magunkat figyelni, és másokat, hogy mikor viselkedünk empatikusan, és mikor esik nehezünkre. Egy másik megoldás lehet, hogyha tudatosan törekszünk arra, hogy mások helyébe képzeljük magunkat, ideértve az ellenségeinket is, mondjuk a kellemetlenkedő főnökünket, vagy egy nehéz családtagunkat. Próbáljuk elfogadni emberi mi voltukat, egyéniségüket, látásmódjukat. A harmadik a tapasztalatgyűjtés, hogy tanulmányozzunk a sajátunktól eltérő életmódokat és kultúrákat. Váljunk ezek közvetlen részesévé, tegyünk empatikus felfedezéseket, működjünk együtt a különböző társadalmi rétegekkel. Aztán egy újabb módszer, hogyha érdeklődéssel fordulunk az idegenek felé, figyelmesen meghallgatjuk őket, és nem rejtjük el az érzéseinket. A vég nélküli internetes csevegések helyett próbáljunk valódi, személyes beszélgetéseket kezdeményezni, amelyekben elsősorban a kíváncsiság jellemez minket, nem pedig az önkifejezés vágya. De az is egy megoldás lehet, hogyha elmerülünk mások gondolatvilágában, van a művészet, az irodalom, a film, a fotóművészet és a közösségi oldalak segítségével. Hiszen számtalan film, könyv, festmény és fotó alkalmas arra, hogy tudatosan beleélhessük magunkat mások teljesen eltérő élethelyzetébe, gondolatvilágába. És végül egy utolsó gondolat, hogy annak érdekében, hogy társadalmi változást idézzünk elő, igyekezzünk tömegméretekben terjeszteni az empátiát. Fejlesszük empatikus képességünket, hogy a maga természetes valójában legyünk képesek elfogadni a világot. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Te hogy vagy ezzel a témával, Robi?
1: Hát nagyon nehéz empatikusnak lenni, tehát nagyon sok esetben azért ez nem jön aztán annyira hirtelen, mint megoldás készség. Ugye hát, ugye, ahogy elhangzott az előzőekben is, egy kicsit, ha belepróbáljuk élni magunkat a másik helyzetébe, akkor talán egy picit másképpen fogunk gondolni dolgokról, vagy másképpen fogunk gondolkodni dolgokról, akár azt figyelembe véve, hogy nekünk mi lehet, hogy panaszkodunk nagyon sokszor, de amíg nem látjuk a másik oldalt, hogy esetleg

0: ott kevesebbnek is tudnak örülni, akkor, akkor már lehet, hogy nekünk sem feltétlenül kell panaszkodnunk, és akkor egy kicsit átérezzük, egy kicsit empatikus érzésekkel veszünk felruházva. Tehát nem egy egyszerű eset, főleg úgy, hogy azért most van egy elég komoly, most ha csak ezt az oldalát nézzük, akkor van egy elég komoly társadalmi különbség, társadalmi rétegek alakultak ki most már a világban különböző rétegződésekkel, tehát ugye nagyon sokszor azt figyelhetjük meg, hogy kettő komolyabb réteg van, a nagyon tehetősek és a nagyon szegények. Az a közép, az megvan még, de ugye vagy lemorzsolódnak, vagy éppen a felső réteghez fognak csatlakozni. Összességében én azt mondanám, hogy mindenképpen kell, hogy legyünk empatikusak. Valamilyen szinten mindenképpen. Annak is át lehet esni a ló túloldalára, tehát amikor már túlzott empátiát érzünk valaki iránt, és azzal, hogy túlzott empátiát érzek mondjuk egy olyan emberi iránt, akit nem ismerek, viszont aki meg él, vagy mellettem él, vagy a közvetlen családomhoz tartozik, afelé pedig nem érzem ugyanezt, akkor ott már átesünk egy picit a ló túloldalára, hogy kell, hogy valamilyen szintű sorrendet alakítsunk ki magunknak. Tehát, hogy ha már valakin szeretnénk segíteni, segítsünk, nincs ezzel semmi probléma, viszont segítsünk akkor azoknak is, akik közvetlen közelünkben van, még hogyha nem is elsőre, hanem második, harmadik körben. De hogy azért ne felejtkezzünk meg arról, hogy van számunkra egy fontossági sorrend, és akkor az alapján érdemes az empátia szerinti lépéseket megtenni. Tehát ez nagyon sokaknál nincs meg, ez az empatikus érzés, mert mindenki nagyon sokszor azt lehet hallani, hogy a mai emberiség és tisztelet a nagyon sok kivételnek, de önző. És kell egy picit, én azt nagyon sokszor hallottam, hogy kell azért, hogy önzőek legyünk egy kicsit magunkkal szemben, mert akkor már megint hiányzik valami, ami nem jó. Viszont összességében az, hogyha az önzőség az maximálisra nő bennünk, akkor eltűnik az empátia érzés. Érdekes, hogy az kiüti akkor az egyik a másikat. Tehát valahol kell, hogy egy kicsit önzőek legyünk magunkkal szemben, viszont kell az, hogy átérezzük azokat az élethelyzeteket, amikben mások élnek. Átéljük azokat a problémákat, amikkel mások küszködnek. Átéljük azokat a negatív dolgokat, helyzeteket, amiket másoknak meg kell oldaniuk. Mert lehet, hogy egy bizonyos idő után én is kerülhetek abba a szituációba. És milyen jól esik az fordítva, hogy igenis, nem az, hogy sajnálnak, hanem az, hogy biztatnak. Mert ugye a sajnálat és biztatás között is két nagy szakadék van. A sajnálattal sokra nem nagyon jutunk. És a sajnálat az nem empátia. Tehát akkor már itt azt is érdemes igazából lefektetni, hanem empátia az, amikor tényleg átérezzük azt, hogy mit érezhet a másik, ugye 100%-ig nem fogjuk tudni, viszont az empátiából pedig a következő lépés az a probléma megoldás, amikor már segítséget tudunk nyújtani adott esetben a másik fél felé, viszont ahhoz, hogy segítséget tudjunk jutni, ahhoz pedig kell ez az empátia érzés, empátia jelenség, hogy megjelenjen számunkra.
1: Arról beszéltünk, hogy az empátiának mekkora az ereje, és milyen a másik szemével látni, és miért fontos ezt gyakorolni a mai életünk során. Hamarosan pedig egy újabb témát fogunk hozni, majd itt a Pszichoaktívban.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
4: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a Pszichoaktívban. A következőekben arról fogunk beszélni, hogy hogyan beszélünk az érzelmeinkről, mind nőkre, mind férfiakra külön-külön vonatkoztatva. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint ahhoz, hogy lelkileg egészséges felnőttek legyünk, jó kapcsolatokat alakítsunk ki, képesek legyünk kezelni a konfliktusainkat, kétségtelenül szükségünk van érzelmi ügyességre, kifejező képességre, pallérozottságra, saját és mások érzelmeinek felismerésére, kezelésére. Az érzelmileg intelligens személy meg tudja fogalmazni önmagának, hogy milyen érzelmet élt át adott helyzetben. Ezt ki tudja fejezni szavakkal is, és nem várja el a környezetétől, hogy ők találják ki, mi zajlik benne éppen. Ha azt szeretnénk, hogy olyannak ismerjenek meg minket, amilyenek vagyunk, le kell vetnünk a páncélunkat annak ellenére is, hogy így sebezhetővé válunk. Az egyik fő különbség az érzelmek kommunikációjában a sebezhetőség vállalásában van. A férfiak inkább állarcok mögé bújnak, és próbálnak erősnek mutatkozni. A nők leplezetlenebbül mutatják ki érzelmeiket, a férfiak teret igényelnek, ahová elvonulhatnak és magukban lehetnek. Általános vélekedés, hogy a férfiak nem mutatják ki az érzelmeiket. Ez önmagában hamis elképzelés. Az viszont tény, hogy nem úgy mutatják ki, mint a nők. A nők számára a társalgás, a kapcsolatteremtés legfontosabb eszköze, a dolgok elrendezésének legfontosabb módja, aminek lényege az interakció, a kötődés, a figyelem. Míg a nők számára az intimitás fontosabb a párbeszédben, ami az érzelmi kötődés kifejezésének eszköze is, a férfiak esetében a kommunikációs cél az információ átadása. A stresszes helyzetek kezelésében is különbség mutatkozik. A férfiak hajlamosabbak visszavonulni, hogy a probléma megoldására tudjanak koncentrálni, és addig nem is beszélnek róla, amíg meg nem találták a megoldást. Ha nem sikerül, inkább valamivel elvonják a figyelmüket, hogy meg tudjanak nyugodni. Hasonló helyzetben egy nőnek fontosabb, hogy nyíltan és aprólékos részletességgel el tudja mesélni, mi történt, és ha megértésre talál, már is jobban érzi magát, és tud koncentrálni a problémák megoldására. A nő számára a gondok megosztása nem teher, hanem a szeretet és a bizalom jele. A nők pontosan észlelik a részleteket, a hangulatokat, a hangsúlyt, az apró gesztusokat, és mindezeknek nagy jelentőséget tulajdonítanak. A férfiak a nagy egészre figyelnek, és gyakran észre sem veszik az apróságokat. A nő a mimikájával tükrözi a partnere mondani valóját és érzelmeit. Belekérdez, együttérző megjegyzéseket tesz. A férfi arcán ritkán tükröződnek az érzelmek, figyelmét gyakran egy-egy piccentés, hümmögés jelzi. A férfiak a kommunikációt eszköznek tekintik arra, hogy kifejtsék a véleményüket, tanácsot adjanak vagy problémát oldjanak meg. Lényegre törő, rövidebb mondatokat használnak, mellőzik a részleteket és sokkal direktebbek, mint a nők, akik számára a kommunikáció elsősorban az érzelmek és információk közvetítésére szolgál. Konfliktus helyzetben a nők szeretnék sokszor újra és újra átbeszélni és kivesézni a problémát, amíg meg nem nyugszanak. Így vezetik le a feszültséget, ezzel szemben a férfiak úgy tudnak megnyugodni, ha elfeledkeznek a problémáról, ami meg is történik, amint valami mással kezdenek foglalkozni. A konfliktus sokszori átbeszélése helyett inkább elvonulnak és valami másra gondolnak, amit a nők érdektelenségként élnek meg. A férfiak a probléma megoldást helyezik a középpontba, a felmerülő helyzeteket kihívásoknak érzékelik, amelyeket hatékonyan meg kell oldani, célorientáltan gondolkodnak. A nők ezzel szemben folyamatközpontúan. Miközben a nő szeretné átbeszélni a kérdést, anélkül, hogy megoldást keresne, sokszor találkozik azzal, hogy a férfi az azonnali megoldási lehetőségek felvázolásával zárja rövidre a beszélgetést. Amikor a nő empátiát vár, a férfi úgy érzékelheti, hogy probléma megoldást. A nőnek rosszul esik, hogy nem hallgatják végig, hogy kioktatják, miközben a férfi úgy érzi, azzal teheti a legtöbbet, hogy megoldja a problémát. Az én tudatosság azt jelzi, mennyire vagyunk kapcsolatban saját érzelmeinkkel, tudjuk-e pontosan, mit érzünk és miért érezzük azt, amit. Ha a csecsemő kifejezi a szükségleteit, vagyis, hogy éhes, szomjas vagy fáj valamije, ideális esetben az anyja erre megfelelően válaszol. Megeteti, megitatja és megnyugtatja a gyermekét. Ha figyelmen kívül hagyja a gyermeke szükségleteit, vagy ismételten, dühösen, idegesen reagál, akkor a gyermek ebben a kapcsolatban azt tanulja meg, hogy nem érdemes kifejezni az érzéseit, ezért elrejti, legátolja ezeket. A nők hajlamosak arra, hogy intenzívebben reagáljanak az örömre, szenvedélyre és a problémákra, mint a férfiak. Amikor egy nő megosztja másokkal az érzéseit, könnyebben tud figyelni magára és a gondolataira is. Azonban, ha ez nem válik lehetővé, zaklatottá válik. A férfiak ezzel szemben sokkal kevesebb érzelmet mutatnak a külvilág felé. Úgy érzik, nekik önmagukra kell támaszkodniuk. Értelmezésükben az érzelmek kifejezése a gyengébb önkontroll jele, amit még gyermekkorukban sajátítottak el, és amit megerősít a hősies férfiakról kialakított társadalmi kép. Így elrejtik az érzelmeiket, és csak azoknak mutatják ki, akik igazán közel állnak hozzájuk. Te hogy látod, Robi? Azért az, hogy a férfiaknak nehezebb az érzelmi megnyilvánulás, illetve nem annyira szoktak ezzel élni, ez azért egy nemek közötti kommunikációs problémához, vagy konfliktushoz vezethet. Te mit tanácsolnál mondjuk a férfiaknak? Hogyan tudják fejleszteni ezt a képességüket, hogy odafigyeljenek, és ne megoldani akarjanak mindig minden problémát?
5: Hát ez abból a szempontból nem egyszerű, hogy azért ezek bele vannak kódolva a férfiaknak a hát genetikájába, tehát azért ez egy olyan fajta reakció, ami adott esetben automatizmusra utal, de mindazonáltal egyébként, hogyha jól odafigyelünk, és figyelünk arra, hogy a problémákat megoldjuk, és ne pedig átugorjunk rajtuk, akkor ezt tudatosan lehet azért fejleszteni. Tehát ez nem feltétlenül van úgy, hogy hát akkor ez én férfiból vagyok, akkor rám ez illik ez a tulajdonság, és én csak így járhatok el, és akkor ezt fogadja el mindenki. Hanem ez is egyfajta hozzáállás persze, de az, hogy kicsit nyitottabbnak kell lenni a felé, hogy a másik nem, a női nemnek a tulajdonságait nyugodtan felvértezhetjük magunkra nézve is, tehát lehetünk mi is probléma megoldók, tehát nyugodtan törekedhetünk arra, hogy igenis ne az legyen, hogy ne beszéljünk róla, és akkor majd megoldódik magától, vagy koncentrálunk inkább másfelé, hanem igenis legyünk nyitottak. Tehát igazából szerintem nyitottság az kell hozzá akaratkészség, vagy akaraterő, kell hozzá az, hogy tudatosan álljunk hozzá, és tényleg ne az legyen, hogy átsiklunk valami felett, mert persze ez a tulajdonság, ez azért rossz tulajdonság, mert ez rombolja, vagy rontja az adott kapcsolatot. Tehát az, amikor azt érzi a nő, hogy ő igazából teljesen mindegy, hogy mit mond, és szeretné megoldani a helyzetet, az adott problémát, de a férje az erre nem nyitott, hanem inkább oké, megtörtént, menjünk tovább, viszont az a baj, hogy ez előjön ismételten. Tehát én annak a híve vagyok, hogy ha egy problémát nem beszélünk meg, nem vonjuk le belőle a konklúziót, és nem ülünk le, hogy akkor megbeszéljük, hogy oké, miért jutottunk el ideáig, honnan fakadt ez a probléma, és mit javasolsz te, mit javasolok én, hogy tudnánk ezt megoldani, illetve hogy tudnánk azért tenni, hogy ez még egyszer ne forduljon elő. Mert akkor a saját kapcsolatunkat mérgezzük azzal, hogy újból és újból ugyanabba a küllőbe esünk, ahogy forog a kerék, és akkor mindig ugyanazt oldjuk meg, de átugrunk rajta, mert minek ezzel foglalkozni, és akkor érdektelenné válik az egész. És az egész életünk folyamán görgetjük magunk előtt a problémákat. Erre egyébként van egy kis bogár is, aki görgeti maga előtt az élet nagy problémáit, de nálunk is ez van, hogyha nem oldjuk meg, nem beszélünk róla, akkor igenis nem fog ez magától megoldódni. Én azt mondom, hogy mindenképpen fontosak azok az a pár pont, amit az előbb itt felsoroltam a férfiak részéről, hogy valahogy így kell hozzáállni, vagy így kellene hozzáállni, hogy nyitottak legyünk arra, hogy azzal, hogy megpróbálunk problémát megoldani, azzal kiegyensúlyozottá tesszük a kapcsolatunkat is. És ez vonatkozik a párkapcsolatra, a családi kapcsolatainkra, a baráti kapcsolatainkra, és igen, a legjobb baráttal fennálló konfliktus is valamiért kialakult. Tehát valamiért eljutottunk oda, hogy nem tudom, valamilyen vita alakult ki. Egy kicsit, ahogy szokták mondani, minden problémának a gyökerét kell megnézni, hogy esetleg ott mi sérült, és mi történt, ami ide vezetett, és akkor egy jó beszélgetés, egy jó társaságban történő beszélgetés lehet, hogy ezt meg fogja tudni oldani.
4: Arról beszéltünk, hogy milyen különbség van a férfiak és a nők érzelmi kommunikációjában, az érzelmekről folyó kommunikációban, és hogyan tudunk akár férfiként az érzelmeinkről könnyebben, hatékonyabban beszélni, úgyhogy a másik nem is jobban megértse. De ez volt az érzelmi kommunikáció, most viszont zene következik itt a Pszichoaktívban.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Pszichoaktívban. És a következő témánk a nővé és a férfivá válás lesz. Miközben ma is részesei vagyunk az élet mérföldköveihez köthető vallási és profán eseményeknek, gondoljunk csak a bérmálkozásra, a konfirmálásra, a bár és a bát micvára, vagy éppen az iskolai kollégiumi szintereken, a katonasságban, a gólyák, az újoncok hetszelésére, leitatására. A kereteket, kapaszkodókat nyújtó ünnepek, szertartások mára nagyrészt kivesztek, átalakultak. Az élet fordulóihoz, mint a születés, a felnőtté válás, a házasság vagy a halál kapcsolódó ritusok megkönnyítik a változással együttjáró kríziseket. A rendszerességük, a folytonosságuk pedig lehetővé teszi a társadalmi szerepek újratermelését, a közösség stabilitását. Az átmeneti rítusok, mint amelyek az elkülönülés, a marginalitás és az egyesülés fázisain keresztül egy kiinduló állapotból átvezetnek egy másik állapotba. A beavatási rítusok során az elkülönülés fázisában a beavatandó a közösségen kívül találja magát. Gyermeki énje meghal, de még nem született újjá felnőttként. Egy tanzániai törzset vizsgálva, ha a körülmetélésbe egyből belehal a fiú, akkor nem lehet a szokásos módon eltemetni, hiszen se nem gyerekként, se nem felnőttként halt meg. A beavatás szinte mindig testi fájdalommal, sokszor nagy mértékű kockázattal jár. Különféle próbákat kell kiállnia a fiatalnak. A megpróbáltatások közé tartozik sok esetben a fizikai fájdalom, ami lehet körülmetélés, csonkítás, sebek ejtésének elviselése. Ez a bátorság bizonyításán túl sokszor azt is jelenti, hogy megjelölik az ifjút, hogy immár a csoportja teljes értékű tagja. A jel lehet hegtetoválás, a haj bizonyos mintára borotválása, a fülek, fogak vagy az orr csonkítása. A felnőtté avatás során a fiatal bizonyítja, hogy meg tudja védeni önmagát, így a csoportját is. A legtöbb természeti népnél az ifjú elhagyja a közösséget, elszakad a családjától, és a csoport védelme nélkül egyedül kell boldogulnia. A vadonban megtapasztalja, milyen az, ha csak magára számíthat. Sokszor éhezés vagy étkezési tilalma kísérik ezt a szakaszt. A fiatal feláldoz valamit addigi énjéből, hogy új identitást kaphasson. A felnőtté válás rítusa során a közösség teljes jogú tagjai megtanítják a fiatalt a törzsi mitoszokra, megtanítják másként élni, mint gyerekkorában. A beavatási szertartásoknak sokszor kellékük a speciális ötvözet, a maszkok és a testfestések. Több pontját kísérik törzsi táncok és énekek. A próbatétel után a fiú már a törzséhez tér vissza, nem a családjához. Az újjászületés több kultúrában is azzal jár, hogy a beavatott új nevet kap, a rítussal megtalálja célját, küldetését a földön. A fiúk és a lányok hagyományosan egészen más szerepekre készülnek, így másként zajlik a nővé és a férfivá avatás, bár sokszor hasonlóan fájdalmas. A nőknél beavatási szertartások helyett esetenként például az első havi vérzéskori szertartás kíséri a nővé válás folyamatát. Nyugati szemmel sokszor brutálisnak tűnnek a törzsi társadalmak beavatási szertartásai. Például a csendes-óceáni Vanuatu szigetén minden áprilisban a dzsemgyökér betakarításakor a fiatal fiúk a bokáikra kötözött, nem túl rugalmas indákkal fejest ugranak egy 21 méteres toronyból. A bungee jumping ihletőjének tartott Nakhol, vagyis a toronyugrás ritusán 10 éven át részt vesznek a fiúk, egyre magasabbról ugorva, amíg férfivá nem avatják őket. Az Ausztrália közelében fekvő pünkös szigeteken úgy tartják, hogy a kockázatvállalás a felnőtté válás nélkülözhetetlen része. A fiúk a minden áprilisban újraépített toronyról ugorva halált megvető bátorságról tesznek tanúbizonyságot. Az első ugrásukra készülő fiúk férfivá válásának első lépése a körülmetélés. A dél-afrikai bushmanoknál a férfivá avatás előtt étkezési tilalom van érvényben, az önfegyelem növelésére. A fiúknak bizonyítaniuk kell, hogy megérettek a vadászatra. Néhány mérgezett nyillal egyedül kell elejteniük a vadat. Amikor napokkal később leterítik a zsákmányt, a varázsló sebet ejt a homlokukon, és beledörzsöl egy keveréket, az állat egyik kis darabját szénné égetik, és összekeverik egy faágból készített porral. Az állat ébersége így átszáll a fiúkba. majd táncot járnak és énekelnek, visszatérve a településükre pedig lakomát rendeznek az elejtett vadból, ám a beavatottak nem ehetnek belőle. Újabb megpróbáltatás az ünnepi lakmározás látványa a több hetes éhezés után. Ez is mutatja, hogy férfivá értek. Pápua Új-Guineában a Szepik folyó mentén a férfivá avatás része a krokodil mintás hektetoválások elkészítése, melynek során felhasítják a fiúk bőrét, régebben kihegyezett bambusznáddal tették, ma már éles pengékkel, majd fertőzést is előidéznek, hogy domborúra hegedjenek a sebek. Így kialakítva a krokodilos mintát. A beavatási szertartásra általában az ifjak 18 és 22 éves kora között kerül sor, és fontos szerepet játszik benne a többi jelölt és minden férfi rokon, folyamatosan bátorítva, támogatva a fájdalmas ritusokon átmenő fiút. A legszörnyűbb fájdalmakat állítólag a braziliai Sateri Mavé indián törzs férfivá avatandó tagjai élik át, akik a kezükre a legdurvább csípésű hangyával, vagyis a Paraponeta Clavata, vagyis a pisztolygolyó, vagy 24 órás hangya telű kesztyűt húznak, 10 percig ki kell bírniuk, hogy a hangyák agyon csipkedjék őket, egynapos őrült fájdalmat és átmeneti bénulást okozva. 20 alkalommal kerül sor a rítusra, míg a fiatal teljes jogú felnőtté válik. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Hát Robi, itt ugye pár igazán extrém beavatási rítus került megosztásra, de azért a nyugati társadalmakból is volt ismertetés, akár a katonasság, vagy a nők esetében az első havi vérzéskori szertartás. De manapság talán, minthogyha egyre jobban eltűnőben lennének ezek a szertartások. Mit gondolsz erről? Milyen hatással lehetnek ezek a mai fiúkra és lányokra?
1: Igen, tehát inkább, de természetessé válik most már a férfivá és nővé válás. Valahol már azért sokkal több az információ ezzel kapcsolatban, és sokkal több információ jut el a tinikhez is, ahogy ezt láthatjuk itt a hétköznapjainkban is. Tehát rengeteg felvilágosító óra, akár az iskolában, akár a médiában, tehát rengeteg olyan plusz információ jut el hozzájuk, ami segíti magát a fejlődést, és az, hogy férfivá és nővé érjenek. Tehát ez egy olyan folyamat, ami egy biológiai folyamat, amit mindenki a saját testén keresztül érzékel, és ezeknek a felvilágosító jellegű médiatartalmaknak köszönhetően ugye magára is tud ismerni az adott fiatal, hogy akkor igen, én akkor mostantól már tényleg férfi vagyok. A lányoknál és fiúknál is különböző jelei vannak, fiatal, hogy akkor igen, én akkor mostantól már tényleg férfi vagyok. A lányoknál és fiúknál is különböző jelei vannak,

0: nemi érettséget nézzük, akkor már az sokkal korábbra tehető a fiataloknál, tehát az már akkor, ha onnantól számítjuk, mert akárhogy is nézzük, ha nemileg már ugye érett egy fiatal tinédzser, akkor igen, onnantól kezdve már tekinthető férfinak, illetve tekinthető nőnek is, attól függetlenül, hogy hát ugye a családalapítás, meg a gyermeknemzés, az ki fog tolódni időben, tehát ettől függetlenül az úgy kitolódik, de mondom, tehát vagy jogszabály által meghatározható, de az például a világot, ha nézzük, az egész világban teljesen más korhatárbesorolások vannak. Van, ahol 21 év például az Egyesült Királyságban, vagy Amerikában, az Egyesült Államokban is 22 talán. És igazából a szertartásoknak inkább már manapság vallási jellegű oldala van, tehát van itt, amit hallottunk, a bérvállkozás, a konfirmáció, a zsidó vallásban is ugyanúgy megvan ez a fajta szertartás. Igen, ott még azért a korábbi hagyományok alapján azért megtartották még a körülmetélést a gyermekeknél. Tehát ami megmaradt manapság, az szerintem ezek a vallási jellegű szertartások, és hát a többi az pedig egyéntől függően, mindenki ki mikor ébred fel arra, vagy veszi észre azt önmagán, hogy igen, itt valami változott a testemmel, valami változott az érzelmeimmel, és valami változott is. És ha nagyon fontos egyébként, hogy ilyenkor mindig ott legyünk szülőként a gyerekünk mellett, mert amikor jönnek a kérdések, amikor jön egy ilyen bizonytalanság érzés, akkor nagyon jót fog tenni az, hogyha megmondjuk neki, hogy na igen, ez azért van, mert te innentől kezdve már megértél, vagy felnőtt lettél, és erre kell figyelni ahhoz, hogy ne hozzál esetlegesen rossz döntéseket.
1: Arról beszéltünk, hogy a nővé és férfivá válásnak mi a metódusa a világban, illetve régebben mi volt a nyugati világban, valamint még az egyes törzseknél a mai napig is miféle szertartások segítik azt, hogy egy újabb fázisába tudjon az egyén lépni az élete során, és saját családjában legyen már meghatározó szerepe családfőként vagy anyaként. Most viszont zene következik itt a Pszichoaktívban.
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
3: Érezd a hullámokat.
2: Balaton Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Folytatódik az ősziesebb, változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfa kulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából, és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztató ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatások után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozóirodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített tövezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz, helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceik.
3: Időjárás.
4: Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás. Hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
5: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Igazságtalan voltam.
1: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és üdvözlöm műsorvezető társamat, Erdős Robit is.
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
1: A sebezhetőségről fogunk majd beszélni. Mit gondolsz erről a témáról? Mennyire lehet ez aktuális manapság?
2: Szerintem nagyon, nagyon aktuális, és ugye hát ennek is azért elég széles skálája van. Nagyon sok mindenre rá lehet húzni, nagyon sok mindenről lehet beszélni ennek kapcsán. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy most jelenleg melyik aspektusát fogjuk kielemezni.
1: Az életünk során a legjelentősebb érzelmi döntéseknél semmi garanciánk nincs arra, hogy nem fogjuk lehorzsolni a lelkünket. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint egyesek emiatt inkább biztonsági játékra mennek, kis tét, kis nyereség, kis bukás. Mások mindent egy lapra tesznek fel, mert bíznak a jó döntésükben, bíznak önmagukban. A lelki sebezhetőség átok és áldás is egyben, kockázat nélkül pedig nincs győzelem. A legszórakoztatóbb az egészben, hogy a sebezhetőség tele van csavarral és torzítással. Csodálattal nézzük például a barátunkat, akinek volt elég bátorsága a főnök elé állni és felmondani egy lélekölő munkahelyen. Vállalta az érzéseit önmaga előtt, hogy nem a megfelelő helyen dolgozik, és kiállt a saját érdekeiért ezzel a lépéssel, noha fogalma sem volt arról, hogyan tovább. És elismeréssel hallgatjuk a történetet egy nőismerősünkről, aki évek óta tervezgeti, hogy kilép a párkapcsolatából, amiben nem érzi magát tisztelve és szeretve, és végre rászánja magát a cselekvésre. Tele van félelemmel a jövőjét illetően. Így ugrik fejest az ismert rosszból az ismeretlenbe. Bátornak, önazonosnak tűnő döntések és lépések, és kívülállóként hisszük, hogy kamatostul meg fog térülni az érzelmi befektetésünk a sebezhetőségünk vállalásával. Talán még irigyeljük is az erejüket. Amikor rólunk van szó, valahogy ezt mind elfelejtjük. Saját sebezhetőségünket gyengeségnek, hiányosságnak tartjuk, csalódunk és szégyenkezünk miatta. Felmondás, szakítás, hatalmas kudarcnak éljük meg, mert arra gondolunk, mindenkinek sinem van már az élete körülöttünk, mi pedig kezdhetjük előről az egészet. Megint. Ostorozzuk magunkat azért, mert nincs bátorságunk elhívni randevúzni a kiszemeltünket, majd azért is, ha mégis rászánjuk magunkat és kosarat kapunk. Egészen más, sokkal kritikusabb szemüvegen keresztül nézzük saját életünk filmjét, mint másokét. Sokan érzik magukat védtelennek a rájuk leselkedő lehetséges kudarcok, visszautasítások, hibázások rengetegében. René Brown, amerikai tanár és kutató évtizedekben mérhető vizsgálódásai arra mutattak rá, hogy rettegünk, ha kiderül rólunk, hogy nem vagyunk elég jók, erre rámehetnek legfontosabb kapcsolataink. Kiderülhet rólunk, hogy tökéletlenek vagyunk, mert nem elég vékony a derekunk, nem vág elég gyorsan az eszünk, nem élünk elég fényűző életet, nem jártunk eleget külföldön, vagy nincs elég tapasztalatunk a szexben. A tárgya egyénre szabott, de a félelem közös, lehull rólunk a lepel és láthatóvá válik, hogy nem vagyunk érdemesek a másik szeretetére, az összetartozásra, az elismerésre. Márpedig kapcsolatok nélkül képtelenek vagyunk létezni. A félelem, hogy a földre kerülhetünk egy szerelmi csalódás egy befutcsolt munka után, hogy megszégyenülhetünk a család előtt tanulmányi kudarcainkkal, elbukhatunk a nagy álomnak hitt vállalkozás ötletünkkel, annyira gúzsba köt, hogy önmagunk védelme érdekében inkább eltompítjuk a motivációnkat, a vágyainkat, nem lépünk, csak toporgunk. Gyengeségnek éljük meg esendő oldalunkat, és ki akarjuk zárni a lehetőségét annak, hogy elutasítást kapjunk, szégyent kelljen megélnünk. El akarjuk kerülni, hogy fájjon. Így azonban a nagyobb jó lehetőségét is kizárjuk, hiszen nem lehet csak a rossz érzéseket lehalkítani magunkban. A kudarcra készen kell állni ahhoz, hogy valóban érdemesnek érezhessük magunkat a szeretetre és az elfogadásra. A teljes szívvel élő emberek kivétel nélkül részesülnek nagy fájdalmakban és kudarcokban, mégis különböznek valamiben a többi embertől. Ők elhiszik magukról, hogy érdemesek a szeretetre, a valakihez tartozásra úgy is, ha kiteszik az asztalra a kártyáikat és vállalják önmagukat teljes tökéletlenségükben. Elengedik azokat a kimondott vagy rejtett elvárásokat, amik arról szólnak, milyennek kellene lenniük, és elég jónak érzik magukat olyannak, amilyenek valójában. Ők alkották René Brown személyes és mélyreható interjú beszélgetéseiben az arra érdemesek táborát. Robi, sebezhetőségről volt szó, és arról, hogy ennek felvállalása akár közelebb is hozhat másokhoz, illetve könnyedebbé teszi elérni a céljainkat, vagy sokszor csak ennek segítségével lehet. Te mit gondolsz erről? Mi ez a nehézség, és szerinted hogyan lehet ezt leküzdeni, vagy másképp tekinteni erre?
2: Ugye sebezhetőnek lenni az nem egy pozitív dolog, és ezzel nem szívesen nyilvánulunk meg senki előtt. Mindig ugye azt az oldalunkat szeretjük mutatni, ami az erős, ami a kitartó, és nehezen tudunk megnyílni egyébként így az emberek előtt. De nagyon sokszor igazából segíthet is az, hogyha megnyílunk, és már az egyfajta pozitívum, hogyha rádöbbenünk arra, hogy mi úgy válunk kevésbé sebezhetővé, hogyha erről beszélünk, vagy ezt megosztjuk másokkal, és ez lehet akár baráti, vagy családi beszélgetés igazából. Az, hogy hová jutunk el ezáltal, az ugye egyénfüggő. Tehát ezt nagyon általánosítva hát lehet mondani, de mindenkinek másképpen fog ez lecsapódni a végén. És ami fontos, hogy a sebezhetővé válás az egyfajta önismereti kérdés, mert hogyha beismerjük azt, hogy igen, én azáltal, hogy ezt megbeszélem valakivel, hogy én úgy érzem, hogy engem tudnak bántani, és ezt felismerem önmagamban, akkor az egyfajta önismereti pozitívum, mert már azzal sikert értem el, hogy én erről tudok beszélgetni másokkal. És ezáltal lehet, hogy ezt a fajta problémát meg is tudom oldani, hogyha kapok a másik féltől olyan javaslatokat, olyan tanácsokat, ami ezt megszünteti, és egy erősebb személyiséget formál belőlünk, vagy belőlem. Tehát mindenképpen fontos az, hogy ha érezzük azt, hogy valami nem úgy működik az életünkben, ahogy azt mi elképzeltük, vagy ahogy mi szerettük volna, és arra döbbenünk rá, hogy sebezhetőek vagyunk, és arra döbbenünk rá, hogy vannak igen olyan szituációk, olyan pillanatok, amikor nem tudunk felülkerekedni a többi emberen, hanem mi maradunk a legalsó szinten, és minden, ami negatívum, az csak ránk hullik lefentről, akkor sem kell feladni, tehát akkor sem az a legjobb megoldás, hogyha feladjuk, hanem akkor is meg kell próbálni ezen a sebezhetőségen csökkenteni, tehát minél kevesebbszer feltűnni céltáblaként a másik emberek előtt. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen beszélni kell róla, meg ez hétköznapi téma kell, hogy legyen az embereknél, de igen, figyelni kell arra is, hogy saját magunkat ne romboljuk még jobban lelkileg.
1: És ha jól értelek, akkor azért az is fontos lehet itt, hogy ha beszélünk róla, olyan érdemes beszélni, akiben bízunk, aki meghallgat, figyel ránk.
2: Vagy... Pontosan, tehát azért nagyjából tudjuk, hogy milyen személyek, vagy kik vesznek körül minket, és nagyjából azért be lehet satszolni azt, hogy ha valakivel ezt megbeszélem, vagy ki az a személy, akivel meg tudom ezt beszélni, és ki az a személy, akivel meg tudom beszélni ugyan, de az még lejjebb fog húzni, mint ahol most vagyok. Tehát azért ebben is megvan a dilemma, hogy azért ezt ki kell találni, hogy és ez is egyfajta ilyen önismereti kérdés, hogy mennyire tudom én magam megállapítani azt, hogy kivel tudom ezt megosztani, ami számomra pozitív hatással fog majd a végén lecsapódni, és nem még inkább visszahúz egy olyan mélybe, amiből lehet, hogy nehezebb kimászni.
1: Az elmúlt percekben a sebezhetőségről, illetve annak a kockázatáról beszéltünk, hogy ha valaki ezt felvállalja, az mivel járhat. Most viszont zenével folytatjuk a Pszichoaktívot itt a Balaton Rádióban.

0: reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a pszichológiai tematikus magazinműsorunkban, a Pszichoaktívban. A következő téma, amit körül fogunk járni, az az érzelmi intelligencia és az egészség közötti kapcsolat. Bár sokáig nem gondolták a kutatók, ma már egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az érzelmek jelentős hatást gyakorolnak a gondolkodásra, a döntéshozatalra és a viselkedésre is. Ebből következik, hogy az a mód, ahogyan az érzelmeinket kezeljük, meghatározó lehet egészségi állapotunk szempontjából is. Az érzelmi intelligencia és az egészség közötti kapcsolatra az utóbbi évtizedekben nagyon sok pszichológiai kutatás rámutatott, amelyeket különböző országokban végeztek. A legtöbbször egyetemistákat vizsgáltak, de az izraeli védelmi erőknél a szolgáló férfiak, autoimmun betegek, szívinfarktusban vagy rákban szenvedő személyek körében is készítettek felméréseket. Ezeknek a vizsgálatoknak az alapját azok az orvostudományi kutatások képezték, amelyek rámutattak, hogy az érzelmek átérésében szerepet játszó agyi központok hatást gyakorolhatnak az immunrendszer működésére. A krónikus stressz például csökkenti az immunrendszer működésének hatékonyságát, ami komoly szerepet játszhat a betegségek tüneteinek felerősödésében. Annak hátterében, hogy miért egészségesebbek az érzelmileg intelligens személyek, több okot is feltételezhetünk. Ilyen, hogy nagyobb mértékű öngondoskodás jellemzi őket, hatékonyabb az önszabályozásuk, illetve kevés egészségtelen szokásuk van. Úgy tűnik, az érzelmeit hatékonyan kifejezni, felismerni, megérteni és szabályozni képes emberek több időt szánnak a pihenésre és a testedzésre. Az olyan káros szokások, mint a dohányzás vagy a túlzott alkoholfogyasztás nem jellemző rájuk. Feltehetőleg azért, mert nincs szükségük ezek hangulatjavító és szorongásoldó hatásaira. Ezeknek az egészségre káros magatartás formáknak az összefüggései az érzelmi intelligenciával egyébként már nagyon korán megmutatkoznak. Dennis Trinidad, amerikai pszichológus több kutatásban is foglalkozott az érzelmi intelligencia, valamint a serdülők dohányzási és alkoholfogyasztási szokásainak összefüggéseivel. Egy 2002-es vizsgálatban dél-kaliforniai középiskolások érzelmi intelligenciájának és dohányzási, alkoholfogyasztási szokásainak összefüggéseit elemezték. Azt találták, hogy a magas érzelmi intelligenciájú serdülők nagyobb mértékben képesek ellenállni a dohányzásnak és alkoholfogyasztásnak. Feltehetőleg azért, mert ügyesebben olvasnak mások érzéseiben, képesek ellenállni a kortárs nyomásnak, és hatékonyabban tudják szabályozni az érzelmeiket, mint alacsonyabb érzelmi intelligenciájú társaik. A fejlett érzelmi intelligencia nem egyenlő azzal, hogy kizárólag pozitív érzelmeket élünk át. A negatív érzelmekre nyitottság, azok tudatos átélése és hatékony kontrollálása épp úgy ide tartozik. A magas érzelmi kvóciensen jellemezhető személy a nehézségekben inkább kihívást keres, és nem fenyegetésként értelmezi azokat, valamint ezekben a helyzetekben hatékony megküzdési stratégiákhoz folyamodik. Például segítséget kér, vagy beszél az érzéseiről. Ezek helyett nem a magányt, a visszahúzódást és a problémákon való folyamatos rágódást választja. Az érzelmi intelligenciához tartozó képességek a célok hatékony kitűzését és megvalósítását is befolyásolhatják. Ha tisztában vagyunk céljaink érzelmi fontosságával, akkor könnyebben döntünk egymással versengő céljaink között. A magasabb EQ, tehát érzelmi intelligencia egészségre gyakorolt pozitív hatása sokszor a nehézségekkel találkozás kapcsán mutatkozik meg. Az érzelmileg magasabb intelligenciájú személyek a nehezített körülmények között is képesek megőrizni testi-lelki egészségi állapotukat, és kisebb valószínűséggel mutatják a mentális betegségek tüneteit, például depressziót, reménytelenségérzést vagy öngyilkossági gondolatokat. Jó példa erre az a kórházi nővérek körében végzett kutatás, amelyet Augusto Landa spanyol pszichológus és munkatársai 2008-ban végeztek. Az ápolási munka közismerten nagyfokú stresszel jár, ami főleg a túlterheltségből, valamint az éjszakai és nappali műszakok váltakozásából származik. A kutatás eredményei szerint a magasabb érzelemszabályozási képességű nővérek jobb egészségi állapotról számoltak be, magasabb vitalitás szintet mértek náluk, ezen kívül boldogabbnak és kiegyensúlyozottabbnak vallották magukat, és aktívabb társasági életet éltek, mint kevésbé intelligens kollégáik. Az érzelmi intelligencia tehát védőfaktorként képes működni a stresszel szemben. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Te hogy látod ezt, Robi? Szerinted ez valóban megállja a helyét, hogy aki érzelmileg intelligensebb, az egészségesebb lehet? Te mit tapasztaltál így az életed során?
3: Igen, tehát szerintem már összefügg azzal, hogy logikusan végig tudja gondolni az adott személy, hogy számára mi a jó, és mi az, ami nem, vagy mi az, ami kevésbé hasznos. És az egészség szempontjából is ugyanez egyébként elmondható, mert hogy ha tudatosan próbálunk táplálkozni, tudatosan éljük az életünket, akkor nem garancia ugyan, hogy elkerülhetőek a betegségek, vagy minden más olyan negatív hatás, viszont talán arányába véve sokkal kisebb esély mutatkozik arra, hogy esetleg egy olyan komolyabb betegséget elkapunk, vagy olyan testi átváltozásokon menjünk keresztül, amit nem szeretnénk. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ez tudatos, és ahhoz pedig, hogy ez tudatos legyen, ahhoz kell egyfajta intelligencia is. Az, hogy fel tudjuk mérni az adott helyzetet, hogy most akkor nem tudom, több gyümölcsöt eszünk, több zöldséget eszünk, vagy ismerjük a saját életünket, a saját testünket ismerjük, hogy számunkra mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. És ez alapján próbáljuk meg igazából az étkezéseinket összerakni, ez alapján próbáljuk meg a napunkat összerakni, és ehhez viszont tényleg az kell, hogy átgondoljuk, és rádöbbenjünk arra, hogy igen, számunkra ez most tényleg jó, és hasznos lesz. Tehát gondolok itt tényleg akár az étkezésre, akár a mozgásra, akár arra, hogy nem tudom, mi az, ami minket agyilag, szellemileg kikapcsol, tehát akkor olyan tevékenységeket végezzünk. Ki az, akivel én szívesen töltöm el ezt az időt, akivel, vagy aki mellett én ki tudok kapcsolódni szellemileg, tehát kell ehhez az, hogy én akarjam, ahhoz pedig, ahogy én akarjam, ahhoz kell egyfajta gondolkodásmód. Tehát mindenképpen, ha erre nem döbbenünk rá, akkor igazából olyan érdektelenné válunk, és nem fogjuk tudni elérni a célunkat. Tehát mindenképpen kell, hogy érzelmi intelligencia társuljon az egészséghez, de azt mondom, hogy ez is csak nagy általánosságban igaz, mert biztos, hogy találunk olyan példákat is, hogy valaki tudatosan táplálkozik, tudatosan eljár mozogni, és mégis a tudatos táplálkozás során olyan összetevőket visz be a szervezetébe, ami számára az ő szervezetének nem tesz jót, vagy olyan dolgokon megy keresztül, tehát olyan társaságba keveredik, ahol szellemileg épül le, és olyan rossz tanácsokat kap, hogy azt nem tudja az életére megfelelően alkalmazni, tehát megvan ennek az árnyoldala is, tehát ha nagyon, és talán ez a legjobb, amikor átesünk a ló túloldalára, az sose jó, tehát amikor túlzottan mindent meg akarunk tervezni agyban, és túlzottan mindenre nagyon akarunk koncentrálni, túlzottan magas az érzelmi intelligenciánk, az sem biztos, hogy mindig jó, mert néha kell egy kis spontanitás is. Tehát az, hogy meg kell tervezni, tudni kell azt, hogy számunkra tényleg mi az, ami hasznos, de ha egyszer-egyszer, nem tudom, egy legjobb a diétát tudnám mondani, tehát megvan egy étrend, megvan, mit lehet enni, de ha egyszer-egyszer becsúszik egy kakaós csiga, vagy egy kedves barát által adott, hozott sütemény, vagy bármi, akkor lehet, hogy ezt nem kell visszautasítani emiatt, hanem néha azért kell, mert lehet, hogy a tervekből ugyan kiesik, és nem tartalmazta azt korábban, viszont a szellemi kikapcsolódás az, hogy nekem valami jó, az pedig megerősíti, tehát hogy ad egyfajta olyan pozitívumot. Úgyhogy én mindenképp azt látom, hogy kell, de azért megvan a másik oldala és az árnyoldala.
2: De lehet, hogy az is benne van, nem, hogy egy nagyon magas érzelmi intelligenciával rendelkező ember ezt tudja is. Igen. És tudja is, hogy ilyen napokra is szükség van, amikor engedek, amikor nem az egészség van a főszerepben, hanem egy jó utazás, ahol éppen nem tudok elmenni a konditermes edzésemre, mert ott nyilván a várost nézem, meg a tengerparton vagyok.
3: Pontosan, tehát az, ameddig mondjuk egy konditerem, az testileg ugye kikapcsol, addig egy utazás szellemileg kapcsol ki, tehát valamit helyettesítesz egy másik dologgal, ami éppen ugyanúgy jó neked, csak éppen más részeket fogja befolyásolni, nem pedig a testi fizikális oldalt.
2: Az érzelmi intelligencia és az egészség közötti kapcsolatot jártuk körbe az utóbbiakban, most viszont ismételten egy kis szünetre megyünk, az a zene következik, aztán pedig jövünk egy újabb témával itt a Balaton Rádióban.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívban, a szevés világában fogunk egy picit elmélyedni, olyan értelemben, hogy különféle fogalmakat fogunk átnézni, megbeszélni. A sokak által legalább hírből ismert bulimia, anorexia vagy túlevés mellett akad pár ritkább étkezéssel kapcsolatos anomália, amelyek legalább olyan kellemetlenül érinthetik a tőlük szenvedőket, mint az előbb említettek. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint például az első a neofóbia. Elsősorban a gyerekek körében gyakori, de valamilyen szinten mindenkinél előfordulhat, hogy óckodik az ismeretlen új ételek kipróbálásától, fogyasztásától. 3 és 10 éves kor között teljesen természetesnek tartják szakemberek ezt a félelmet, habár már akkor is nagy egyéni különbségek lehetnek a válogatás mértékében. Az újdonságok óvatos előkóstolásától a néhány alapételen túl minden elutasításáig. Ez az ellenkezés egyébként vonatkozhat bizonyos formákra, állagra, esetleg meghatározott ételcsoportokra, de olyan is előfordul, hogy az illető csak ismert márkájú ételt fogad el. Kóros mértéke gátolhatja a gyerek normális fizikai fejlődését. Felnőtt korban pedig különösen veszélyes, hiánybetegségekhez vezethet. A neofóbia mérésére skálát is kifejlesztettek, amelynek külön verziója van gyerekek és felnőttek számára. A másik érdekes evés világából jövő fogalom a neofília. A neofóbiának ez az ellentéte, vagyis állandó újdonságra áhítozás jelensége. A neofília sokkal gyakrabban kerül szóba a fogyasztói társadalmakban, mint az új technikai kütyük, ruhák vagy egyéb inkóságok iránti oldhatatlan vágy, de kétségtelenül létezik az étkezés szintjén is. Az ízlelő bimbók egyébként természetes kíváncsiságát manapság a gasztronómiai forradalom szereplői segítenek kielégíteni, mi több fokozni. Veszélyei korán sem csak a pénztárcát fenyegetik, hanem a vonalakat is, hiszen tudományosan bizonyított, hogy az ízorgiára vágyó neofilek másoknál minden tekintetben több tápanyagot visznek be a szervezetükbe. Ez pedig köztudomásúan az első lépés az elhízás és más evészavarok felé. A harmadik fogalom a ruminációs szindróma. A kérődzésként is említett jelenség ritka, elsősorban gyerekeknél, valamint értelmileg korlátozott embereknél észlelték korábban. Ám a legújabb kutatások szerint egyre gyakrabban fordul elő serdülőknél és felnőtteknél is. A falásrohamokkal küzdők számára nem ismeretlen önhánytatással ellentétben a ruminációs szindrómában érintettek akaratlanul böfögik vissza a már egyszer gyomrukba jutott ételt, majd nyelik le újra. A szarvasmarhák emésztéséhez hasonló emberi kérődzést olykor csak bizonyos típusú ételek, például húsok váltják ki, míg van olyan érintett is, akinek minden visszajön. Érdekes módon a ruminálókból ez a folyamat nem vált ki undort, elsősorban azért, mert a visszatérő táplálék nem veszi át a gyomorsav ízét és szagát, hanem ugyanolyan, mint az első rágásnál. Ez azért is különös, mert egyeseknél a visszaböfögés nem másodpercekkel vagy percekkel, hanem akár 1-2 órával a nyerés után következik be. A jelenségnek sem az oka, sem a terápiája nem ismert. A liarexia fogalomnál fontos kifejtenünk, hogy bár máig vita zajlik arról, hogy a fogalom egyáltalán tudományosan értelmezhető-e, illetve valós evészavart jelöl-e. A liarexia az évtized elején robbant be a köztudatba. Elsősorban azokra a hölgyekre szokták használni, akik társaságban jó étvágyjal és gusztussal táplálkoznak ugyan, sőt, saját bevallásuk szerint ez minden helyzetben jellemző rájuk. Ám amikor mások nem látják őket, igen rövid órázon tartják a kalóriákat. Kifejezésben az angol hazudni szó rejtőzik, utalva az érintettek kettős életvitelére. A pszichológusok szerint az igazi gond az, hogy a titkos otthoni koplalás hátterében valójában komoly evészavarok, tehát mondjuk anorexia vagy bulimia állhat, esetleg a kortárs csoportoknak és a társadalmi elvárásoknak való kóros megfelelési kényszer is lehet a háttérben. Ám ezekre éppen a rejtőzködés miatt csak akkor derülhet fény, amikor már sokkal nagyobb a baj. A következő étkezési zavarokkal kapcsolatos fogalom a pizza. A nagy és különös étvágyú szarka latin elnevezéséből ered a pizza evészavar, ami azokat jelöli, akik nem ennivalókat is elfogyasztanak. Az elsősorban pici gyerekekre jellemző furcsa szokás szinte bármilyen tárgyra vonatkozhat. A leggyakoribbak a homok, a kréta, a vakolat, a cigarettahamú, vagy csik, a papír, a haja, a széklet, a gomb, a ragasztó, a fogkrém vagy a szappan. A másfél éves korra jó esetben kinőtt szokás a későbbiekben már valamiféle érzelmi stressz vagy elhanyagoltság kifejeződése lehet. Nem mellesleg súlyos mérgezést is okozhat. Felnőttek körében a terhes anyák számolnak be gyakran eféle kóros sóvárgásról, aminek például a vashiányos vérszegénység lehet az oka, míg másoknál a vér magas ólomtartalma is okozhat ilyen vágyakat. Az említetteken túl a pizza előfordulhat szellemileg visszamaradottaknál, bipoláris zavarban szenvedőknél vagy autistáknál is. A következő étkezési zavar, mely ritka ugyan, de előfordulhat, a gyümölcs és zöldségfóbia. Ritka fóbia, ami azonban az érintettek számára igen kellemetlen, hiszen a manapság az étkezések egyre fontosabb részévé váló gyümölcsöktől és vagy zöldségektől irtóznak. Megjelenési formája is változatos, előfordul, hogy valakit már a gyümölcsök látványa is stresszel, undorral vagy szorongással tölt el, más csak az egyes termések érintését, hámozását kerüli kényszeresen, míg akad, aki azt sem bírja elviselni, hogy ha a jelenlétében esznek ilyesmit. Gyógyítására kognitív viselkedés terápiát javasolnak a szakértők, de addig is felhívják a figyelmet a fokozott vitaminbevitelre, ami a gyümölcsök és zöldségek mellőzése esetén elengedhetetlen. És az utolsó evészavar, az éjszakai evés szindrómája. Az alvászavarral jár párban ez az újabban leírt evészavar. A rosszul alvó érintettek éjszaka egyszer csak arra ébrednek, hogy csillapítatlan éhséget éreznek, és ilyenkor jól be is rámolnak a hűtőből. Az egész napi szükséges kalóriának legalább a negyedét ekkor veszik magukhoz. A tudomány még nem tárta fel ennek a jelenségnek a hátterét, de az inszomnia mellett általában más evészavar is társul mellé, illetve gyakoribb a depressziós, szorongó embereknél. A kutatások szerint az éjszakai evés nem is olyan ritka, a népesség 1%-a, az elhízottaknak pedig 1/10 szenvedhet tőle. Szóval szó volt itt az új ételektől való függőségről, akkor van, aki meg pont ellenkezőleg csak az új ételeket szereti fogyasztani, van, aki ugye megjátsza magát, és társaságban jókat eszik, majd aztán otthon koplal, ugye ez volt a liarexia, vagy valaki ugye olyan dolgokat megeszik, ami nem étel valójában, ugye ez a pizza nevű jelenség, akkor van ez a zöldséggyümölcsfóbia, éjszakai evés szindróma, vagy valaki így úgymond visszakérődzi. Te mit gondolsz ezekről az evészavarokról, illetve melyik az, amelyik esetleg úgy jobban szerinted érintheti a mai társadalmunkat, Robi?
1: Ez nagyon érdekes, és hát ugye változatos. Ugyanúgy, ahogy az étrendünk is, meg az étkezésünk is, tehát mindenkinél ez egyénileg alakul ki, hogy éppen mit és hogyan hogy az étrendünk is, meg az étkezésünk is, tehát mindenkinél ez egyénileg alakul ki, hogy éppen mit és hogyan étkezik, milyen gyakori

0: mániákusan, de fogyasztója lesz. Tehát ilyenek is vannak. Ez nagyon érdekes, mert egyrészt ugye életkorhoz kötöttek ezek a fajta fóbiák, tehát gondolok én itt arra, amikor ugye bármit megeszik az ember, ez inkább a kiskor, gyerekkorra jellemző. Aztán vannak ezek a fóbiák, a gyümölcs, a zöldség fóbia. Azt is azt gondolom, hogy leginkább a gyerekkorra jellemző, tehát nagyon ritka lehet, gondolom én azt, hogy felnőttként nem tudom, rosszul vagyunk egy zöldség látványától, vagy gyümölcs látványától. A felnőtt korra tehető inkább azt mondom, ez amiről az elején beszéltünk, hogy visszajön, vagy nem tudja úgy megemészteni az adott ételt a szervezet, a gyomor. De igazából azt mondom, hogy egyrészt életkorhoz köthetőek ezek, másrészt pedig hát ugye egyénileg alakul ez ki, hogy kinél, hogyan működik az étkezés, és nagyon jó lehet az, amikor tényleg új dolgokat megkóstolunk, csak ez is az érdekes része, hogy akkor mindig csak az új, és a szokásos ételeket már annyira nem is nagyon kívánjuk. Ennek is meg lehet a varázsa, de szerintem kell egy kicsit a régi hagyományos ételekből is fogyasztani.
1: Modern étkezési zavarokról beszéltünk az elmúlt percekben, most pedig ismételten a zenék ki a főszerep itt a Pszichoaktívban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Folytatódik az ősziesebb, változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáp, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelű és nem tűlevelű fából és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztató ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a budai központi kerületi bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatások után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozóirodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceik.
0: Időjárás.
1: Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás. Hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
0: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod? Mennek a

0: a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.
2: All right, you have to turn down the music.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek. Derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarut volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 ezer, illetve 255 ezer forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőkben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek, csak neked.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam. Benne pedig most a barátságról lesz szó. Barátok azok az emberek, akiket családunkkal ellentétben megválasztatunk magunknak. A kapcsolat éppen ezért önkéntességen alapul, és informális keretek között zajlik. Felnőttként szabadidőnket, életünk meghatározó boldog vagy éppen nehéz pillanatait osztjuk meg velük. Sok barátság gyermekkorban szövődik, hiszen elsődlegesen ez az az életszakasz, amikor a legfontosabb funkciót tölti be, elősegíti a játékon keresztüli tanulást és ismeretelsajátítást. A létezés során különböző bio, pszicho, szociális fejlődési szakaszokon megyünk keresztül, ilyen például a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba való átmenet. Ezeket normatív krízisnek is szoktuk nevezni, természetükből eredően, hiszen az élet legtöbb területén jelentős változást hoznak. Ezzel szemben a paranormatív krízis nem fejlődésből, hanem hirtelen bekövetkező esemény hatására keletkezik, mint amilyen a baleset vagy a válás. A barátságok alakulásánál is elmondható, hogy a legtöbb normatív krízis során vagy megszűnnek, vagy adaptálódnak az új helyzethez. Ez az egyik magyarázat annak, hogy a gyermekkori társas kapcsolatok sokszor csak kedves emléknek maradnak meg. A felnőtté válás során megjelennek a munkavállalással és a családalapítással kapcsolatos nehézségek, amelyek rengeteg energiát és időt igényelnek. A fókusz áttevődik a szerelmi partnerre vagy az új családra, hiszen ennek az életszakasznak már nem a társas kontaktusok építése, hanem a reprodukció a fő feladata. Mégis vannak olyan barátságok, amelyek mind a normatív, mind a paranormatív kríziseket túlélik, és egy életen át kísérnek bennünket. De mi ezeknek a titkuk? A hosszú távon fenntartott kapcsolatok egyik közös jellemzője, hogy igénylik a folyamatos energiabefektetést mindkét fél részéről. És ez sok esetben egy nehezen kivitelezhető feltétel. Előfordul, hogy egyszer az egyik, másszor a másik fél ad bele többet annak érdekében, hogy a kontaktus ne sérüljön. Az igazi barátság két pszichológiai dimenziója, a reciprocitás és az érzelmi közelség. A tartós kötelék szempontjából tehát mindegy, hogy társunk több ezer kilométerrel lakik, vagy a szomszédban. A lényeg a viszonzás és hogy beszélgessünk. A leghétköznapi dolgoktól kezdve a mély, személyünket érintő komoly témákig egyaránt. A kutatásokból tudjuk, hogy minél több kommunikációs csatornát használunk egy barátságban, annál inkább nő a kapcsolati közelség mértéke. Az interneten küldött vicces mémek, videók is ezt a célt szolgálják. Az igazi barátot még könnyen fel lehet ismerni onnan, hogy ott van a bajban. A már említett paranormatív krízisek során kiemelkedő szerepe van a társas támogatásnak. Egy nehéz életesemény olyan szempontból is fordulópont lehet a barátságokat tekintve, amelyen, ha átsegítjük egymást, megerősödik a kapcsolat. Több vizsgálatban tanulmányozták a személyiség és a barátság összefüggéseit. Általánosan elterjedt nézet, hogy a velünk több tulajdonságban osztozó embereket kedveljük meg elsőre. Ennek lélektani háttere abban rejlik, hogy magunkat alapvetően szeretjük jó embernek tartani. Ha összetalálkozunk egy hozzánk hasonló személlyel, feltételezzük, hogy ő is ugyanolyan szeretetre méltó, mint amilyenek mi vagyunk. Ez a hatás azonban nem befolyásolja, hogy hosszú távon tényleg kialakul-e tartós kapcsolat. Ha már barátság. Örök dilemma, hogy vajon létezik-e nő és férfi között őszinte barátság. A kérdés valójában nem az, hogy létezik-e, hanem az, hogy mikor. A vizsgálódásban segítségünkre lesz a nemi szerepek fogalma. Ez egy olyan konstruktum, amely tartalmazza mindazokat az elvárásokat és magatartásformákat, amelyek meghatározzák, hogy a legtöbb szociális helyzetben hogyan kell, vagy hogyan kellene viselkednünk. Magában foglalja a társadalom íratlan szabályait arról, hogy mi számít nőies, illetve férfias viselkedésnek egy adott helyzetben. Tanulmányok szerint a femininebb fiúknak és maszkulinabb lányoknak jellemzően több ellenkező nemű barátja van. Gyermek és kamaszkorban, valamint felnőttként is sikeresebben építenek ki baráti kapcsolataikat a másik nem tagjaival. A saját nemi szerepeikkel erősen azonosuló férfiak és nők számára ezért például nehezebb lehet egy ellenkező nemű mély barátság fenntartása. Hiszen abban a helyzetben pont nem a nemiség kihangsúlyozása az adekvát. Klisének tűnhet, mégis igaz, hogy barátaink boldogabbá, pozitívabbá tesznek bennünket és növelik életminőségünket. Éppen ezért óvjuk, ápoljuk ezeket a fontos kötelékeket, hogy fejlődjünk általuk és osztozzunk az élet meg annyi szép pillanatában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Folytatódik az ősziesebb, változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából, és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített

0: fűtési célú fűrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztatója ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatások után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozóirodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz, helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceik.
1: Időjárás.
0: Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás. Hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A most következő percekben 4 tív tett fogok a boldogságról megosztani, amitől úgy néz ki, hogy csak boldogtalanabbak leszünk. A mindsetpszichológia.hu weboldal információi alapján a modern társadalomban jelentős üzenet, hogy a boldogságra kell törekednünk, az a feladatunk, hogy boldogok legyünk. Ez jól is hangzana, csak épp ne lennének ott azok a negatív érzelmek és gondolatok, ugye? Csak ne szoronganánk annyit, ne rágódnánk a múlton, nem aggodalmaskodnánk a jövőn, ne lennének fájdalmas veszteségeink, hiányaink, és akkor boldogok lehetnénk. A modern boldogságkultusz több olyan tévedésre épül, amelyek miatt valójában kevésbé vagyunk boldogok. Az általános körülmények, életfeltételek javulása oda vezetett, hogy ma egy átlagember él úgy, mint a középkorban egy nemes ember vagy király. De boldogabbak lettünk-e? A statisztikák sajnos nem ezt mutatják. Az egyik olyan boldogság mitosz, hogy a boldogság az ember természetes állapota. Nos, a kultúránk azt üzeni, hogy alapvetően boldognak kellene lennünk. Ennek köszönhetően sokszor azt is gondoljuk, hogy mindenki más boldog, csak mi nem, ami persze még inkább csökkenti a boldogságunkat. Az alapvető tévedés ebben az, hogy a boldogság nem volt az evolúció célja, csak egy kellemes mellékterméke. Az emberi agy nem arra fejlődött ki, hogy boldogok legyünk, hanem hogy elhárítsa a veszélyeket és megoldja a problémákat. Ebben nagyon jó is, de közben számos negatív érzelmet és gondolatot is generál, hogy megóvjon minket. Az is természetes hát, hogy időnként félünk, izgulunk vagy szorongunk, ahogy mindenki más is. A másik ilyen boldogság mitosz, hogy ha nem vagyok boldog, akkor valami baj van velem. Hát, ha a boldogságot veszük normális állapotnak, akkor azt gondolhatjuk, a boldogtalansága nem normális. Tehát amikor elkerülhetetlenül az élet részeként szembesülünk nehézségekkel, például a veszteségekkel vagy félelemmel, akkor nem elfogadással viszonyulunk a saját érzelmeinkhez és gondolatainkhoz, hanem mondjuk hibáztatjuk, kritizáljuk, gyengének nevezzük magunkat. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor egyáltalán nem az a normális reakció, hogy boldogok legyünk, és többet árt, mint használ ilyenkor is magunkra erőltetni a boldogság látszatát. A következő tévhit, boldogság tévhit, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, meg kell szabadulnunk a negatív érzéseinktől és gondolatainktól. A pozitív pszichológia leggyakrabban félreértelmezett üzenete, hogy iktassunk ki minden negatívumot az életünkből és koncentráljunk csak a pozitívra. Ezzel az egyik legnagyobb baj, hogy a fontos dolgok az életben mind pozitív, mind negatív érzelmeket hoznak magukkal. Nem tudunk úgy teljes életet élni, fejlődni, szeretni, megvalósítani a vágyainkat, hogy közben tartózkodni akarunk minden negatívumtól. Az utolsó, általam ismertetésre kerülő boldogság mitosz, hogy tudnunk kellene irányítani az érzéseinket és gondolatainkat. Gondolkodj pozitívan, szedd össze magad, csak akarni kell, ismerősek lehetnek mindenkinek az ilyen és az ehhez hasonló jó tanácsok. Az igazság az, hogy jóval kevésbé tudjuk irányítani, milyen érzelmeink és gondolataink jelennek meg, mint szeretnénk. Nyilván sok mindent megpróbáltunk már, hogy ezt megtegyük, de gondoljunk bele, működtek ezek a stratégiák hosszú távon? Meg tudtunk szabadulni a negatív gondolatainktól és érzéseinktől? Ideiglenesen el tudjuk ugyanérni, hogy jobban érezzük magunkat, ha akarjuk, de ahogy valószínűleg tapasztalhattuk, idővel a negatív gondolatok és érzések újra meg újra megjelennek az életünkben, pont azért, mert természetesek. Erre a tévhitre egyébként nagyon sok önsegítő könyv és praktika épül. Olyannyira népszerű, hogy azt a gondolatot is elülteti a fejünkben, hogy bennünk van a hiba, ha nem tudunk mindig pozitívak, boldogok lenni. Felszabadító azt felismerni, hogy a negatív érzelmeimtől és gondolatainktól nem kell megszabadulnunk ahhoz, hogy teljes életet éljünk. Hogy nem kell mindig boldognak lennünk ahhoz, hogy összességében elégedettséget érezzünk az életünkben. Ha tehát a boldogságot keressük, tegyük fel magunknak a kérdést. Milyen ember szeretnék lenni? Milyen életet szeretnék élni? Mely értékek fontosak a számomra? Talán egy kicsivel jobban körbe tudtuk járni ezt a témát, így természetesebbé válhat az az élet, ahogy éppen élünk,
Most pedig irány a legjobb zenék birodalma itt a Balaton Rádióban.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti. A völgy pedig mindössze negyed órás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csortogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balaton-Csicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balaton-Csicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyestű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakonyalján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagy Tevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu. Most pedig ismét zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Maratoni Balatoni Zenefolyam nevű műsorunkban. Hogy már megszokhattátok, érdekes tudományos információkat is megosztunk veletek. Következőkben egy olyan tréningről lesz szó, vagyis hát inkább módszertanról, amiről már valószínűleg sokan hallhattatok. Ez az EFT, az érzelmekre fókuszáló terápia. Hát... Az érzelmi válaszkészség kulcsfontosságú ugye a szerelemben, és ugye aki ezt a terápiát kitalálta, az nem más, mint Sue Johnson. Ő egy biztonságos, szeretetteljes és harmonikus párkapcsolat kialakítására törekszik, illetve ezt szeretné átadni ezt a módszertant elsajátítók számára. A módszertan kidolgozójának a fő megállapításai az, hogy amikor biztonságban érezzük magunkat és magabiztosan támaszkodunk a párunkra, akkor kérünk és nyújtunk leghatékonyabban támogatást. Továbbá, amikor biztonságosan kapcsolódunk a társunkhoz, könnyebben birkózunk meg az általa okozott sérelemmel, és kisebb a valószínűsége annak, hogy agresszívek vagy ellenségesek leszünk vele szemben, ha haragszunk rá. A szeretett személyhez való biztonságos kapcsolódás felszabadító érzés. Ilyen esetben saját magunkat is jobban el tudjuk fogadni. Minél jobban meg tudunk nyílni a társunk felé, annál önállóbbak és függetlenebbek lehetünk. A biztonságosan kapcsolódó felnőttek kíváncsibbak és nyitottabbak az új információkra. Akik érzik, hogy a partnerük elfogadja szükségleteiket, sokkal magabiztosabban oldanak meg egyedül problémákat, és nagyobb valószínűséggel érik el a saját céljaikat. Amikor gondokkal küzdünk, szükségünk van partnerünk érzelmi közelségére, és öntudatosabban mozgunk a világban, ha tudjuk, hogy partnerünk támogat minket. Könnyen tudunk kapcsolódni a párunkhoz, amikor biztonságban érezzük magunkat vele, de szorongóvá, dühössé és irányítóvá, vagy épp kitérővé, zárkózottá válhatunk vele szemben, amikor bizonytalanak vagyunk a kapcsolatunkban. Biztonságos párkapcsolatban tehát erősebbek és ellenállóbbak vagyunk. A világot felfedezni és tanulni is jobban tudunk, ha valakire számíthatunk, ahogyan ez a gyermeki lét alapszükséglete is. Óriási erőt ad az érzés, hogyha valaki támogat, szeret bennünket. Az EFT módszer szerint a párkapcsolati problémák oka a biztonságos érzelmi kötődés megszűnése, illetve a negatív interakciók mintázata, amelyek részben tükrözik, részben pedig állandósítják a fennálló problémát. Sue Johnson szerint a nagy konfliktusok és a súlyos párkapcsolati nehézségek középpontjában mindig az érzelmi eltávolodás áll. Nehéz megtanulni, hogyan kezeljük a fájdalom és az eltávolodás pillanatait. Könnyen napi rutinná tehetünk olyan megküzdési stílust, ami eltávolít minket a párunktól, mert elhiteti velünk, hogy nincs szükségünk rá, ezen felül dühössé, vagy akár követelőzővé is válhatunk. Hogyan tud tehát segíteni egy ilyen érzelmi fókuszú terápia? A módszer abban segít a pároknak, hogy újra közeledni tudjanak egymáshoz. Képesek legyenek tisztázni a kötődési igényeiket és félelmeiket a másik szeretetteljes és együttérző válaszreakciója mellett. A biztonságos kötődés élménye valójában annak megtapasztalása, hogy a másik elérhető, válaszkész és érzelmileg bevonódott, vagyis figyel rám, képes befogadni, megérteni, elfogadni az érzéseimet, és hajlandó számomra megnyugtatón válaszolni a kétségeimre, félelmeimre, vigaszt nyújtani a fájdalmamra. Az érzelmi jelenlét létfontosságú. Ez az intenzív érzelmi élmény képes átalakítani a szerelmi kapcsolatokat azáltal, hogy segít a pár tagjai közti bizalom és intimitás helyreállításában, a távolság csökkentésével pedig egyenesen csökken a konfliktusok száma, és szeretetteljes, biztonságos kötelék formálódik. Ez a módszer egyfajta pszichoedukáció, melynek során a párok jobban megértik a szerelem természetét, illetve a kapcsolatot meghatározó kulcsfontosságú eseményeket, az általuk felvett szerepeket és a vitáik dinamikáját. Képesek lesznek arra, hogy jobban megértsék saját maguk és párjuk érzelmi reakcióit, szükségleteit, valamint arra, hogy felismerjék, tudatosítsák és irányításuk alá vonják a negatív interakcióikat, melyek a fájdalom mellett el is távolítják a feleket egymástól. Mindezek alkalmazásával lehetőséget teremtenek maguknak az őszinte érzelmi kommunikációra, és ezáltal a biztonságos kötődés kialakítására, mely hosszú távon segíti őket abban, hogy közösen, sérelmek okozása nélkül oldják meg a felmerülő problémáikat. A módszer elsajátításával és rendszeres alkalmazásával nem mélyülnek el a viták, javul az önismeretük, megtanulják felismerni és megosztani az érzéseiket, valamint a szükségleteiket, ezáltal is mélyítve a kapcsolatot, az egymás iránti megértést és a közös érzelmi megtapasztalásokat. Írja a mindsetpszichologia.hu magazin. Az érzelmekre fókuszáló terápiáról beszéltem az elmúlt percekben. Akit érdekel, az ezügyben akár egy könyvet is el tud olvasni, ha utána néz, megtalálja majd az interneten. A következőkben mi viszont ismét átadjuk a lehetőséget a legnagyobb világsztároknak, hogy egy kicsit daloljanak itt nekünk az éterben.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb.

0: idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1 előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmutató egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
1: Időjárás.
0: Ma még felhős lehet az ég, de több órára előbújhat a nap is. Elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és az északnyugati szél is megélénkül. Délután 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Északnyugaton hűvösebb, délkelet felé haladva egyre melegebb időre számíthatunk. Holnap megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több zápor, zivatar tarkíthatja a napot. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

Kellemes rádiózást és szép napot kívánok nektek! A sokat emlegetett brit tudósok naponta szállítanak olyan megdöbbentő eredményeket, amikre nem is sejtettük, hogy kíváncsiak lennénk. De ha már tudjuk, akkor is rejtély, mert lehetnek hasznosak számunkra.

Viszont néha egészen hasznos és érdekes hírek segíthetik a mindennapjainkat. És most például egy olyan csokrot gyűjtöttem nektek össze, olyan tudományos vizsgálatok eredményét, amelyből az derül ki, hogy hogyan lehetünk jó szeretők, hogyan lehetünk jók az ágyban. Az már majdnem evidencia, hogy azok, akik jobban élvezik, és a másik számára élvezetesebbé teszik a szexet, az élet más területein is előnyökhöz jutnak. Azon kívül, hogy elégedettebb párkapcsolatban élnek, jobban keresnek, jobb az egészségi állapotuk, és kevésbé hajlamosak szorongásra vagy depresszióra. A kutatási eredmények első és nagyon fontos megállapítása, hogy éreztesd a másikkal, hogy vonzó. Egy 2010-es kutatás, ami a szexuális elégedettséget vizsgálta, nagyon hasonló következtetésre jutott. Minél negatívabb valakinek a saját testképe, annál valószínűbb, hogy nem élvezi a szexet. A következő eredménye a kutatásoknak és megállapítása, hogy ismerjük meg a terepet. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy mivel a vágy maga ösztönszerűen adott, a partnerek nemi szerveivel kapcsolatos ismereteink is magától értetődőek. Sajnos azonban ez nem így van, és az sem segít, hogy még mindig viszonylag tabunak számít a szexről való párbeszéd, vagy az edukáció. Tisztában lenni a másik, és egyébként saját testünk adottságaival biztonságérzetet ad, és bővíti a lehetőségeinket egy olyan tevékenység érdekében, aminek élvezetéhez mind a kettő nagyon fontos. A harmadik megállapítása a kutatásoknak, hogy figyeljünk oda a partnereink preferenciáira. Nem ugyanazokat az ételeket esszük szívesen, nem ugyanazok a filmek nyűgöznek le minket, és nem ugyanazokat az embereket tartjuk vonzónak. Miért lenne ez másképpen éppen a szexben? A negyedik megállapítása a kutatási eredményeknek, hogy legyünk változatosak. A kutatási eredmények alapján azok, akik jók az ágyban, pontosan tudják, hogy partnerük kielégítésének kulcsa a változatosság. A nők számára lényegesen könnyebb az orgazmus megélése, ha nem csak egyféle pozíció kerül elő szex közben, hanem váltogatja a pár a lehetőségeket. Az ötödik és egyben utolsó hasznos megállapítás, hogy ne becsüljük le az előjátékot. Bár sokan lebecsülik a csókolózás jelentőségét a jó szexben, a University of Alabama kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy lehet-e összefüggés a kettő között. Hát azt találták, hogy a csókolózásmentes szexuális együttléttel a nők kevesebb, mint 15%-a lenne kibékülve, míg a férfiaknak több, mint a fele. A kutatók szerint a csókolózás szerves része a kielégítő együttlétnek, és létfontosságú szerepet játszik a párválasztásban. Elősegíti a kötődés kialakulását egyrészt, mert azzal, hogy valakit megcsókolunk, kockázatot vállalunk. Másrészt pedig kedvező hormonális választ vált ki. Növeli az oxitocin szintünket, amit szeretet vagy ölelés hormonnak is becéznek, és csökkenti a kortizol szintünket, ami pedig a stresszérzet kialakulásában játszik szerepet. Ezen kívül a csókolózás az egyik leghumán specifikusabb módja az arousal növekedés elérésének, tehát az izgalmi állapot kiváltásának. Írja a Mindset Pszichológia. Most pedig a lendületes, ma is lágerek közül játsszuk egy újabb dalt, itt a Balaton Rádióban.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nátpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nátpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekes madár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik. Most pedig ismételten Balatoni sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: Érezd a hullámokat.
1: Balaton Rádió.
2: Buongiorno.

0: amo uvidzete, ciao. Buonanotte.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance.

Éjjel-nappal a legjobbakkal. A globális felmelegedésnek lehetnek pszichológiai hatása is. Nem kétség, hogy jelenleg a globális felmelegedés témája az egyik legfontosabb az emberi élet szempontjából. Kikerülhetetlen, hiszen mindannyiunk életére hatással vannak a felmelegedés okozta környezeti változások, legyen szó akár a tengerszint emelkedéséről, az extrém időjárásról, vagy a sarki jégolvadásáról. Azzal azonban keveset foglalkozunk, hogy hogyan hatnak a környezeti változások az emberi viselkedésre. A Mindset pszichológia híre alapján a globális felmelegedésnek alapvetően háromféle pszichológiai hatása lehet. Az elsőbe tartoznak azok a direkt hatások, amelyek akut módon hatnak az emberre. Ilyenek lehetnek a változékony időjárás és a természeti katasztrófák okozta pszichés problémák, mint például a poszttraumás stressz-szindróma, ami egy trauma által kiváltott szorongásos zavar. De ezek a katasztrófák okozhatnak különböző szomatikus zavarokat, depressziót és növelik a drog- és alkoholfogyasztást a katasztrófa sújtotta lakosság körében. A felmelegedés hatására kialakuló gyakori hőhullámok miatt pedig megnövekszik a gyilkosságok száma is. Bár a klímaváltozás miatt nem aggódik mindenki egyformán, mégis egyre több ember éli meg globális ökológiai krízisként a kialakult helyzetet. Ami olyan szorongásos tünetekkel járhat, mint a folyamatos stressz, az álmatlanság, de akár pánikrohamokat is okozhat. Az ökószorongásnak is nevezett jelenség már olyan sok embert érint, hogy valószínűleg hivatalosan is pszichiátriai betegséggé fogják nyilvánítani. Ez már a felmelegedés egy olyan indirekt hatása, amivel együtt járhat még akár a gyász érzése is, amit a szakemberek ökogyászként is szoktak emlegetni. Ez abban különbözik egy tipikus gyász folyamattól, hogy okosan kialakul a bűntudat és a lelkiismeret furdalás érzése is, hiszen a bolygónkat mi magunk tettük tönkre, és egyáltalán nem biztos, hogy helyre tudjuk még hozni. Ennek ellenére sokan tagadják a felmelegedés tényét, ami egyfajta pszichológiai védekezésnek számít, hiszen a klímakatasztrófát aktívan tagadók próbálják racionalizálni az érzelmeiket, és elutasítják a tudományos tényeket, amik számukra gyakran ellentmondásosnak tűnnek. Mások tehetetlenséget éreznek, ezért nem foglalkoznak a felmelegedés tényével, mert nem érzik azt, hogy változtathatnak a kialakult helyzeten, így inkább beletörődnek abba. Vannak azonban olyanok is, akik személyes felelősséget éreznek a környezetért, és hisznek abban, hogy közös erővel tehetünk a további katasztrófák ellen. A felmelegedés pszichológiai hatásait vizsgáló kutatások többsége a legveszélyesebb pszichoszociális következményt az emberi agresszió növekedésében látja. A kutatók megállapították, hogy az átlag hőmérséklet egy fokkal való emelkedése esetén körülbelül 6%-kal nő az erőszakos cselekmények száma, ami csak az Egyesült Államokban 25 000-rel több esetet jelent évente. Ez azért van, mert amikor az embereknek túlzottan melegük lesz, akkor könnyen ingerlékenyé és agresszívvá válnak. És ez nem csak a viselkedésre igaz, hanem a különböző vizsgálatok alapján a túlzott meleg hatására a gondolatok és az érzelmek szintjén is megjelenik az agresszió. A magasabb átlaghőmérsékletű területeken például sokkal több az erőszakos cselekmények száma, mint azokon a helyeken, ahol alacsonyabb az átlaghőmérséklet. A jó hír az, hogy közös erővel még mindig van esélyünk csökkenteni a következmények súlyosságát. Ennek egyik módja az üvegházhatású gázok redukálása, ami már minimális változtatások hatására is szignifikánsan csökkenti a lakosság által okozott széndioxid kibocsátást. Ezt elősegíthetjük például azzal, ha telekocsival utazunk. Rendszeresen cseréljük a légszűrőt, az autóban, vagy pár fokkal lejjebb vesszük a termosztátot. A legfontosabb, hogy elkezdjünk hosszú távon gondolkodni, és mielőbb cselekedni, ha meg akarjuk óvni a Földet. Végtére is mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy élhetőbb környezetet hagyjunk hátra a következő generációknak. A Balaton Rádióban zenével folytatjuk tovább műsorunkat, itt a Maratoni Balatoni Zenefolyamban.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, Wi-Fi USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmutató egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális

0: dolláris érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
1: Időjárás.
0: Ma még felhős lehet az ég, de több órára előbújhat a nap, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és az északnyugati szél is megélénkül. Délután 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Északnyugaton hűvösebb, délkelet felé haladva egyre melegebb időre számíthatunk. Holnap megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több zápor, zivatar tarkíthatja a napot. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolom.

0: A legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ilyen napra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni balatoni zenefolyamon belül. Érdekes híreket is megosztok veletek. A gyermekvállalásnak a pozitív és negatív hatásai lesznek azok a tényezők, amelyeket jobban körbe fogunk járni. A felnőtt élet egyik legjelentősebb eseménye a gyermekvállalás. Nagyon sokan készülnek rá. Vannak, akik már elég fiatalon tudják, hogy egyszer majd gyermeket szeretnének. A mindsetpszichologia.hu szerint, ha az embereket megkérdezik arról, milyen fontos fordulópontok voltak az életükben, a szülővé válás az egyik leggyakrabban idézett események közé tartozik, különösen a nők körében. A magyarok döntő többsége is az élet elengedhetetlen részének tartja a gyermekvállalást. Egy nemzetközi kutatásban arra a kérdésre, hogy hozzátartozik-e a gyermek a teljes élethez, a legtöbb országban igen magas arányban válaszoltak igennel, melyet mindkét nem egyaránt fontosnak tart. Magyarországon az átlagosnál is magasabb volt akkor ez az arány, ugyanis a nők esetében a megkérdezettek 85%-a tartotta lényegesnek a gyermeket a teljes élethez, a férfiaknak pedig közel 3/4. A fenti számok is azt mutatják, hogy kiemelkedő helye van a gyermekvállalásnak életünk várható életeseményei között. Annak ellenére, hogy mekkora jelentősége lehet számunkra a gyermekvállalásnak, bekövetkezte után a kutatások nem csak a pozitív hatásait, hanem a szülők életére vonatkozó negatív következményeit is kimutatták. A gyermekvállalás olyan életesemény, ami számottevő változásokat hoz a szülők életébe. Nagyon fontos lehet, hogy a megélt boldog pillanatokon kívül arról is lehessen beszélni, mennyi nem várt nehézséggel kell szembenézni egy gyermek születését követően. A házastársakat felkészületlenül érheti mindaz, ami a gyermekvállalás következtében változásként áll be az életükben. Az anyaság által a nők családi pozíciójukban megerősödhetnek, ugyanakkor kiszakadhatnak más társas kapcsolataikból, izoláltságuk nőhet, így siker és örömforrásaik megcsappanhatnak, illetve beszűkülhetnek a gyermekre és a férjre. A férjnek is fontos pozíció juthat, hiszen neki kell mindent pótolnia. Ő közvetít a külvilág felé, biztosítja az anyagiakat, ő adhatja az érzelmi megerősítést, viszont számára is megterhelő lehet az új egyensúlyban helytállni. A szülővé válás egy egyedülállóan kettős helyzetet hozhat létre. A szülőknek egyszerre kell megküzdeniük a gyermekvállalással járó stresszforrásokkal, időközben pedig életre szóló élményeket élhetnek meg gyermekeik mellett. Az empirikus bizonyítékok alapján számos tanulmányból az derül ki, hogy a szülőséghez általában pszichés stressz társul, például a kisgyerekségük, mint a nem gyermekes házaspároké. A vizsgálatokban a gyermekkel rendelkezők jelentősen magasabb értéket értek el az aggodalom, a stressz és a harag tekintetében, mint a gyermektelenek. Igyel a gyermek gondozása, és ez nem gyengül a gyermek első néhány életévében. Ez a hatás az apáknál is érvényesül, csak kisebb mértékben. A nők, a fiatal szülők, továbbá az elvált és az egyedülálló szülők még szignifikánsabb nehézségeket élhetnek meg. Ugyanakkor fontos eredmény az is, hogy ezek a negatív hatások legtöbbször sokkal kisebbek, mint a születés pozitív hatásai, mert a gyermekvállalással járó öröm ellensúlyozni tudja a megnövekedett stresszt, amit a szülőknek okoz. Azt fontos hangsúlyozni, hogy a kisgyermekkor mindenképpen kiemelkedő időszak, ebben az életszakaszban ugyanis fokozottan érezhetőek a gyermekvállalás okozta kihívások. A továbbiakban pedig zenékkel megyünk tovább itt az éterben, az FM 88.7-es MHz-es frekvencián.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balaton felvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ide érkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Ezek voltak a javasolt és esetleg nem annyira ismert kiránduló helyek, amiket ajánlunk nektek a Balatonnál. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a maratoni balatoni zenefolyamat halljátok, benne természetesen, mint mindig, a legjobb balatoni slágerek szólnak, és természetesen érdekes tudományos információk is teret kapnak. A mindset pszichológián néztem körül, és találtam a félelemkeltéssel kapcsolatban egy érdekes cikket. A félelemkeltés módszerét gyakran használják az egészségügyben edukáció és prevenció során. Általában különféle hátborzongató képi vagy nyelvi tartalmakat használnak az emberek megrémisztésére. Ezeknek az üzeneteknek a célja, annak bemutatása, hogy milyen szörnyűséges dolgok fognak történni velünk, ha nem tesszük azt, amit javasolnak. Például nem szokunk le a dohányzásról. Azonban úgy tűnhet, hogy a félelemkeltés önmagában nem mindig hatékony. Hiszen hiába vannak képek a dohányárukon, vagy mondják el az iskolában a droghasználat legrettenetesebb végkimeneteleit, mindig vannak, akik ennek ellenére ugyanúgy folytatják a káros egészségmagatartást. Mitől függ tehát, hogy célt ér-e el az üzenet? Erre a kérdésre a párhuzamos folyamatok kiterjesztett modellje nyújthat egy lehetséges választ. Az elmélet szerint az inger, azaz az üzenet egy elsődleges értékelésen megy keresztül, aminek következtében eldöntjük, hogy kiváltott-e belőlünk félelmet. Ha igen, kétféleképpen reagálhatunk rá, attól függően, hogy mennyire érezzük magunkat hatékonynak. Ha a félelem mértéke magas, az észlelt hatékonyság pedig alacsony, akkor úgy tudjuk csökkenteni a kellemetlen érzést, hogy elutasítjuk az üzenetet. Ezt nevezzük félelemkontrollnak, ami megnyilvánulhat tagadásban, védekező elkerülésben. Félelemkontroll esetén tehát nem következik be viselkedésváltozás, inkább a hozzáállásunkon változtatunk. Ha azonban a félelem mértéke és az észlelt hatékonyság is magas, a veszélykontroll lép működésbe. Tehát az üzenetet átgondoljuk és csökkentjük a veszélyt a javasolt cselekvés révén. De hogy néz ki ez a gyakorlatban? Képzeljük el, hogy az iskolapadban ülünk, és éppen drogprevenciós előadás zajlik. Mi mindennek kell tehát teljesülnie ahhoz, hogy célt érjen az üzenet? Elsőként fontos, hogy félelmet váltson ki belőlünk a droghasználat hatásainak ábrázolása. A sikeres félelemkeltéshez egyrészt szükséges a veszély súlyosságát kiemelni, azaz, hogy adott esetben a különféle szerek használatának milyen komoly következményei lehetnek. Másrészt pedig fontos, hogy a célszemély, azaz mi, úgy érezzük, hogy ezek a veszélyek megtörténhetnek velünk is. Éppen ezért nem célszerű csak a nagyon súlyos droghasználókat említeni, hiszen attól távol érezhetjük még magunkat. Így a veszély észlelése jelentősen lecsökken. Az észlelt hatékonyság szintén két összetevőből áll. Az egyik maga a cselekvés hatékonysága, ami a hit, hogy a drogfogyasztás abbahagyása megszünteti az előbb említett veszélyeket. A másik komponens az én hatékonyságra, önbizalomra vonatkozik. Arra, hogy képesnek érezzük-e magunkat a cselekvés végrehajtásához, ami jelen esetben a szerhasználat befejezése. A modell szerint akkor lehet sikeres egy félelemkeltő kampány, ha az üzenet mellé megoldási javaslatot is illesztenek. Éppen ezért is találhatók a dohánytermékeken leszokást segítő elérhetőségek. A félelemkeltő üzenetek leginkább az egyszeri cselekvések esetén bizonyultak igazán hatékonynak, mint például a védőoltás vagy szűrővizsgálat fontosságára való figyelmeztetés során. Az ismétlődő cselekvések, szokások megváltoztatása vélhetően ennél bonyolultabb, így a modell alkalmazása csak kismértékben lehet hatásos. Lehet, hogy sok kampány nem vált ki azonnali viselkedésváltozást, azonban elültethet a fejünkben egy gondolatot, ami később elindíthat a változás útján.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
0: Időjárás.
1: Ma még felhős lehet az ég, de

0: órára előbújhat a nap, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és az északnyugati szél is megélénkül. Délután 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Északnyugaton hűvösebb, délkelet felé haladva egyre melegebb időre számíthatunk. Holnap megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több zápor zivatar tarkíthatja a napot. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Ezen kellemes zenei sláger után nézzük a mindset pszichológia egyik érdekes hírét a konfliktusok világából. A konfliktus a szónak meglehetősen rossz a marketingje, így rögtön összeszorul a gyomrunk, ha meghalljuk ezt a szót. Negatív érzések kezdenek el felsejleni bennünk, veszekedés, mosolyszünet, harag, sértések. Holott a konfliktusok viszik előbbre a világot. Változtatják, alakítják a saját mikrovilágunkat, és formálják a jelenünket és a jövőnket. William Wrigley, amerikai üzletember egyszer azt mondta, ha két ember mindenben egyetért, akkor egyikük felesleges. Szerencsére nem túl valószínű, hogy valaha találnánk két ilyen személyt. Alapvetően a konfliktus az úgy születik meg, hogy valamiben nem értünk egyet a másik féllel. Addig azonban, amíg ezt vele nem közöljük, csak stresszről beszélhetünk, hiszen ezt egyelőre csak mi tudjuk, mi érezzük. Ilyenkor a problémákon való vívódás pszichológiai energiát vesz el tőlünk, melynek hiánya érzékelhető lesz a mindennapi teljesítményünkön. A konfliktusoknak számos kiváltó oka lehet. Az egyik leggyakoribb az információból adódó nézeteltérés. Előfordulhat, hogy téves információt kapunk, és ennek következtében félreértés történik. Az is meg lehet, hogy nem kapunk elég tudnivalót, így azok hiánya okozza a problémát. Sőt, még a túl sok információ is okozhat konfliktust. A Harvard Egyetem professzorai kidolgoztak egy módszert arra, hogy hogyan lehet a konfliktusokat optimálisan megoldani. A módszer alapja a megoldás együttes keresése a versengéssel szemben. A modell alkotói ugyanis arra jutottak, hogy a konstruktív megoldás létrejöttéhez szükséges az, hogy mind a két fél részt vegyen a megoldás kialakításában. Az első fázis az indulatok lecsillapítása, hiszen enélkül nem lehet nyugodt mederben lefolytatni a megbeszélést. Ezután a probléma valódi feltárására helyeződik a hangsúly. Amennyiben sikerül definiálnunk a probléma forrását, elkezdődik az úgynevezett kreatív fázis. Itt mind a két fél lehetséges megoldási javaslatokat tesz. Azért nevezzük kreatív fázisnak, mivel itt bármilyen, akár elsőre nehezen megvalósíthatónak tűnő ötlettel elő lehet állni. Hiszen meg lehet, hogy nem ezt választjuk, azonban irányítani fogja a gondolkodásunkat, és eszünkbe juthat róla a végső, leginkább elfogadhatónak és betarthatónak tűnő megoldás. Az utolsó fázis a megegyezés. Itt már a fő szempont az, hogy egy olyan megoldást találjanak, amely mind a két félnek megfelel. Így tehát nem az lesz már a fontos, hogy elkezdjük közelíteni egymáshoz az érdekeinket, és megvizsgáljuk, hogy ki mennyit enged, hanem az, hogy összevessük, hogy mit szeretnénk elérni és feltárni ezeknek a közös metszetét. Az ötletnél azért fontos, hogy mérlegeljük, hogy ez hosszú távon is működhet, illetve betartható-e, és ne feledkezzünk el a visszacsatolásról sem, hiszen a felek együttes felelőssége, hogy ellenőrizzék a későbbiekben azt, hogy az belette tartva. Kicsit ehhez a témakörhöz tartozik az asszertív fellépés is. Ugye az a fajta viselkedésmódot foglalja magában, amikor képes vagyok érvényesíteni a saját akaratomat, miközben mások érdekeit is figyelembe tudom venni. Ehhez őszinte és nyílt kommunikációra van szükség. A kreatív megoldás létrejötte, asszertív fellépéssel tud megvalósulni. A lényeg tehát, hogy ne versenyként éljük meg a konfliktust, hanem innovatív megoldásként, hiszen a véleményeink különbözősége az, ami előre viszi a világot, és ami utat tör a fejlődésnek.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a maratoni balatoni zenefolyamban. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen az archeogenomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A környezettudatos nevelésről szeretnék bővebben információt megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu szerint, bár a személyes felelősség olykor kicsinek tűnhet a környezetvédelem kapcsán, azonban a klímaváltozás mind fizikai, mind pszichés értelemben is egyre nagyobb kihívás elé állít minket. Így fontos beszélni erről a témáról, és még fontosabb lenne aktívan cselekedni. Ahogy a történelem során változott a természethez való viszonyunk, úgy a környezetszennyezésre való reakcióink is változtak. Leggyakrabban a személyes felelősség hárítása és a nagyobb hatalmakban, technikai vívmányokban való bizakodás jelenik meg válaszul a szorongásra és a bizonytalanságra. Akik tudatosabban kezelik a környezetszennyezés kérdését, azok az életmódjuk alakításával igyekeznek oldani a helyzeten, ami a mentális egészségükre is pozitívan hat. A környezeti nevelés fogalma Magyarországon 1998 óta része a közoktatási törvénynek, 2004 óta pedig kötelező eleme minden iskola pedagógiai programjának. A tanárok által átadott értékrendszert, tudást és tapasztalatokat jelenti a környezeti nevelés, ami hozzásegíti a tanulókat egy fenntarthatóbb életforma elsajátításához. Legtöbbször a diákok a természettudományos tanórák alkalmával találkozhatnak vele, de azt sokszor csak száraz anyagként kapják meg. Ennek az is lehet az oka, hogy a tanárok maguk sem kapnak megfelelő képzést a környezeti neveléshez, saját attitűdjeik sem formálódtak még olyan irányba, aminek átadását elvárják tőlük. Ezen felül a felelősségteljes gondolkodás receptje picit összetettebb. Szükséges hozzá egy belső motiváció, személyes érzékenység, szándék és megfelelő kontrollérzet is. Ezek kialakulásában nagy szerepe lehet annak, ha a gyerekek részt vehetnek olyan iskolai rendezvényeken, programokon, ahol valós problémákkal találkozhatnak, és arra együtt kereshetik a választ. A viselkedésük kialakításában pedig a legfontosabb tényezőnek a pozitív visszajelzést találták. A környezeti nevelés kapcsán az életkort is fontos szem előtt tartani. Egy kutatásban például olyan kukákat alkalmaztak, amik a szelektív személygyűjtéskor köszöntek a diákoknak, így később is inkább használták a szelektív kukákat, mint a vegyest. A példamutatás fontosságára mutathat rá az eredmény, amikor falusi és városi tanulókat hasonlítottak össze. A városban élők kevésbé látták kártékonynak az autó használatát és önmagában a légszennyezést, hiszen nekik ezek a napi rutinhoz, a megszokott dolgokhoz kötöttek, szemben a falusi gyermekekkel. Ahogy kezd központi témává válni, már a hétköznapi rutinunkban is a fenntarthatóság, úgy kezd beszivárogni ez az oktatáson, marketingen, sőt a divaton át a szülői módszerek körébe is. A környezettudatos nevelés sokak számára a saját értékrendszerük kifejeződése, mások pedig azért követik, mert kezd trendivé válni. Az alábbi pár tippel sokat segíthetünk a gyermekeinknek abban, hogy nyitottabbá váljanak a világ problémáira, és aktívan felelősséget vállaljanak bennük. Egyrészt beszélgessünk. A kommunikáció nem csak az ismeretátadás szempontjából lehet fontos a környezettudatosságra nevelésnél. A gyerekek sokszor szoronganak és félnek a klímaváltozással járó veszélyektől. Fontos, hogy erről a szülőkkel tudjanak beszélni, és akkor így a bennük kialakuló szorongás az csökkenhet. Aztán egy másik jó tanács, hogy kiránduljunk. A családdal, barátokkal együtt töltött idő a természetben pozitív emlékekkel és élményekkel látja el a gyerekeket. Valamint megtanulják tisztelni és óvni a természetet is a túrázás szabályainak a betartása mellett. Aztán egy másik jó tanács lehet az is, hogy mutassunk példát. Főleg kisebb korban lehet fontos az, hogy a gyermek lásson maga előtt mintát, ami alapján ő is cselekedhet. Lehet ez például egy szelektíven otthon gyűjtött szemét, vagy akár egy-egy bevásárlás alkalmával saját zacskóba gyűjteni a pékárút vagy a zöldségeket. Aztán az utolsó ajánlott pontunk az, hogy támogassuk. Tehát fontos, hogy ezt a viselkedést, ezt a környezettudatos viselkedést ne csak kialakítsuk, hanem fenn is tartsuk benne. Tehát ezt feltétlenül támogassuk őt benne, és motiváljuk őket a zöld törekvéseinknek a véghetszvitelében. És bár elsőre kihívásokkal telének tűnhet egy új, környezettudatosabb életforma bevezetése, azonban ez nem feltétlenül jár nehézségekkel.
amennyiben a tőlünk telhető legtöbbre törekszünk, a családban közös projektnek tekintjük a komposztálást vagy épp a zöldségtermesztést, a gyermekek könnyen elsajátíthatják azokat az értékeket, amik hozzájárulhatnak a klímavészhelyzet megoldásához és végső soron pedig egy szebb jövőhöz. Környezettudatos témánkat ezennel lezárom, és tovább is haladunk itt a zenékkel.

0: megtalál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak ki,

0: ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő egy-két hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, kötek vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra.
1: Időjárás.
0: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.

0: következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Szereted, ha valaki felnyitja a szemed?
2: Igénylem is, igen? Hogy nyissa fel a szemem, ja. Igen.
3: Muri Enikő énekesnő.
1: Ha tud valamit, ami szerint te éppen mondjuk alszol, most így idézőjelesen mondom, tehát nem tudsz róla, akkor szinte kötelessége is szólnia neked, és addig mondania, amíg felnyitja a szemed?
2: Igen.
1: Így érted?
2: Igen.
1: Egyébként én is így vagyok.
2: Igen. Mert hiszem azt, hogy kapok valami olyan mondatot, vagy akár csak egy olyan arcmimikát, amitől jön a felébredés, hogy aha, oké, akkor innentől kezdve ezt nem így fogom csinálni, hanem úgy.
1: És akkor nyitott is vagy a váltásra, hogy egy korábbi hiedelmedet egyszerűen félreteszed, hogy hát akkor, ja, mostanáig végig tévedtem.
2: Nem akkor feltétlenül.
1: Ezt, hát nem szívesen, inkább úgy mondod, de...
2: A makacságom mi?
1: Megvan a makacság?
2: Ajaj, nagyon. Tehát a makacságom néha nem engedi azt, hogy... Tehát ő azt diktálja olyankor, hogy tehát...
1: Na de
2: meg voltál eddig győződve arról, hogy ez így van.
1: De ha már tudsz arról a másikról, azt már akkor nem lehet úgy tenni, mintha nem tudnál róla. Tehát...
2: Idő telik el, igen? Ahhoz, hogy rájöjjek, hogy sajnos nem nekem volt igazam.
1: Tényleg? Tehát ha igen. Mondjuk egy kicsit valamit valaki mond, érzed, hogy az lehet, hogy tényleg úgy van, félre tudod tenni akár egy időre, hogy
2: igen.
1: Jó, nem, mégse, inkább úgy van, ahogy én hiszem.
2: Igen. Ha eltelik egy kis idő, és ez idő alatt átgondolom, és rájövök, hogy neki van ebben igazsága, akkor viszont változtatok rajta, igen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Beleznai Endre, színész, rendező, humorista.
2: Nehéz észrevenni, hogy ami történik, az éppen szemfelnyitás.
3: Na, hát igen. Igen. Menet közben nem tudja az ember.
2: Igen, igen. Mert lehet, hogy csak sima támadásnak érződik, vagy kellemetlenkedésnek.
3: Így, ahogy mondod egyébként sokszor, valószínűleg pont ennek érzi a legtöbb ember támadásnak, vagy kellemetlenkedés, azt mondtad, de...
2: Igen. És hát nyilván nehéz, főleg, hogyha az embernek nem nincs magától egy olyan érzés, hogy valami rosszul tud, vagy rossz irányba halad. Vagy
3: nyitottság, hát azt az ember nem tudja, miközben benne van, hogy rossz irányba halad, hanem azt hiszi, hogy jó irányba halad. De azért kérdezem a nyitottságot, hogy benned van egy nyitottság arra, hogy az eddigi valamilyen hozzáállásodat félreted, hogyha kiderül, hogy az egy badarság.
2: Én sokszor csináltam már ilyet szerintem, már hogy félretettem, meg én meg szoktam vizsgálni a bármiféle információt, amit hallok, de nagyon sok ember gondolja, amikor mond valamit, hogy az az ő gondolata, és akkor én meg hallom, hogy de hát ezt tegnap hallatta ebbe a tévében, meg azt a tehát, hogy nagyon sokszor működnek olyan információk vagy adatok alapján, ami nem a sajátjuk, és nem is igaz, csak megtetszettek, és akkor az ott ők is mondják. És ezeket nehéz végighallgatni, mert...
3: De mi a saját?
2: Hát
3: az lenne a saját, de még az se saját, ha évekig fennülnél a mező tetején, vagy a domb tetején egyedül, de az se saját, mert tulajdonképpen akkor is össze vagyunk kapcsolva, gondolatilag is, tehát...
2: Persze, hát alapvetően csak mondom, az elemző gondolkodás az, ami talán közel áll hozzám, meg ami üdvözítő lenne a mindenki számára. Egyszer volt egy olyan, hogy megnéztem, van egy fix stand-upon Becsenyei Ferenc a főszereplő benne, anekdota gyűjtemény, és azt én mesélem, amióta a Nemzeti Színház tagja voltam 91-be, azóta mesélem. És azt hittem, hogy mindig tökéletesen mesélem, hiszen az kb. Úgy mesélem, hogy megtörtént, és mindig nagyon sokat nevettek rajta, és tapsoltak is. És egyszer a Kecskeméti Színházban voltam egy gálán, és elküldték DVD-n. És ott is nagyon nagy sikerem volt ugyanezzel a sztorival, és visszanéztem a DVD-n, mert talán szóltam is családnak, hogy na, itt megint mondom, hogy jaj, de jól mondom ezt, és kezdtük így nézni, és akkor van egy rész, ahol halandzsázok, és rosszul mondtam, és aztán ugyanúgy rögtek rajta, és ez nem egy komoly dologban, nem is tudom már teljesen visszaidézni azt, mert a halandzsát is úgy kell mondani, hogy abban a ritmusban kell mondani, ami segít, hogy kijöjjön a poén, tehát ez a, idézem, szózén buhú, ha, az a szöveg, és ott ezt nem mondtam, hanem valami nem tudom mit, ami ritmusában nem jön ki, így is kijött a poén, később, de néztem, hogy ez hogy? És akkor rájöttem, hogy nem csináltam jól, pedig meg voltam győződve róla, hogy az úgy jó.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: nappal. A legjobbakkal.
1: Ani nerdezin aşkım.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.
2: Looking at the pictures I keep on my shelf, 'cause it's been so long since I've

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Életportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Várkonyi András, színművész.
2: Számomra ezt a fajta szemkinyitást az irodalom jelenti. Tehát én nekem számtalan szó előfordul, hogy ha olvasok valamit, akkor felkiáltok hangosan a kávé. Hát ez elképesztő. Ez egy olyan meglátás, ami akár az enyém is lehetne, és hogy mi tényleg valóban mekkora nagy igazság.
3: Hétköznapi beszélgetésekben arra készen állsz és nyitott, vagy hogy egyszerűen valakivel beszélgetsz, és valaki egyszerűen úgy elmagyaráz neked valamit, hogy be kell látni, hogy az, amit a másik mond, az egyszerűen úgy van.
2: Ezt úgy érted, hogy befolyásolható vagyok-e?
3: Hát, így is lehetne, de nem erre gondolok, hanem hogy megvan-e benned a nyitottság arra, hogy hogyha valaki tényleg fel tudja nyitni a szemed, akkor akarod-e, engeded-e, szereted-e?
2: Hát nézd, ez mindenképpen korkérdés. Elértem a 71. évemet, és most már nehezebben kapkodom a fejemet. Most már az ember az úgy van vele, hogy én láttam ezt is, meg az ellenkezőit is.
3: Hát és pont ezért akkor miben hisz az ember?
2: Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Uh-huh. És az én korosztályom erősen meg van lökve ez ügyben. Hogy most miben higgyünk?
3: Hát, hogy most akkor tényleg miben is olyan elképzelhető, hogy például valamiről azért nem is akarsz hallani sem, mert esetleg megbolygatná az eddigi hiedelmedet, és akkor inkább na, erről ne beszéljünk.
2: Nem lehet azt mondani, hogy dogmatikus vagyok, azt nem lehetne mondani, de hát meg, hogy prekoncepcióim vannak, de hát van egy világnézetem, ami azért ezek alapján, amiket az előbb ugye említettem, ki kellett, hogy alakuljon. Mert ha nem alakul ki, akkor az ember tényleg csak sodródik. Így is valamennyire sodródik az ember, de hát kell, hogy legyen azért valami vezérelv, ami szerint gondolkodunk, beszélgetünk, írunk, olvasunk, könyvet választunk, színházat választunk, barátot választunk. Ilyen van, hogy egy barát egyszer csak kiderül, hogy nem barát. Nekem is van ilyen egészen közeli élményem. Nem is értem miért, hogyan. Tehát ahogy öregszünk, a vastag bőr is egyre vastagabb lesz. Többet bírunk.
3: Azt mondod, hát többet, oké, de közben meg olyan, mintha mindig fel lehetne ébredni, nem? Hogy eddig valamiben hittél, abból felébredsz. Ja, akkor nem is az van, hanem ez, és aztán ebből is fel lehet ébredni.
2: Hát igen, csak konzekvensnek is kell lenni valamennyire, tehát nem lehet állandóan ébredezgetni, és
3: nem lehet.
2: És másik hálószobába menni. Kell legyen az embernek világnézete.
3: Amihez ragaszkodik. Valamelyest.
2: Valamelyest ragaszkodik, mert jönnek az információk folyamatosan. És ezek módosítják valamilyen módon nyilvánvalóan, hogy egy másik beszélgetésben szó volt róla, ugye olyan mennyiségű információ és olyan távolságokból és olyan helyekről érkezik, hogy győzze az ember feldolgozni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 000 forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a magyar államkincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még 50 ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, kötek vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra.
4: Időjárás.
5: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mondok Ivett, operaénekes.
2: A szüleim elvesztése után nagyon átértékelődött. Akkor az élet nyitotta fel a szememet, hogy most más pozícióba kerültem. Mindig azt mondom, hogy amíg élnek a szülők, és hogyha az ember jó kapcsolatban van velük, akkor ők eltakarják a napot. Aztán utána elmennek, ugyanúgy fel kell a nap, és ott vagyok egyedül. Most hiába van házastársam, vagy barátom, vagy párom, akkor is az ember egyedül marad. És más pozícióba kerül a saját maga életébe. Ez nagyon nagy ráébredés volt. Szerintem akkor nagyon sokat komolyodtam. A fiatal koromban a másik nagy ráébredésem az volt, hogy nem minden felnőtt olyan jó ember, mint a szüleim. Hogy ők is hazudhatnak, hogy ők is akarhatnak rosszat. Ez nagyon fájdalmas volt. Ez a 10 éves, 20-as éveim elején volt.
3: Nem mindenki jó.
2: Akkor igen, vagy jó akaratú inkább. Mm-hmm. Nem mindenki akar jót.
3: Neked?
2: Vagy nem csak egyáltalán. Nekem, úgy egyáltalán. Mm-hmm. És a saját környezetemben is azt látom, hogy hát ahogy megy az élet előre, ez a naivitás tűnik el, és ezzel sok mindenre ráébred az ember.
3: De azért teljesen ne tűnjön el az a fajta, azt mondod, naivitás, amiről még korábban egyszer beszéltünk, hogy belelátni a másikba a jót. Azt tulajdonképpen van, aki ezt naivitásnak mondja, van, aki pedig azt mondja, hogy egy nagy hit. Uh-huh. Hogy ott van az a másik ember, lehet, hogy egy gonosztevő, de ha te belelátod a jót is, akkor az egyszerűen életre tud kelni.
2: Igen.
3: Lehet, hogy csak egy percre, de lehet, hogy megmarad.
2: Az ilyen ráébredés például az anyagi dolgok, hogy a tudatos pénzügyi tervezés, hogy mennyire nem foglalkoztam szerintem időben azzal, hogy megteremtsem az anyagi jólétet magam körül, az anyagi biztonságot. És erre a férjem és a legjobb barátnőm segítségével tudtam ráébredni, hogy azt nem jól csinálom, de nagyon nem jól. És ahogy változtattam rajta, már rövid időn belül nagyon sok olyan dolog történt, ami visszaigazolt, hogy igen, ez volt a helyes döntés.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztárport Rémust folytatódik.
1: Mondok Ivett, operaénekes.
2: Nagyon sok emberrel találkozok, nagyon sok nagy művésszel, döntéshozó emberekkel vagyok kapcsolatban így a művészi területen, és látom, amik történnek körülöttem, na hát az is egy nagy tanulság.
1: Felébredezel, néha rálász, néha dolgot.
2: Sajnos rá, igen.
1: Hirtelen kinyílik a szemed, hogy ja, ez így működik?
2: Igen, igen.
1: Jézusom, hát én ezt nem tudtam így.
2: Mert nem akarom tudni inkább.
1: Na, ilyen is lehet egyébként, hogy valamiről inkább, de hát már akkor nem tudsz róla nem tudni, ha már egyszer megtudtad, éreztél már ilyet, hogy Istenem, előbb bárcsak soha ne tudtam volna.
2: Sokszor.
1: Igen, tényleg? De már megtudtad.
2: Igen.
1: Fájdalomból ébredtél már fel hirtelen? Hogy egyszerre csak mondjuk napokig, hetekig valami nagyon fájt, egy tragédia valami, és aztán egyszer csak így hirtelen, mintha felébredtél volna belőle, hogy láttad, hogy süt a nap, és hirtelen felébredtél.
2: Persze voltak, igen.
1: De ezt így felidézel egy ilyen élményt?
2: Hát volt nekem egy nagyon nagy szerelmem, ő egy híres operaénekesnőnek a fia, és én azt hittem tényleg, hogy minden rendben van. Aztán végül is kiderült, hogy ő annyira megrémült, hogy én is operaénekes akarok lenni, hogy inkább így eltaszított magától. Az nagyon fájt. Mert ugye én megmondtam, hogy mindenki olyat választ, mint az anyja. De hogy így, nem, egyszerűen nem tudtam rábeszélni semmilyen úton, módon, hogy én vagyok neki a megfelelő, az nagyon megviselt. Az nagyon arcolt. Az igen, igen, igen. És azt évekig hevertem. És érdekes volt, hogy amikor már meg ő keresett volna, évekkel később, akkor már nem tudtam fogadni. Mert egyszerűen bennem volt az a félsz, hogy mi van, megint azt mondja, hogy nem én vagyok az igazi, hát ez.
1: Hát egyébként nem ő az igazi neked.
2: Igen, hát ez szerint kiderült.
1: Most már kiderült.
2: Csak hogy így, ez azért nagyon nehéz volt elfogadni.
1: A fájdalomból ott volt egy pont, amikor hirtelen felébredtél ebből a
2: Király utcánál voltam, és ott ment el előttem a villamos, emlékszem rá. Ott és felhívott telefonon, és akkor mondtam neki, hogy nem tudok vele találkozni.
1: És akkor ébredtél
2: fel
1: a hosszú évekig tartó fájdalomból?
2: Igen, igen.
1: Akkor ébredtél fel a hosszú évekig tartó fájdalomból?
2: Igen, igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: megmozgatjuk az állóvizet.
1: Tudja már, te is Balaton Rádiós vagy. Balaton Rádió.
2: Buongiorno.

0: vamo uvidzete, ciao. Buonanotte.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Te

0: Hírportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Örömből is fel lehet ébredni.
2: Igen, mondjuk akkor esetleg tragédia történik.
3: Mondok Ivett, operaénekes.
2: Nekem ez 2017-ben volt, amikor Szegeden megkaptam egy a Varázsúvalának az Éjkirálynő szerepét énekeltem egy évadban, és ugye a szüleim egyszerű szülők voltak, apukám tanár volt, anyukám ápolónő. Amikor én azt mondtam, hogy operaénekes akarok lenni, akkor ők nem mondták azt, hogy nem. Hát ez volt a természetes. Szóval, hogy ők tényleg így nagyon-nagyon támogatók voltak, és hogy apukám már nem érte meg azt a sikert, de anyukám még megérte. De pont akkor halt meg, amikor énekeltem a szerepet. Már nem tudott megnézni. És emlékszem, hogy mondom, itt vagyok, és mondom, énekelem, és azt, ahol szeretném, és tényleg legnagyobb sikereimet érem el, és hogy szegény már nem tudott ott lenni velem. És amikor már haldoklott, akkor is mentek az előadások. És akkor kérdezték, hogy nem mondom le, és mondtam, hogy hát mondom, engem anyukám biztos, hogy fejbe vágna, hogyha én lemondanék egy előadást. És az utolsót kellett csak lemondanom, mert akkor már nagyon nagy volt a baj, de hogy azt az örömet nem tudtam megélni. Például a gyerek születésének az örömét az apukám halála miatt nem tudtam megélni. Akkor halt meg az apukám, amikor született a lányom. Ez rettenetes volt. Szóval mondtam is, hogy így mindig el szoktam így poénkodni ezeket a nagy dolgokat, hogy na én nem szülök még egyet, mert akkor megint meghal valaki. De tényleg ilyen, ez nagyon nehéz volt, hogy apu ment, akivel nagyon-nagyon közel álltunk egymáshoz, jött a gyermek, akkor révbe értem, akkor anyu ment, és akkor ez fájdalmas volt, hogy a legnagyobb örömbe ott volt a legnagyobb bánat is. De aztán utána meg nem tudom, hogy kisimul az élet, vagy meg hát én is haladok előre a korral.
1: Tulajdonképpen hangulatokból is néha kiébredünk.
2: Igen.
1: A depresszióból is egyszer csak kiébred az ember.
2: Hát én talán kilépek. Még a fájdalmas is, de túllépek. És ez azért is fáj azoknak az embereknek, akik benne tudnak ragadni, mert csak azt látják, hogy túllépek. És akkor én azt mondják, hogy szívtelen vagyok, de nem. Saját magam érdekébe teszem. Mert ez nekem így jó. Egyébként fizikai, hogyha valami nagyon rossz, volt persze már az életemben olyan, akkor fizikai megmutatkozása is van nálam. Például, hogyha néha belekerülök olyan helyzetbe, ami nekem nagyon rossz, akkor hány ingerem van? Az olyan érdekes. És ezt nem is tudtam sokáig. Csak egyszer úgy, hoppá, most megint. És akkor ezen így, amikor tudom, hogy ez van, akkor tudom, hogy változtatni kell. Meg sokat beszélgetünk például itt, azt, hogy hozzám közel álló emberekkel én tényleg sokat beszélgetek, és mondta a barátnőm is, hogy amikor kértem tőle valami tanácsot, jó, de akkor legyél őszinte, hogy olyan tanácsot tudjak adni, vagy olyat tudjak mondani, ami nem visz félre. Például itt az anyagi dolgokba. Hogy megmondtam, hogy én ezt szeretném elérni. És akkor mondta, hogy így, ahogy élsz, azt nem lehet. De amikor már láttam, hogy saját erejéből miket megvalósít, és ugyanonnan indulunk, és mondtam, hogy de én is szeretnék, és akkor taníts meg rá. És akkor kénytelen voltam odafigyelni. Most meg azt mondom, hogy tényleg most aratom ennek a gyümölcsét. Uh-huh. És ami meg számomra fontos, itt a ráébredésekkel kapcsolatban, hogy mindig arra ébredek rá, hogy legfontosabb a család. Legfontosabb a család. De szerintem ez mindenkinél így van, akinek gyereke van.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a

0: gyógyszerészek olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár.
1: Időjárás.
0: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos műsorunk számos érdekességgel és a nyárhoz kapcsolódó témákkal. A városi kánikula elleni küzdelem egyszerű módja lenne, ha fehérre festenénk a tetőket, hogy miért. Ezt is kivesézzük majd. Biztos, hogy jobban vonzza a fekete ruha a hőt, erről is szó lesz. Új fogalom a hőkimerülés, ezt is hozom majd, illetve megnézzük, hogy hogyan jött létre a napszemüveg és a popcorn, mert hogy már több ezer éve létezett, és lehet, hogy véletlen hozta, hogy felfedezte az emberiség. Emellett egy masszív kettős szélturbináról is szó lesz, amely akár egy hurrikán erejét is képes hasznosítani. Egyre jobban csökken az okos eszközeink mérete. A közelmúltban egy újabb okos gyűrűt mutattak be, ezt is hozom majd. Új módszer segíthet a ruhanemük újrahasznosításában, hogy mi ez a módszer, erről is szó lesz, és természetesen a globális káoszt okozó egyetlen hibás szoftver frissítésről is szó lesz. Maradjunk együtt, már is kezdünk a fehér tetőkkel.
0: A tudomány mai állása.
1: Egyre nehezebben elviselhető Magyarországon és néhány szomszédos országban is a nyári kánikula. Sokan keresik a megoldást a hőség hatásainak enyhítésére, és bár nincs csodaszer, a napsütést elnyelő felületeken végzett változtatásokkal lehet csökkenteni a hőmérsékletet. A frisshírek.hu írta meg, hogy londoni kutatók egy egyszerű, de hatékony módszert azonosítottak a tetők fehérre vagy más fényvisszaverő színre festésével mérsékelhető a hőség. A közzétett tanulmány szerint a kutatók egy 3D-s klímamodellt alkalmaztak, amely London 2018-as két legforróbb napjának adatait használta fel. A modell segítségével hasonlították össze különböző módszerek hatékonyságát, mint például a festett tetők, zöld tetők, napelempanelek, földszinti növényzet és légkondicionálók hatása a külső hőmérsékletre. A zöld tetők hatása változó volt. Nappal 0,5 Celsius fokkal csökkentették a hőmérsékletet, de éjjel a szerves anyagokban megrekedt hő miatt növelték azt. A lombhullató fák ültetése a zöld területeken az éjszakai hőmérséklet csökkentésében segített ugyan, de nappal nem voltak hatékonyak a páratartalom növelése miatt. A napelemek és az utcai növényzet pedig 0,3 Celsius fokos csökkenést eredményezett, ami nem tűnik soknak, de a környezet számára előnyös. A fehérre festett tetők mindezzel szemben a legjobb eredményeket mutatták. A kutatás szerint, ha ezt a módszert egész városokban alkalmaznák, akkor a hőt visszaverő tulajdonságuknak köszönhetően egyes területeken akár 1,1 vagy 2 Celsius fokkal is csökkenthetnék a külső hőmérsékletet. Egyébként a tanulmány szerzői kiemelik, hogy a hűvös tetők lehetnek a legjobb megoldások a forró napokon, hogy elviselhetőbb legyen az utcák hőmérséklete, habár ezek az eredmények csak a modell számításokon alapulnak, és a gyakorlatban még nem lettek kipróbálva, a fehér felületek hűsítő hatása mégis közismert. Azonban felmerül a kérdés, hogy a városok tetőinek tömeges fehérre festése vajon milyen esztétikai és környezeti hatásokkal járna? Hát ami az esztétikát illeti, ismerjük a híres kékházakat a görög falvakban, vagy más egyéb országokban is találhatunk a világ számos pontján olyan városokat, településeket, amelyek a színesre festett házaikkal hívták fel magukra a figyelmet, esetleg váltak világhírűvé és turista célponttá. Én a magam részéről kíváncsian várom, hogy ki lesz az első, aki bevállalja, hogy fehérre festi a tetőt. Azt nem mondom, hogy ki lesz az első, aki bevállalja a fehér cserép vásárlását, mert hogy ilyen egyébként létezik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Ilyen a

0: tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb két érdekességgel folytatjuk, vajon mekkora a világ legkisebb gyümölcse, elárulom előre, mint egy sószemcse, elég sok kéne belőle, hogy jól lakjunk, hogy hol terem, majd azt is elmondom, de előtte nézzünk rá a globális káoszt okozó egyetlen hibás szoftver frissítésre. A Rakéta úgy írja, hogy július 19-én péntek reggel kritikus rendszerek tömege mondta fel egyszerre a szolgálatot légitársaságoknál, médiavállalatoknál, de még kórházakban is. Az események hátterében egy balul sikerült szoftver frissítés áll. A Párizsi Olimpia Szervező Bizottsága, több nemzetközi és három nagy amerikai légitársaság, Berlin, Hongkong és Amsterdam repterei, városok tömegközlekedése, brit és német kórházak álltak le teljesen vagy részlegesen egyetlen számítógépes program miatt. A CrowdStrike nevű ironikus módon éppen kiberbiztonsági biztonsággal foglalkozó cég Falcon Sensor szoftvere kapott egy frissítést, amelynek hatására az érintett Windows-os számítógépek leálltak, egészen pontosan a kék halálnak hívott képernyővel fogadták a felhasználóikat. Az ilyen programok ahhoz, hogy hatékonyan el tudják látni a feladatukat, viszonylag szabadon tehetnek bármit a számítógépeinken, így ha hibásak, nagyobb problémákat is okozhatnak. A CrowdStrike vezető George Kurz hangsúlyozta, hogy nem biztonsági eseményről vagy kibertámadásról volt szó, és viszonylag rövid időn belül bejelentette, hogy készen vannak a frissítéssel. Ugyanakkor a Times idézte Lukás Olajni kiberbiztonsági kutatót, aki aláhúzta, hogy hiába kész a megoldás, nem egyértelmű, hogy mennyire gyorsan lehet azt feltelepíteni az épp tetsz halott rendszerekre. Az események, amelyek még a következő napokban is befolyásolták a világ működését, rávilágítottak arra, hogy mennyivel súlyosabb problémákat tud eredményezni, amikor az IT infrastruktúra ellátási láncában keletkezik hiba, vagy azt éri támadás, mintha egy-egy konkrét szerver vagy számítógép kerülne veszélybe.
0: A tudomány mai állása.
1: Lépjünk át a másik témánkra, itt van a gyümölcs, a zöldség és a gyümölcs szezon. Vajon melyik a világ legkisebb gyümölcse? A Rakéta írta meg, hogy az bizony akkora, mint egyetlen egy sószemcse. Jó nagy tállal kéne felszolgálni egy garden party végén. A legkisebb virágzó növények a világon a békalencsék családjába tartozó wolfiák közé tartoznak, ezek Ázsiában őshonosak. Az aprócska növények szerkezete is igen egyszerű, sem gyökérzettel, sem levélszárakkal nem rendelkeznek, egyetlen vízen úszó testük tartalmaz minden fontos összetevőt, ami a túléléshez és a szaporodáshoz szükséges. A wolfiák egyetlen bibét és porzót foglalnak magukban, ezek segítik a szaporodásban, de virágzásukat nehéz megfigyelni, a virágok különös formája és mikroszkópikus mérete miatt. A virágot lényegében egy kicsiny bemélyedés képviseli, amiben egyetlen egy mag képződik, rendkívül ritkán. Az sem szokatlan, ha egy évtizedig sem indul virágzásnak egy-egy kolónia. Ez azonban nem jelenti azt, hogy lassú a növekedésük üteme, sőt, a béka lencse formák általában nagyon gyorsan be tudják lepni a vizek felszínét, mert egyfajta osztódásra is képesek. Az úgynevezett vegetatív módon történő szaporodás, ivar szaporodást takar, aminek során a kiinduló növényről leváló rész új egyeddé fejlődik. Ezzel a módszerrel néhány nap alatt meg tudják duplázni az ösztömegüket. Emiatt a békalencse formákat néhány régióban invazív fajként kezelik, amelyek rossz esetben a vízfelszínt beborítva elvonják az oxigént a vízben lakozó élőlényektől. Ezeken a növényeken alakulnak ki a világ legkisebb gyümölcsei, amelyek szabad szemmel alig láthatóak, méretük körülbelül 0,3 milliméteres és néhány 10 mikrogrammot nyomnak.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ez az FM 88.7
3: Balatonra.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb nyári témával folytatjuk mindjárt, egy új fogalommal fogunk megismerkedni, kihallott már a hőkimerülésről, hogy miről van szó, már is mondom, de előtte egy kis szél talán jól fog esni a kánikulában, egy masszív kettős szélturbina akár egy hurrikán erejét is képes hasznosítani. Újdonságról van természetesen szó, a Zöld Pálya írta meg, hogy Kína eddig is élen járt ugyan a megújuló energiával kapcsolatban, fejlesztések tekintetében, de most telepített egy olyan új szélturbinát, amely ugye a méretében és kapacitásában nem veheti fel a versenyt a jelenlegi rekorderrel, de a maga nemében mégis rekordtartó, hiszen soha korábban nem volt még ekkora V alakú dupla szélturbina üzemben a világon. Az új energetikai létesítmény nagyjából 30 ezer háztartást képes ellátni elektromos árammal, és a különlegessége a strapabírásában van. Még a legtöbb hasonló szélturbinát egy erőteljes szélvihar alatt le kell állítani, különben megsérülhetnek a lapátok, addig ez a szélturbina egy ötös erősségű szélvihar erejét is képes energiává alakítani. Az úszó platformra felállított építmény 16,6 megawatt összteljesítményű, és az éves becsült kapacitása 54 ezer megawattóra, amivel nagyjából egy érd nagyságú települést képes ellátni a szükséges energiával. A hagyományos turbinától eltérő dupla turbinás rendszert a néhány éve folyó alapos tesztelések után idén áprilisban fejezték be és helyezték üzembe. A két ellenkező irányba forgó propeller lapátjai 182 méter hosszúak és egy nagy V-t formázó állványzatra lettek rögzítve. A két részt masszív kábellel rögzítették több ponton is a teljes stabilitás érdekében. A szerkezet 15 tonnát nyom mindent beleszámítva, ami szintén hozzájárul a strapabírásához. Akár 260 km/órás széllökések és 30 méteres hullámok mellett is üzembiztosan működik.
0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása.
1: Ha egy kicsit elképzeltük magunkat a szeles tengeren, 30 méteres hullámok, az igen, belegondoltunk, akkor térjünk vissza a hőséghez. Egyre másra kell megismerkednünk újabbnál újabb fogalmakkal, akár a nyár és a hőség kapcsán. Kihallott már a hőkimerülésről. Ez akkor következik be, amikor valaki már nem képes funkcionálni szó szerint a melegben, írja a HVG. Jellemzően azért, mert a szíve egyszerűen képtelen lépést tartani a felé támasztott követelményekkel, és túl melegszik, mármint az ember szervezete konkrétan. A szervezet ugyanis túl sok vizet és sót veszít a nagy hőségben, jellemzően az izzadás révén. A hőkimerülés szinte bármilyen körülmények között jelentkezhet, az edzéstől a gyári munkán át a buszmegállóban történő hosszas várakozásig a forró párás időben. Hani Atalla, a Jackson Memorial Kórház sürgősségi és főorvosa a The New York Times-nak nyilatkozott a hőkimerülésről. Ő azt mondta, hogy a jellemző tünetek közé sorolható a szédülés, a hányinger és az ájulás is. Szavai szerint ez azt jelenti, hogy valaki túlmelegedett, túlterhelte magát, és pihennie kell. A további tünetek közé sorolható a fejfájás, az izomgörcs, az izzadás és a magasabb pulzus szám is. A hőkimerülés megelőzéséhez tanácsos korlátozni a szabadban tartózkodást és a megerőltető tevékenységeket. Ezek a tanácsok már egyébként ismerősek lehetnek, ám Douglas Kaza, a Connecticuti Egyetem kinezológia professzora a fizikai fittséget is kiemeli a megelőzésben. Ez szavai szerint úgy is lehet érteni, ha hetente, 4 alkalommal, 30 percre olyan tevékenységet végzünk, amely megnöveli a pulzus számot, ez lehet tempósabb séta is, akkor az szintén segít a hőkimerülés elkerülésében.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: And nothing's gonna change my mind.
1: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy újabb nyárra való témával folytatjuk. Ki hallotta már azt a tételt, hogy nem is igaz, hogy a fekete ruha jobban vonzza a hőt, a fekete tárgyak a tűzőnapon valóban könnyebben felmelegednek, mint a fehérek. Ennek egyébként az az egyszerű oka, hogy a fehér dolgok azért fehérek, mert a fehér fényt verik vissza, ez pedig minden látható színnek a kombinációja. Ha a fehér veri vissza minden szín közül a legtöbb fényt, az azt is jelenti, hogy a fehér dolgok nyelik el a legkevesebb fényt, tehát azok melegszenek fel legkevésbé a napon. No, de mi a helyzet például az észak-afrikai sivatagban élő beduinokkal? Ki látott már olyan filmet, ahol ezek a drága emberek tetőtől talpig fekete ruházatban, ráadásul hosszú ujjúban vannak? Nos, ők csak nem hordanának fekete ruhákat, ha nem lenne valamilyen előnye a dolognak. Nézzük meg, hogy miről van szó. Egyébként az Index foglalkozott ezzel. Az már ebből a furcsa kettősségből is látszik, hogy nem annyira evidens az egész, ahogy azt elsőre hinnénk, hogy rögtön az elején lelőjük a poént. A tudomány jelenlegi állása szerint a fehér a nyerő, de ahhoz, hogy leássunk a probléma mélyére, több dolgot is elő lehet szedni, például azt az 1980-ban a Nature tudományos szaklapban megjelent tanulmányt, amelyben a kutatók a beduinok különös ruhaviselési szokásával foglalkoztak. Korábbi állatokkal végzett kutatások során már bebizonyosodott, hogy a fehér bunda vagy tollazat nagyobb értékben engedi át a rövid hullámú sugárzást a bőrig, mint a fekete. A kutatók pedig arra gyanakodtak, hogy a beduinok a logikával szembe menő fekete ruhával képesek minimalizálni a napsugárzás okozta felmelegedést. A kutatás során a szakemberek meglehetősen archaikus módszerrel próbáltak a végére járni a dolognak, egy embert fehér és fekete ruhában is kiállítottak a napra a sivatag közepén, aztán egy sor paraméter alapján megvizsgálták a különbségeket. Az így kinyert adatokból kiderült, hogy a fekete ruha háromszor annyi hőt nyelt el, de hiába volt akár 6 fokos a hőmérséklet különbség a ruha felszínén, ez a viselője testéig már nem jutott el. A bőr és a ruha közti hőmérséklet ugyanannyi volt mindkét esetben. Ez azért érdekes, mert a magasabb felületi hőmérsékletből eredő légáramlás önmagában nem kompenzálta volna a jóval magasabb hőelnyelést, így a kutatók arra jutottak, hogy a fekete ruha esetében valamilyen extra hatás is bejött a képletbe. A következtetés az lett, hogy a fekete ruha alatt nagyobb a légáramlás, emiatt pedig kényelmesebb lehet a viselése a sivatagi hőségben. Ezt okozhatja például a kémény hatás, vagy más néven természetes húzat, amelynek lényege, hogy a fekete ruhák esetében azért nem magasabb az anyag és a bőr közti tér hőmérséklete, mert az alapvetően felmelegedett levegő miatt felfelé haladó, a testet hűtő légmozgás alakul ki. Ehhez persze arra van szükség, hogy kellő hely legyen a ruha és az ember bőre között, ami egy hétköznapi pólóról például nem feltétlenül mondható el. Szóval összességében úgy tűnik, hogy ha nem bőrruhákat hordunk, akkor talán kicsivel jobban járunk a fehér szereléssel, ha odakint 40 fok van, és hétágra süt a nap, de igazság szerint akármilyen színű ruhát is veszünk fel, szinte ugyanolyan nagyon melegünk lesz, főleg amikor hetekig tartósan 35 fok feletti hőmérséklet van.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új módszer segíthet a ruhaneműk újrahasznosításában. Mindjárt egy érdekes témával folytatjuk, de előtte nézzünk rá az okos eszközökre. Okos óráról már hallottunk, és okos gyűrűről is. 7 évvel ezelőtt mutattak be először okos gyűrűt, viszont ahogy az évek telnek, az okos gyűrűk is egyre többet tudnak, miközben az is fontos a piacon, hogy egyre olcsóbbak, vagyis megfizethetőek, elérhetőek legyenek. Egyébként nem csak egyre többet tudnak az okos eszközeink, hanem úgy tűnik egyre kisebbek is. Nem tudom ki, hogy van vele, de az okos óra sokaknak például problémát jelent, hogy túlságosan pici. Hát mi van akkor még egy okos gyűrűvel? Nos, a Rakéta írta meg, hogy egy új okos gyűrűt dobtak a piacra. No, de lássuk, hogy mit tud. Mindenek előtt fontos, hogy kompatibilis legyen a mobiltelefonunkkal, és ha ez megvan, akkor a most bemutatott gyűrű alapvetően 3 dologra használható: az alvási szokásaink monitorozására, a sporttevékenységünk követésére és alapvető egészségügyi funkciók mérésére. A gyűrű ezek közül egyértelműen az elsőben tűnik a leghasznosabbnak, hiszen míg a sporttevékenység követésére és egészséggel kapcsolatos mérésekre ugyanilyen áron már egy komolyabb tudású okosórát is vehetünk, az okos gyűrűben a méretéből fakadóan jóval kényelmesebb lehet aludni, mint bármilyen órában vagy karkötőben. Ez az új okos gyűrű mindössze 2,6 mm vastag, mérettől függően legfeljebb 3 grammot nyom, és arról is gondoskodott a gyártó, hogy mindenki megtalálja az ujjához leginkább illő gyűrűt, hiszen a készülék összesen 9 különböző méretben fog boltokba kerülni. Ekkora méretnél nem meglepő, hogy a gyűrűben mindössze egy 18-23 milliamper órás akkumulátort találunk, ami a gyártó szerint így is 6-7 napos üzemidőt garantál, ha pedig lemerül, akkor a Tokjába visszatéve mindössze 80 perc alatt újra tölthetjük az akkumulátort. A gyűrű 5-ös fokozatú titán keretet kapott, 10 ATM-es vízállósággal és IP68-as por- és vízvédelemmel rendelkezik, emellett miniatűr mérete ellenére szenzorokkal is szépen el van látva. A gyorsulás mérőn kívül egyébként egy optikai pulzus mérőt, valamint egy infravörös hőmérséklet szenzort is kapunk. Hogy milyen picik rajta az olvasható adatok, no, arra is kíváncsi lennék.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Lépjünk át az újrahasznosítással kapcsolatos hírre. A 24.hu írt arról, hogy új módszer segíthet a ruhaneműk újrahasznosításában. Elképesztő mennyiségű ruhát halmozunk fel és dobunk ki. A műanyagok mellett a textíliák újrahasznosítása is óriási kérdés az ipar, illetve az emberiség számára. A textíliák újrahasznosításakor a jelenleg használt mechanikai lebontás módszereivel rövidebb rostokat kapunk, amelyekből már nem lehet ruhaneműt előállítani, csak például szigetelőanyagot vagy törlőrongyot. Viszont egy kutatócsoport most egy olyan kémiai eljárás dolgozott ki, amelynek segítségével elválasztható a pamut és a vele kevert műszál, a műszál anyagának lebontása útján. A módszerrel mindössze 15 perc alatt alkotó elemeire lehet bontani a polimereket. Ez az úgynevezett mikrohullám segítségével végzett glikolízis, amelyhez olcsó cinkoxidot használnak katalizátorként. Ez valami olyasmi, mint amikor egy régi falat lebontva annak eredeti tégláit kinyerjük, ezekből aztán bármikor lehet újabb falat építeni. Az eredmény a kevert textilek esetében a megmaradt pamutszálakból álló váz, valamint a róla leoldott műszálak összetevőit tartalmazó por. A legnagyobb előrelépést a folyamat gyorsasága jelenti, ez olcsóvá is teszi. A kutatók egyébként különféle összetételű arányú textilekkel is végeztek kísérleteket, és akkor is sikerrel jártak, ha nem volt előzetesen ismert az anyag összetétele.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: A Balaton legjobb slágerei. Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?

0: Tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk végén újabb két nyárhoz kapcsolódó témával folytatjuk, kinek van több ideje esetleg moziba járni nyáron, ott elengedhetetlen, hogy popcorn is legyen nálunk. Állítólag több ezer éve létezhet a popcorn, hogy mikor találták fel, és véletőleg hogyan azzal foglalkozunk mindjárt, de előtte ki az, aki sűrűbben hord napszemüveget a nyári időszakban. Egyes források szerint a napszemüveg evolúcióját a kínaiak indították útjára, bár mai feltételezések szerint a színes csiszolt üvegeket inkább csak a nekik tulajdonított mágikus erő miatt viselték, nem pedig szemük védelmére. Szóval nézzük meg, hogy hogyan is jött létre a napszemüveg. Az inuitok, vagyis az eszkimók már több ezer éve szarvas agancsból készített keskeny nyílással ellátott napszemüveget viseltek a hóvakság elkerülésére, de az első színes lencséjű napszemüveg csak a 20. század elején készült el. Ahhoz azonban, hogy elnyerhesse mai formáját, és hogy általános, sőt divatos viseletté váljon, kellett egy kis segítség. Ez a segítség egyébként a hadsereg felől érkezett meg, ugyanis a II. Világháborúban az amerikai légierő rendelt napvédő eszközöket a nagy magasságban repülő pilótái számára, akiknek a szeme igen erős UV-sugárzás volt kitéve. A napszemüveg így vált először repülős divattá, amit Douglas MacArthur tábornok, a csendes óceáni erők főparancsnoka népszerűsített szerte a világon azzal, hogy állandóan napszemüvegben nyilatkozott a sajtónak. De hogyan működik a napszemüveg? Nos, a napsugárzás egy bizonyos része, az ibolyán túli sugárzás nem csak a bőrt, hanem a szemet is károsíthatja. Egy napszemüvegnél az a legfontosabb, hogy 100%-ban kiszűrje a káros UV-sugarakat egészen 400 nanométerig. A szemüveglencsék ma már túlnyomó részben műanyagból készülnek, de a műanyag rétegre különféle bevonatok kerülnek a gyártáskor, mint például a tükröződés csökkentő, azaz az antireflex bevonat, a tisztítást könnyítő bevonat, a portaszító antisztatikus, elektrostatikus feltöltődés csökkentő réteg, az UV-védelem és a kékfényvédelem.
0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása.
1: És akkor magazinunk legvégén üljünk be a moziba, természetesen ne hagyjuk ki azt sem, hogy popcornt fogyasztunk, amelyről esetleg azt hiszük, hogy valami újkori találmány, de lehetséges, hogy több ezer éve már létezik. A National Geographic foglalkozott ezzel, a kukoricát ahhoz, hogy meg lehessen enni, hőkezelni kell, ebből adódóan időnként megégett, ez pedig a régészek számára vizsgálati lehetőséget is jelent. Emellett a növény így a kukoricában is található úgynevezett fitolitok, vagyis mikroszkopikus méretű ásványi szemcsék, amelyek alakja az adott növényre jellemző, ezzel azonosíthatóvá teszik a növényt. Szerencsére e fitolit maradványai sok ezer évig megmaradnak, ezzel ismét a régészeknek kedveznek. Azt régóta tudjuk, hogy a kukoricát már több ezer évvel ezelőtt is háziasították, és könnyen elképzelhetjük, hogy először a véletlennek köszönhetően döbbentek rá elődeink a kukorica pattogtatás előnyeire. Beleesetett a főzés idején a tűzbe a cső, és valaki ráébredt arra, hogy a hő e formában is ehetővé teszi a kukoricát. Ráadásul egy igazán könnyen elkészíthető elederről volt szó, bár az ős popcorn még nem volt sózott vagy vajjal ízesített, mint a mai csemegék, azonban ettől még magas szénhidrát tartalmú élelmiszer volt, amit bizonyára értékeltek elődeink. A pattogtatással eltávolították a kukorica szemekben lévő minimális vizet is, és ezzel tartósították a kukoricát, bár nyilván nem maradt olyan finom ropogós, mint a frissen készített változat. Néhány ezer éve azonban nem a rágcsálás volt a fő szempont, hanem a tápláló élelem tárolás, a ez súlyos mondat a számunkra, vagyis az a csemege, amit ma oly sokan kedvelnek világszerte, és ami ma már a mozik elengedhetetlen része, valószínűleg egy tartósítási eljárásnak köszönhetően terjedt el.
0: A tudomány mai állása.
1: A popcorn kielemzésével a magazinunk végéhez értünk, remélem, hogy ma is számos érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, további nagyon kellemes rádiózást kívánok.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljó új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény növeli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első

0: trimesterben végzett szifilis szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár.
1: Időjárás.
0: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

magában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

0: kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton-Lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekély vízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekély vízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tó térségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

0: Yeah!
1: Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúlyi Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

0: Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat. Yeah!
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Kis Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerhatóanyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a HUNREN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerhatóanyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyagcsoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerhatóanyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerhatóanyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerhatóanyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerhatóanyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vízes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztrált

0: tóvíz szintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1 előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig.

0: és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
1: Időjárás.
0: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdag a bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A 4 évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár 1 vagy 2 napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet. Balaton Rádió.

0: városom.
1: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vet fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton Rádió.

0: Néppaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: távol. 10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt 2 alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző, 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok, Révfülöpről indulva, külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás 2 halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett.

0: Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény növeli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilis szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1 előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótól egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
1: Időjárás.
0: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdő ügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakony Erdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési

folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

Visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

0: 10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű útifilmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A balatonfüredi jachtklub versenyzője Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Wern 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban Lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: Közel 1200 sérülést láttak el a Vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a Vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Nappal a legjobbakkal.

10 000 látogatót fogadott a Festetics Kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics Kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a

0: Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
1: Élni tudni kell!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió. Hey.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Utalvány formájában novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része. Az ár és top megszüntetését sürgeti a kamara, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a magyar államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül megtehetnek. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az ár és topot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Topot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat

0: városban. Kat Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel.
1: Időjárás.
0: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Mennyi az annyi? Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor online szeretnénk jegyet vásárolni, hogy mire végigcsináljuk a felületen a vásárlás összes fázisát, már nem annyiba kerül az adott jegy, mint amennyiért hirdették. Nyilván az oka az, hogy nem túl tisztességesen tüntette fel a portál a költségeket, legalábbis én ezt gondolom. Hogyan tudjuk ezt elkerülni? Néhány alapvető trükköt hallhatnak ma, amivel talán mégis elkerülhető a becsapottság érzése. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Fogadjunk, nem sokan tudják, hogy a fáradt olaj bizony pénzt is érhet, pedig de... hogy hol, hogyan és mennyit fizetnek azért, hogyha visszavisszük, mindjárt ezt is elmondjuk. Következő témánk, milyen fogyasztói jogaink vannak használt cikk vásárlása esetén. Elhiggyük-e az egyik legnagyobb használt ruhás üzletlánc boltjaiban feltűnő helyen hatalmas táblákon kifeggesztett szöveget, aminek az a lényege, hogy a megvásárolt terméket nem cserélik. Aztán, és némileg azért még ehhez köthető egy következő téma is, egyre több a kicsit sérült, nagy háztartási cikkeket kínáló üzlet. A tapasztalat szerint a blokkon csak azt szerepeltetik, hogy mondjuk vettem egy ilyen és ilyen típusú hűtőt. Hogy miért fontos ez? Illetve, hogy milyen lehetőségeink vannak, ha reklamálni szeretnénk? Ennek a megválaszolására is sort kerítünk a mai adásba. És sajnos még mindig beszélnünk kell róla, kifogyhatatlan trükkök, lehúzások, sőt, pszichológiai hasznviselés. És ez nem más, mint a termékbemutatók. És végül, soha véget nem érő végkiárusítás, hogyan lehetséges ez, és egyáltalán szabályos, hogy egy bolt mondjuk 3 évig azt hirdet, hogy végkiárusít, sose lesz vége. Ezekkel a témákkal várom Önöket, és a szakértőkkel már is kezdünk. Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke már itt is van velem a stúdióban. Köszönöm, hogy megint eljöttél.
5: Szervusz, és én is megint köszöntöm a kedves
4: hallgatókat. És maradj itt egészen az adás végéig, mert ugye azt gondolom, hogy sok olyan téma lesz, amiben részint te is hasznos információkkal tudsz majd szolgálni. Szóval, azzal kezdtem a műsort, hogy online jegyvásárlás, ki is próbáltam én is, persze arra kattintottam rá, mert én is csak egy ilyen ember vagyok, ami a legolcsóbb, és amikor nem fizettem ki, de mire végigmentem, már majdnem a duplája lett. Hogyan lehetséges ez, és hogyan kerüljük el?

0: Hát elkerülni úgy tudjuk legegyszerűbben, hogyha nagyon tudatosak és nyugodtak vagyunk, de ettől függetlenül a termék vagy szolgáltatás ára az a kezdetei, mondjuk kezdeti hirdetésben megjelölt alacsony árhoz képest nőhet. Ugye az a nagyon fontos, és ez minden fogyasztói jognál nagyon fontos, hogy a fogyasztó mindig tudja előre, hogy mit fizet, mennyit fizet, miért fizet. Tehát annak egyébként jogszabályilag nincsen akadálya, hogy akár repülőjegyről van szó, akár más szolgáltatásról, más jegyről, hogy van egy alapösszeg, amihez adódnak plusz mondjuk szolgáltatások.
1: Én pont mondjuk színházi egy vásárlásba kezdtem bele, és mit tudom, kiírtam, most mondok valamit, hogy 9990 forint, és mire már ott tartottunk, hogy benne volt a kosaramba, és fizetni akartam, akkor még kényelmi díjat is számoltak. Én azt gondolom, nem ezzel van a baj, hanem azt gondolom, hogy azzal van a baj, hogy mikor én ettől a cégtől akarok venni, miért nem kötelezitek arra, hogy odaírja, hogy számíts rá, te szerencsétlen, hogy kényelmi díjat is kell fizetni.
0: Hát oda kellene, hogy írja, és ugye az a 9990, általában úgy szokták írni, hogy 9990-től, vagy akár ennyiért is kapható. És a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szól jogszabályok megfelelő kezelése során, és mi is, és a gazdasági versenyhivatal is azt szokta vizsgálni, hogyha például van egy ilyen hirdetés, akkor valóban megkaphatod-e te 9990-ért, amellett, hogy nyilván, ha plusz szolgáltatások rárakódnak, akkor annak további összege lehet. Mert ha ilyen nincs, akkor az egy megtévesztő kereskedelmi gyakorlat. Amit kérdeztél, a kényelmi vagy kezelési díj, vagy kényelmi költség, ez nagyon sokszor előfordul bármifajta szolgáltatásnak, és jogszabály egyébként ezt sem tiltja, hogyha előzetesen és megfelelően tájékoztatják erről a fogyasztókat.
1: Hát egy parkolásnál se tájékoztatnak, csak már rutinból tudom, hogy mennyit számol az az applikáció, szóval nincs előre sehol föltüntet.
0: Ez nagyon nagy baj, mert akkor ezzel nem megfelelően kezelik a jogszabályokat, nem megfelelően érvényesítik azokat. Ilyenkor egyébként fogyasztóvédelmi hatósági eljárásnak, vagy gazdasági versenyhivatali eljárásnak van helye. Úgyhogy ilyenkor akár te, akár a fogyasztók jöjjenek bejelentéssel nyugodtan.
1: Kormányhivatalhoz kell menni, ugye?
0: Vagy az NKFH-hoz is nyugodtan
1: lehet. Tehát közvetlen hozzátok is lehet panasszal fordulni. Aztán én átmentem egy másik honlapra, ugyanezzel a színházi egy ötletemmel, és ott meg más összeget kértek még hozzá. Szóval még egységesen nincs, ez se szabályoz, hogy mennyi kényelmi díjat kérhetnek? Annyit, amennyit akar?
0: Nincs, és hát szabad piac van, tehát a vállalkozás szabadon alakíthatja ki az árait, és attól függően is, hogy te hol vásárolsz. Egy nagyon jó másik példát mondok a színházi egy mellett, a repülőjegy. Igen. Pontosan. Tehát ha más az összeg, hogyha azt a repülőtárs, a légitársaság saját honlapján vásárolod, más, hogyha egy összehasonlító oldalon, ahol lehet vásárolni is, de ez szabadon meghatározható, tehát nincs olyan fajta kötelezettség, hogy neked a Budapest-Párizsi járatodra ugyanannyit kell fizetned ezen az oldalon, meg azon az oldalon, csak neked tudnod kell valójában, hogy tényleg mennyit kell, hogy fizess.
1: Erről már egyszer korábban szó volt is, én azóta például megtanultam, hogy ne az elsőre kattint csak a repülőjegyet akarok, hanem keressem meg a légitársaságnak a honlapját, mert lehet, hogy egy kicsit drágább, de nagyobb biztonságban vagyok. De nem is drágább.
0: Meg nem is feltétlenül drágább egyébként, sőt, egyébként inkább olcsóbb szokott lenni, nekem az a tapasztalatom, mert pont az egyéb oldalak, amik, ahol többfajta légitársasághoz is foglalhatsz, pont azt számítják fel, hogy egy nagyobb kínálatot nyújt számodra azzal, hogy az összes fapados és hagyományos légitársaság lehetőségét felkínálja. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ami a legfontosabb minden esetben a tudatosság. Tehát főleg azért repülőjegy most már nem két fillér, még hogyha vannak olcsóbb légi járatok is, meg utazási
1: desztinációk is. Az se olcsóbb már, mert egy fapadosra, mire megveszed ugyanazt a szolgáltatást, amit egy normál légi társaságnál, akkor már lehet, hogy többe kerül.
0: Elképzelhető, de az a lényeg, hogy mindenképpen hasonlítsuk össze ezeket a lehetőségeket. Különböző oldalakat is nézhetünk, de különböző légitársaságokat is. Tehát attól, hogy felugrik egy bármilyen fapados légitársaságnak egy reklám, hogy milyen olcsó Párizsba, Berlinbe, tök mindegy hova, az egyetlen biztos, hogy az a legolcsóbb lehetőség oda eljutni.
1: De egyébként azok már rutinosan, meg hihetetlen pici betűkkel oda van bigyeztve, vagy toll. És akkor már innentől kezdve tiszták, nem?
0: Tehát... Hát tiszták lehetnek, azért mindig az adott hatósági eljárásban kell eldönteni, hogy az mennyire tisztességes, tisztességtel mennyire követi az árfeltüntetés és egyéb szabályokat.
1: Egyébként pont a repülőjegyek kapcsán az összehasonlító oldalakon az az érdekes, hogyha mondjuk ott maradsz, és közben elmész egy kávét főzni, mert visszajössz, már más árak vannak. Tehát, hogy ez normális, hogy ott állandóan változik, mert folyamatosan generálják ezt, vagy
0: hát
1: hogy van?
0: Így van, és egyébként ez most külön műsort is megérne, ez a dinamikusan változó árak
1: idézőesen
0: problematikája, mert amúgy nem feltétlenül probléma ez, és ebben egyébként jó lenne egy vállalkozói képviseletet, vagy egy légitársaság képviseletet is meghallgatni, hogy hogyan működnek ilyen szempontból, de pontosan ez a lényeg, hogy lehet, hogy neked kínálnak valamit adott pillanatban, de lehet, hogy a szomszéd szobában a barátodnak pedig mást kínál. Ugyanazon a célért, közben más összeget.
1: De egyébként ez a fapadosokon belül is igaz, mert én már megfigyeltem, hogyha fölmegyek, és most kimondom a Wizz Air honlapjára, mert el akarok utazni mondjuk Bristolba, akkor ad egy árat, de hát én nyilván csak tájékozódom, mert nem hamarkodom el. Két nap van, megint fölmegyek, már sokkal drágább árat mond, de mondjuk megkérlek téged, hogy te menjél föl a saját IP címeddel, akkor az már egy harmadik ár, sőt lehet, hogy még ennél is olcsóbb, vagyis, hogy ezek arra szolgálnak, hogy nem szabad tétlenkedni, vagy megveszed, vagy mindenkit összeszedhetsz azért, hogy olcsóban vásárolj.
0: Hát részben talán igaz, de azért itt is abban, ráadásul sokan néznek egy desztinációt, nem biztos, hogy azért, mert tényleg megtévesztik, hanem oda sokan el akarnak utazni, akkor lehet, hogy emelkedik az ár, hiszen tehát nagyobb a kereslet.
1: Itt nagyon, nagyon gyorsan reagál a kereslet-kínálat változására.
0: Ez a dinamikusan változó.
1: Megérkezett Csiklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is a stúdióba, és pont végszóra, mert neki is van ez hozzáfűzni valója. Szia!
2: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást. Én egy nagyon mániákus, dinamikus árrendszer kísérletező ember vagyok, tehát kifejezetten szeretek kockáztatni azzal, pedig nem vagyok egy nagyon kockát vállaló ember, hogy inkább később drágábban veszem meg, de ismerjem meg a rendszert. És az a tapasztalatom, hogy egyébként tényleg van nekik egy nagyszerűen beállított, és ez bizonyos jegyekre ugyanúgy igaz, autóbérlésre ugyanúgy igaz, tehát egy nagyon, nagyon széles már azoknak a helyeknek a tere, ahol dinamikus árképzés van. Tehát mindig a kínálat és a kereslet függvényében, illetve az általuk előre beállított grafikon alapján kezdik el emelgetni, meg süllyeszteni az árakat. Én abszolút azt látom, hogy nem kell ahhoz új account, a saját accountommal is tudok csökkenést elérni, sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy ahogy a Norbi is mondta, hogy rosszabb, ha ráeresztem az egész szomszédságot, meg az összes gyerekemet, mert akkor úgy érezheti, hogy nagy a kereslet a jegy iránt, és föltolja. Viszont ha én szépen lassan visszanézegetek, akkor amennyiben egyébként nem lett akkora foglalási mennyiség, mint ők szerették volna, akkor bizony szépen fog lefelé menni az ár.
1: Egyébként az is egy metodika, nem? Hogyha én holnap után el akarok utazni, akkor ma megnézem, mert ha nem sokan vannak a járaton, akkor ez is a kockázat, akkor jó olcsón megkapom. Lehetséges ez?
0: Persze, természetesen.
1: És Zentai András is befutott a hovege.hu főszerkesztője, és szerintem aki itt mindenkinek van valami véleménye erről az online jegyvásárlásról, te is hallottad az utolsó mondatokat, mit szólsz hozzá? Szia egyébként!
3: Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Igen, illetve én még olyat is szoktam egyébként tapasztalni, ugye ezek külön, amennyire már nagyon fejlettek a remarketinges eszközök, ugye, hogy ezeket tudják, ez a dinamikus árazási eszközök, stb. Ugye pontosan tudja, hogy én már mondjuk többször felkerestem a weboldalát, akkor valószínűleg vacilálok azon, hogy megvásároljam. Simán elképzelhető, például ilyenkor triggerelek egy hírlevél küldést. Ilyen velem például gyakran előfordul, kapok e-mailben.
1: Fordítsuk le magyarra.
3: Igen, tehát hogy azzal, hogy én többször meglátogattam és keresgélem azokat a lehetőségeket, amit meg akarok vásárolni, de vacilálok rajta, akkor lehet, hogy küld egy hírlevelet, hogy most azért, mert látja, hogy én már többször megnéztem, vagy másként fogalmaz, akkor mondjuk ad erre egy 2%-os kedvezményt, ami csak nekem, csak most, esetleg még vissza is számol, hogy hány percen keresztül. Ilyen már több fajta áruházban is történt
1: velem. Ez szabályos, hogy visszaszámol ettől. Én olyan ideges leszek, mindent beszoktam zárni, mert mindig úgy érzem, hogy nyomasztanak engem, ne nyomasszon senki.
0: Hát és nagyon jól mondod, ez a nyomasztás, ez a pszichikai, agresszív kereskedelmi gyakorlat, ez tiltott. Aha. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak nélkül, és ebben például a gazdasági versenyhivatalnak hatalmas tapasztalata van, és erről az is tudok, én is beszélni már a versenyjogi szakjogászképzésemben, erről írtam a szakdolgozatomat. Tehát tipikusan az nem repülő társaság, hanem a szálláshely szolgáltatóval kapcsolatos volt. Tehát ennek nagyon széles az irodalma, és nagyon kemény a hatósági fellépés, mert ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatilag, ez pszichikai nyomásnak minősül. És amnélkül, hogy elárulnék nagyon nagy titkokat, mivel már nyilvános és mai napon államtitkár úr is bejelentette, nagyon dolgozunk egy csaló webáruház kereső oldalon, ami egy informatikai rendszer segítségével fog működni, amelynek a lényege, ha beírunk majd egy internetes keresés, egy pontosan egy konkrét webáruház címet, akkor bizonyos nagyon sok szempont, fogyasztóvédelmi és egyéb biztonsági szempontok alapján végig fog futni, és kiad majd egy, hát kvázi egy ajánlást, hogy a piros jellel innen menekülj, mert az nem megbízható, már holtátverés, vagy olyan szabályokat tartalmaz, amit nem kellene, vagy hiányoznak zöld, hogyha jó, stb. Stb. És ami a téma szempontjából, hogy visszaugorjak, ha visszaszámláló óra lesz, az kifejezetten az nagyon red flag.
1: Az a vörös posztó. Ezt mesterséges intelligenciával lehet nyilván csak részben megoldani. Igen. Részben. Lassan nem is kellünk ehhez az egészhez.
2: Valakinek azért meg kell adni a szempontokat. Hogyha kell a szakember, szerintem én hiszek.
1: Legyünk pozitívak, igen. Oké, köszönöm szépen, mindjárt folytatjuk.
4: Facsipesz.
1: Milyen fogyasztói jogaink lehetnek használt cuccok vásárlásakor? Ez lesz a következő kedvenc témám egyébként, mert én csak az egyszerű paraszti eszemmel azt gondolom, hogy felháborító, hogy kérják, hogyha én veszek egy használt ruhát, én például nagyon szeretem az ilyen boltokat, akkor azt én már nem cserélhetem, mert ami ragad, az tapadna. Most azt gondolom, hogy tehát, hogy nem vagyunk skizoidok a rendszerünkben, nem tudunk kétféleképpen lenni, hogy egyszer fogyasztó vagyok, és vannak jogaim, de ha én környezettudatos vagyok, mert én meglehetősen zöld vagyok, és én azért vásárolok ott ruhát, mert nem akarom, hogy a földet nem akarom ezzel terhelni, akkor miért nincs olyan jogom, hogyha olyan hibája van, akkor én azt visszavigyem. Máté.
2: Nekem ez azért a kedvenc témám, mert van. Egyébként mi van? Ilyen jogom, hogy visszavigyem, és a másik pedig azért a kedvenc témám, mert ahogy járok, kelek a városban, kiemelném a használt telefonboltokat, a használt laptop és tabletboltokat, a használt ruhaboltokat, és még egy csomó másik használt boltot, ahol úgy csinálnak, úgy tesznek, mintha nem lenne egy év kellék szavatossági kötelezettség fogyasztói szerződés esetében. Tehát,
1: már pedig fogyasztói szerződés, fordítsuk már le magyarra. Fogyasztói szerződés, ha én veszek egy pulóvert a Gipszia kap használt ruhástól.
2: Így van.
1: Akkor mi kötöttünk egy fogyasztói szerződést, és akkor szavatosság van, amikor viszont nekem kell bizonyítani.
2: Nem.
1: Hát a szavatosság nem nekem.
2: Nem. Eredetileg ez tényleg így lenne, de az Európai Unió egyre tágítja azt az időszakot, amíg azt mondja ki, hogy azt kell vélemezni a vásárlást követő, először ugye fél év volt, most már egy éven belül, és ez erre is érvényes, hogy az a hiba már benne volt a termékben, amit a fogyasztó megtalált. Tehát lényegében egy olyan felirat, ami azt mondja, hogy nem hozhatod vissza a ruhát, mert ez egy használt ruhabolt, és hát vegyük már tudomásul, hogy ezek tönkre mennek.
1: Mocskaságot vettél, még erre is figyelmeztet, vagy legalábbis azt gondolom, hogy másodrangú állampolgárnak néznek ezért engem.
2: Másodrangú használt ruhavásárló, igen. De a másik tényleg nagyon kiemelném az elektronikai cikkeket a használt boltokban, ahol akár egész nagy boltokban látjuk kiírva, hogy 2 hónap gari, 3 hónap gari. Ez lényegében olyan szinten ellentmond ugye a szabályozásnak, ahol lényegében jótállási erővel felhatalmazott kegyszavatossági jogunk van 1 egész évig, hogy azt hát nyilván
1: ezt
2: nem tűzik a hatóságok.
1: Ezt nem értem.
2: Hát lényegében ugye ezzel a vélelemmel a kelékszavatossági jótállássá válik, tehát a teljes időben az eladónak kell bizonyítania, most nagyon leegyszerűsítve, hogy ne durvuljunk túl. Tehát az a lényeg, hogy használt termék vásárlása esetén egy egész évig olyan jogunk van, hogyha visszavisszük a terméket, akkor mindaddig javítani, cserélni és pénzt visszafizetni kell, amíg be nem bizonyítják, hogy ez a hiba már.
1: Függetlenül attól, hogy egy 500 forintos pulóvert vettem, vagy egy 200 000 forintos
2: tabletet.
1: Mobilt?
2: Igen.
1: Igen?
2: Így van.
1: Tehát egy év
2: ez vonatkozik értékfüggetlen. De ha 500-ért találsz nekem egy pulóvert, azt én is kérem.
1: Majd keresek neked, mert szoktam találni. Te is bele szerettél volna szólni, mert én veled akarok majd kötekedni.
0: Nyitott vagyok bármire. Igen, ez egy nagyon nagy piac, és a lejjebb révén tudom, hogy működnek itt a használt ruha adásvételek.
1: Na, ugye, te felesd, megnyugodtam.
0: Ő is nagy felhasználó egyébként. Viccen kívül egyébként amellett, hogy Mátéval teljes mértékben egyetértek, ugye ezeket a jogokat is a fogyasztóvédelmi hatóság is kötelezettségeket folyamatosan figyeli, és már múlt héten is itt nagy történelmi bejelentéseket tettem, úgyhogy most ezen a héten is úgy látszik ez a történelmi bejelentések napja. A Csaló webáruház mellett azt elmondhatom, hogy a kifejezetten használt ruhakereskedőket az idejében fogja vizsgálni a kormányhivatal a fogyasztóvédelmi hatóság országosan.
1: Hát lesz dolguk. De éppen azt akartam kérdezni, hogy ne haragudj, de én 10 éve járok abba a láncba, ami az ország legnagyobb lánca, mindenki tudja, miről van szó, és 10 éve pofátlanul ki van írva. Én nem hiszem el, hogy egy fogyasztóvédő, vagy egy gazdasági versenyhivatalos illetékes nem tévedt még be, vagy a felesége, vagy ő maga, és nem tűnt föl neki. Miért lehet ez? Tehát miért nem kötelezik őket nagy nyilvánosság előtt, hogy vegyék le ezeket a táblákat, mert én már tudom, és ha nekem bármi problémám lesz, én ott fogok okoskodni és rikácsolni, de sok ember nem tudja.
0: Akkor vissza szeretnék kérdezni, a 10 év alatt hányszor jelentetted be ezt a fogyasztóvédelmi hatóságnak, vagy a gazdasági versenyhivatalnak? Itt nagyon fontos azért, és tényleg nem bántásból van, a fogyasztói tudatosság. Tehát anélkül nyilván hivatalból is ő észlelheti a fogyasztói hatóság bármely munkatársa. Nem tudom azt megmondani, hogy hány fogyasztóvédelmi kormányhivatali munkatárs szokott járni használt róla kereskedésbe, vagy a családtagjuk.
1: Nem merik bevallani.
0: De hogyha nincs ilyen bejelentés, akkor nehéz eljárni. És azért mondom még egyszer, hogy az idejében vizsgáljuk. Tehát valamiért mégiscsak a fogyasztói hatóság
1: szemben. Erre az a válaszom, hogy valóban soha nem, de én legalább több mint 15 éve fogyasztóvédelmi műsort csinálok, mindig bennülnek az illetékes emberek, és azt gondolom, hogy én megteszem a magamét azzal, hogy elmondom, fölvettem a témát, tehát nem gondolom, hogy nekem el kéne menni és bejelentést tenni, tehát ezek ilyen indikátorok, és ebből most én szépen kijöttem, azt gondolom.
2: Át is veszem a szót. Arra akartam még felhívni a figyelmet, hogy ezek a táblák, amik itt megjelennek, ezek az esetek jelentős többségében egyébként arról szólnak, hogy nem érinti a szavatossági jogot, de azt, ami nagyon sok ruhaboltban jellemző, hogy jaj, a zöldet hoztam el, pedig a narancssárgát szerettem volna, ezt használt ruhaboltok nem teszik lehetővé. Ez ugye úgy lenne jogszerű ez a felirat, hogyha azt mondaná, hogy hibátlan termék cseréjét nem vállaljuk, ellenben a kellékszavatossági jogaidat gond nélkül gyakoroltad. Ezt nyilván mindenki igyekszik úgy leírni, hogy egy A4-es méretű táblán értelmezhetően gyorsan egyszerűen olvasható legyen, úgyhogy különböző megfogalmazások vannak, de ki kell mondani, hogy tisztességtelen, ha csak annyit ír ki, hogy nem cserélünk terméket.
1: És András? Szentély András?
3: Én most megvédem egy picit itt azt hiszem a boltot, mert én szerintem ebbe az a logika, hogy valaki bemegy, berak a táskájába nem tudom 5 kiló ruhát, hazamegy, csak otthon próbálja ki, és ami nem kell, azt visszaviszi. És ezzel ugye aránytalan
1: terhet. Látszik, hogy nem jársz ilyen
3: de járok,
1: mert
3: járok,
1: ott olyan során mindig az én a próbafülkénél,
3: ez hogy... nem mindenhol van így, de akkor én nekem csak pozitív tapasztalataim vannak egyébként a turikról. Én nekem akkor is kicserélték a munkát, nem volt időm ott felpróbálni, elvittem, rájöttem, hogy nagy az ing, visszavittem, mondták, hogy semmi probléma, válaszok ért egy másikat.
1: Én mindig felpróbálom, de ismeretségi körömben van olyan, akinek van túria, és ő is mindig, hogyha oda viszik, és azt mondják, hogy nem jó a méret valami, akkor azt mondja, hogy tessék, szíves lenne, akkor ideadni. Igaz, azt mondja, hogy tessék, keresni egy másikat, tehát nem nagyon szereti visszaadni a pénzt, de ha már a táblákról van szó, szerintem egy egész műsort végig tudnánk beszélni ezekkel a táblákkal, például, hogy pénztártóvaló távozás után reklamációt nem veszünk figyelembe. Hát ez úgy hazugság, ahogy van most valaki, azt...
2: Egy szó hiányzik belőle a visszajáró kapcsán, mert az teljesen valid, hogy a visszajárót azt ott kell megszámolnom, nem pedig 2 hónap múlva, de önmagában az, hogy a reklamáció kivizsgálását bármilyen mértékben korlátoz, az megint csak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy szerződési feltétel, attól függ, hol van.
1: Tehát a pénztártóvaló távozás az egyébként már a legtöbb helyen kamera van, mert van olyan, hogy valakinek 20 000-esből 10 000-esbe adnak vissza, és akkor lehet kérni azt, hogy tessék szívesen a kamerát vissza, vagy micsoda felvételt visszatekerni.
2: Hát már csak annál is inkább, mert hogy ugye a saját arcképünk az a személyes jogunk van hozzá, hogy visszakérjük, hiszen adatnak minősül, mégpedig személyes adatnak, úgyhogy nem is tagadhatja meg, sőt ingyenesen kell kiadni a felvételt legalább egy alkalommal, vagy biztosítania kell a betekintést.
1: Mert pont néhány héttel ezelőtt egy benzinkúton voltam, annak szem és fül tanulja, hogy ott elkezdtek vitatkozni, 10 000-est adott, és 5 000-esből kapott vissza, és majdnem ökölharc lett belőle, Én akkor nem tudtam, én kivetesen csöndbe maradtam, én nem tudtam, hogy joga van visszanézni a kamera felvételt, mert mondjuk egy ilyen helyen biztos, hogy de legtöbb pénztárnál van.
0: Persze, ez egyértelmű.
2: Tehát, nagyon fontos, hogy van minden hasonló helyen hangunkat, rólunk készült képet, mind-mind személyes adatot kikérhetjük, törlésüket is kérhetjük, elérhetetlenné tételét is kérhetjük. Tehát adott esetben nyilván itt praktikusan tényleg a visszanézés az, ami előny lehet. Én egyébként nagyon sok olyan esetben vettem részt, amikor visszanéztek ilyet. Most már jók a kamerák, egy 3-4-5 évvel ezelőtt azt megállapítani, hogy 5000-es vagy 10000-es volt, kifejezetten lehetetlen volt.
1: Mondják, harca volt.
2: Így van. Most jó kamerák vannak, és azt gondolom, ez egyre inkább lehetséges, úgyhogy ha szükséges, akkor kérjék ki. De finoman szóval is azt kell, hogy mondjam, hogy messze nem mindig a fogyasztónak van igaza ezekben az ügyekben.
1: Jó, hát ezt nem tudom, de azt igen, hogy a fogyasztók legalább tudják, hogy milyen jogaik vannak, és ez a műsor is erről szól. Nem vagyok kereskedő ellenes, csak én most éppen azt gondolom, hogy ha mi tudjuk, hogy mik a jogaink, akkor kevesebb konfliktusunk lesz a kereskedőkkel, és így mindenki jól jár.
4: Facsipesz.
1: Soha a véget nem érő végkiárusításokról is ígértem, hogy fogunk beszélni. Annak kapcsán jutott eszembe, hogy mostanában a tömegközlekedést használom, és sokat járkálok a Margit körúton, de már mikor autóval mentem, mondhatnám 43-ban nagy tévíz idején, persze ez túlzás, de jó 10-15 évvel ezelőtt is, van a sarkon egy vasedény, és ott állandósult a végkiárusítás, és mindig marha nagy táblák kim vannak, egyszer bementem. Hát az úgy végkiárusítás, mint hogy én most a Holdból beszélek, szóval azt szeretném kérdezni, hogy van-e erre jogszabály, mert azt gondolom, de lehet, hogy én a tudatlanságom, hogy ez egy becsalogató reklám, és ez tisztességtelen, mert én is azért mentem be, hogy mit adnak olcsón. Ki válaszol? Norbi vagy?
2: Én adom a Norbinak, csak még bővíteném a kört készletkisöpréssel.
1: Ja, igen, az is.
2: És más hasonló kifejezések, egyébként nagyon jó szakmai gyakorlat van mögötte.
1: Na, hála Isten.
0: Egyébként egyik kedvenc témám ez, amikor kezdő fogyasztóvédő voltam. Még nem, de ami később nem múlik. Viszont gyűjtöttem egy időben azokat a papírokat, amiket a kezünkbe nyomtak az Asztóriánál, meg különböző helyeken, hogy végkiárusítás, csődeljárás, azonnal 80% minden, és aztán két óra múlva visszamentem, és akkor még ugyanazt a papírt a kezembe nyomták. Ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül jogilag, ráadásul idézőjelben fekete listás tényállás. Tehát ez minden, magyarul. Ez azt jelenti, hogy elég bonyolult a jogszabálynak, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra szóló törvénynek a felépítése, szabályrendszere. Különböző szinteket határoz meg. És ha valami benne van a fekete listában, akkor nem kell semmit sem vizsgálni, hogy most az hatott a fogyasztóra, nem hatott. Az tisztességtelen minősül, ez egy 32 most folyamatosan bővülő listát, ez egy uniós szabály alapján került egyébként átültetésre, és ez kifejezetten benne van. Tehát amikor ilyet hirdetnek, hogy csődeljárás, végelszámolás, végkiárusítás, stb., és ez nem fel meg a valóságnak, ez fekete listás tényállás. Tehát ha ez nem fel meg a valóságnak, akkor az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
1: Tudom, most jön az, hogy menjek és jelentsem be ezt a vasedényt. Nem fogom, nem, azt gondolom, fölhívtam rá a figyelmet, hogyha erről van szó, akkor megteszitek a szükséget.
0: Ezt köszönjük szépen, és erre nagyon érdekes példa, egy pár évvel ezelőtt egy kollégám, aki velem dolgozott a fogyasztóvédelemben, nem mint fogyasztóvédő, hanem ilyen gazdasági szakember volt, ő is látott egy ugyanilyet a Nyugati Pályaudvar környékén, elhozta a papírt, ezt mi eljutattuk a kormányhivatalhoz, aki eljárt, kiszállt, stb. Levetették vele, attól naptól kezdve az a cég nem hirdeti így magát. Még hajoltan bírságot is kapott egyébként. Tehát ez konkrétan megvan ez az eset, tehát ha te megadod a vasedény voltak a nevét és a konkrét elérhetőségét, akkor mi ezt megnézzük.
2: Azért azt mondjuk ki, hogy itt a végkiárusítás és a készletkisöprés azok eléggé objektív kifejezések, hiszen a készlet, ugye a hatóságok már elég jó keretbe foglalták, hogy mind a kettő azt jelenti, hogy valaminek vége van, igen. Végérvényesen vége van. Tehát a végkiárusítás az tarthat 1-2-3 hétig, utána bezár a cég, és
1: nem.
2: Pont. Évekig nem tarthat, pláne nem változatlan készletmennyiség mellett. De a készletkisöprés ugyanez a kategória adott készlet, ez autókereskedőknél volt korábban egyébként nagyon nagy játék, hogy gyere hozzánk, mert készletkisöprés van. Lényegében éveken keresztül hirdették ugyanazt a járművet készletkisöprés alatt ugyanannak a listáról. De egyébként, tehát ezek ahogy használtuk, ugye ezek vörös zászlós hadműveletek, tehát itt tényleg nincsen kérdés. De bár nincs nagyon sok határozat, de a gazdasági versenyhivatalnak még az indokolatlanul hosszú akcióra is van gyakorlata, ami egyébként körülbelül úgy néz ki, hogy két alapelvet fogalmaztak meg. Az egyik, hogy szezonon túli akció az lehet tisztességtelen. A szezon meghatározása nyilván kérdőjeles, mert ez tarthat egy hónapig, három hónapig egyéb, de a másik az ennél pontosabb, az akciós időszak, folyamatos akciós időszak nem haladhatja meg az előtte fix áron vagy eredeti áron való értékesítésnek a hosszát. Tehát ezzel körülbelül be tudjuk lőni, hogy minden olyan folyamatos hirdetett kedvezményes ár, és hirdetett kedvezményes árról beszélünk, tehát hogyha utána ugyanazon az árszinten árulja, természetesen az a semmi bajunk
1: nincs. Nem az, nem hirdetett kedvezményes.
2: Ezt csak ezen felülmondom, mert ugye a kérdést föltette te is, hogy mennyi ideig tarthat valaki akciót. Nem végkiárusítás címkével sem lehet mondjuk úgy körülbelül három hónapnál hosszabb ideig akciós kínálatban tartani egy terméket.
1: Én bementem, szerintem Andris, te bemennél egy ilyen boltba? Most csak, hogy megtesz.
3: A végkiárusításból, vagy pont a végkiárusítás. Én minden nap ezelőtt a bolt előtt járok el, és amikor nem jöttem rá, hogy ezek folyamatosan végkiárusítanak, tehát megsajnáltam őket. Milyen szimpatikus régi márka, és jaj, már ez is bezár, biztos ennek a helyén is valami távol-keleti gagyi bolt lesz. Hát ezek szerint, hogy is mondjam, szóval most egy picit ilyen furcsán érzem magam.
1: Te voltál már benne ilyen végkiárusításban? Én Ausztriában szeretek be, mert ott valóban végkiárusítanak.
2: Nálunk őszintén szólva, ugye nekem azért a munkám során rettenetesen sok bolttal volt kapcsolatom, és az a tapasztalatom, hogy a végkiárusítás szó az, ha csak nem zárják be tényleg, mert azért történt ilyen sajnos az elmúlt években, akkor az inkább az elüldöző mondat, mint a becsalogató számomra.
1: Azért a Norbit is megkérdezem, de ő nagyon tudatos fogyasztó, hogy bemész egy ilyenbe, ami kéri egy végkiárusítást, mondjuk nem ebbe, ami évek óta végkiárusít.
0: Hát egyébként elképzelhető, a nejem erről többet tudna mesélni, szerintem nálunk ő a nagy fogyasztó, és ő ezeket így betéve tudja. De egyébként a becsomagoló reklámot is említetted, ami másik fajta, az is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, amikor tipikusan ezek korábban nagyobb áruházláncok ezzel éltek gyakran, amikor meghirdettek egy terméket, aztán te bementél, és kb. Kettő darab volt belőle, és mivel te oda jutottál, már elfogyott, de mivel már oda mentél, adott esetben a városon kívül, akkor ha már ott voltál, akkor nagy bevásároltál, ez is ugyanúgy tisztességtelen.
1: Elmondanám, hogy mielőtt elkezdtük a műsort, a barátnőm telefonált, mert tudja, hogy ugye ezzel foglalkozunk, és komolyan fejhangon mondta, annyira fölháborodott, hogy mit tudom, hogy az anyukája imádja ezeket a chipseket. Jó egészségtelen, és ő elment el is, mondom, a Pennybe, mert hogy nagyon kedvező ára volt. Bement a Pennybe, és mielőtt levette volna a polcról, akkor látta, hogy 60 grammost hirdettek azt hiszem az applikációban, és hogy ez a nagyon kedvező áru rohadrága, mert 30 grammost árulnak. És mondtam neki, hogy akkor menjél vissza, és kérdezd meg, hogy nem tévedése, még mielőtt én itt a nagy nyilvánossággal előtt elmondom, vagy kiírták-e, hogy rosszul jelent meg. Ugye ez a két lehetőség van, hogyha kiírja, vagy valami más terméket kitesz helyett, akár egy drágábbat, de ez szintén becsalogató reklám, de szerencsére ő hallgatja a mi műsorunkat, és ő jó dübegurult, és nem vett semmit.
0: Ez egy jó megoldás egyébként, ettől függetlenül még a vásárlókönyvét is elkérhette volna egyébként, vagy akár egy hatósági bejelentés.
1: És azt kérdezte tőlem, hogy a GVH-hoz kell-e bejelenteni, annyira felmérgette magát az idős anyukájának, nem tudott chipset vinni, szóval ez is egy tipikus becsalogató reklám, ugye?
0: Abszolút, teljes.
1: De mondom, ebből így lehet kijönni, mert én láttam ennek ellenpéldáját is, hogy egy drogériába kiírták, hogy a saját márkás, ha jól emlékszem, mosogatógép illatosító, az nagyon olcsó lesz, és aztán ott kitettek egy táblát, hogy miután nem jött meg, ezért a drága neves márkájut adták ugyanannyiért. Ez normális. Ezzel így ki tudta kerülni a becsalogatást, mert boldogan elhoztam a sokkal drágábbat egyébként olcsóban. Ez így rendben van, nem?
0: Hát most így az elmondásod alapján úgy tűnik, igen.
1: Oké, köszönöm szépen.
4: Facsipesz.
1: Olajozzuk egy kicsit a mai műsort, bár eddig is olajozottan működött, de nem poénkodok. Én is tátott szájjal hallgattam, amikor a műsor előtt beszélgettem Zentai Andrással, hogy milyen témát fog hozni, és föltette nekem a telefonba a kérdést, hogy tudod-e, hogy a fáradt olaj pénzt ér. És akkor elkezdtem neki darálni, persze a Molnál szoktam leadni, ott egy ilyen nagy izébe be lehet önteni, és mondta, hogy ő nem erről beszélt. Szóval miről beszéltél?
3: Igen, Tehát ez a háztartásban elhasznált sütőolaj, igen, amiről én beszélek.
1: És a fáradt olajnak éva.
3: Ez is egyfajta fáradt olaj. Ez is egyfajta fáradt olaj, csak ugye nem az ipari fáradt olaj, ami mondjuk az autómból lecsapott motorolaj, hanem ez, amit otthon szépen megsütöm benne a krumplit, meg a húsit, és akkor utána betöltöm egy palackba, és mit csinálok vele. Ugye sajnos régebben az volt a jellemző, hogy az emberek ezt beöntötték a mosogatóba,
1: Jézus,
3: kidobták a kukába, a kertben öntötték ki, esetleg rosszabb esetben az utcán. Ugye ezek mind elképesztően környezetszennyező dolgok. Én ettől mindenkit óva intenék, ilyeneket ne csináljunk. Hogyha nincs kedvünk megkeresni azt az adott helyet, ahol ez pénzt ér, akkor szinte minden nagyobb bolt mellett lehet már találni szelektív olajgyűjtőt, illetve benzinkutaknál is van, igen. Nem beönteni kell egyébként, hanem műanyag palackba kell tölteni, mindegy, hogy milyen műanyag palackba, és azt lehet beledobni, ezek a szelektív gyűjtőkre hasonlító műanyag gyűjtők, amiben be kell dobni, és akkor ugye ezeket ártalmatlanítják, vagy pedig felhasználják fűtőolajgyártásban, üzemanyag, stb. Szóval sok mindent lehet még becsinni. De van egy ennél még jobb megoldás, akinek a közelében van Coop áruház, most ezt kimondom ezt a márkát, mert ez egy egyedi dolog, ők literenként 100 forintot fizetnek a háztartási használt sütőolajért. Egy alkalommal 5 litert adhat le egy magánszemély. Itt fontos követelmény, hogy 1 literes lezárt palackban kell bevinni, aha, az olajat, tehát praktikusan az olajnak a saját palackjába érdemes visszatölteni, és ebben az esetben 100 forintos utalványt, nem készpénzt, utalványt, amit abban a boltban, de nem feltétlenül azonnal, hanem 6 hónapon keresztül el lehet vásárolni.
1: Akkor itt meg is állunk egy pillanat, és megkérdezem a fogyasztóvédelmi szakértőket, hogy amikor ilyen van, szabályos-e, hogy utalványt adnak, amivel engem arra kényszerítenek, hogy egy olyan boltba költsem el mondjuk azt a 500 forintot, vagy 100 forintot, amivel egyébként nem jár. Szabályos-e ez, vagy pedig ki kéne, hogy adják a pénzt?
2: Mivel egy önkéntes lehetőséget biztosít a vállalkozás, tehát semmilyen jogszabály nem kötelezi arra, hogy A, vegye vissza, B, de a visszavétel egyébként kötelezi, bocsánat, gyorsan beszéltem, de hogy pénzért vegye vissza, arra nem kötelezi semmi, úgyhogy így ő szabadon motiválhatja az embereket. Nyilván ez a 100 forint, ami ugye max. 500, plusz még az üvegek, meg a szállítás, ezzel lényegében arról beszélünk, hogy szeretne egy olyan fogyasztói réteget elérni, akinek ez fontos. Egyébként jellemzően, bár ennek nem örülök, de sokszor ezek fiatalabbak, környezettudatosságról beszélek, de egy olyan réteget elérni,
1: de
2: akinek...
1: De miért nem örülsz, hogy fiatalok? Én örülök.
2: Én örülnék neki, hogyha mindenki ugyanolyan arányban lenne környezettudatos. Így van, tök jó, hogy legalább ott. De hogy a lényeg az az, hogy ő el szeretne érni egy ilyen réteget, és ezzel az max. 500 forintos vásárlási utalványa szeretne nyilván ennek adni egy lökést, hogy ezek a fogyasztók visszajönnek, hozzájönnek, nála vásároljanak.
1: Egyébként korábban, mikor még nem volt ez a kötelező üveg visszaviteli mizéria, akkor például voltak olyan hipermarket láncok, akkor oda vittem, és nem volt kötelező pénzt adni ért, és ők pénzt adtak, ugye, Andris, emlékszel?
3: Igen, volt.
1: Tehát,
3: igen.
1: Elkezdték ezt. De ugorjunk vissza a fáradt olajra, a Coop láncot mondtad, akkor speciál a budapestiek meglehetősen ki vannak szorítva, mert nem sok Coop van Budapesten, nekem ez jutott.
3: Én egyről tudok egyébként, a 9. kerületben egyről tudok, de hát a lényeg az, hogy van ilyen lehetőség. Én egyébként azt gondolom, hogy ezzel pont az idősebb korosztályt próbálja megcélozni, aki árérzékenyebb, mint a fiatal, és egyébként környezettudatos. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon jó kezdeményezés. Nyilván nem sok, de egyébként össze lehet gyűjteni. Tehát egyszerre 5 litert vihetek el, de nyugodtan összegyűjthetek, amennyi kupont akarok, beválthatok többet is egy vásárlásnál, és 6 hónapos időablak van, hát ez nem rossz. Ja, és nem muszáj, hogy betétdíjas üvegbe tegyem. Tehát, hogy az olaj az klasszikusan nem betétdíjas palackban van, hanem sima palackban.
1: Igen, mert már sem mindegy, mibe töltjük vissza, mert 50 forintot annak
3: az... Hát nyilván az nem feltétlenül éri meg, de mondom, az olajnak a palackja az nem.
1: Ez teljesen jó kezdeményezés, és remélem, hogy nagyon sok cégnél el fog ez terjedni, mert elemi érdekünk, én is nagyon környezettudatos vagyok, hogy mindent visszavigyünk. Ez olyan egyébként, mint az elem, hogy nem túl sok helyre lehet visszavinni az elemet, és én azt is gyűjtöm otthon, és már ha van egy csomó, akkor nekiállok és visszaviszem. Szóval, hogy egyre több mindent visszaviszünk, és ez teljesen jó. Ezek szerint, aki aki én csak fáradt olajnak, használt olaj, háztartási fáradt olajnak mondanám, tehát aki ezt összegyűjti, és olyan üvegbe visszaviszi a valamelyik kópba, ahol bármelyik kópba jobban mondva, akkor kap 100 forintot literenként.
3: Nem bármelyik.
1: Hát?
3: Nem bármelyik.
1: Nem bármelyik kóba. Kijelölt kóp áruházakba. Visszaviszi, mondjuk vidéken a kollégám nem a földet fogják, hogy te mondtad, locsobálni vele.
3: Hát igen, ez borzasztó.
1: Hát ezt én még nem is hallottam ilyet, de mit remél, hogy ki kell ott valami? Nem értem. Ki kell a napra fordulni?
3: Nem, hát csak ugye ezt annak a helyet csinálja, hogy a mosogatóba önteni. Ugye a mosogatóba önti, annak nagyon hamar van egy negatív hatása, mert
1: eldugol minden.
3: Nagy igen. Probléma lesz, igen, a lefolyóban.
1: Aha, szóval ezt, na jó. Találékonyak az emberek, csak azt akartam mondani, tehát akkor a kijelölt kópáruházakba lehet
3: így van,
1: vissza.
3: Olajpontnak hívják egyébként ezeket a helyeket, erre rákeres, aki pontosan látni aha. Fogja, hogy hol van ilyen olajpont.
1: Máté nagyon jól szórakozik, pedig ez halálos.
2: Igen, mert nemrégiben olvastam egy fantasztikus tippet, bocsánat, csak azért talán még éppen befér a focsipesz kategóriába, hogyha valaki valaha is szenvedett azzal, hogy leszedje magáról egy zsebtapaszt, mert hogy az igen macerás, akkor azt fölülről nagyon pici olajjal bedörzsöli, és 15 másodperc múlva leesik a tapaszt. Úgyhogy erre is félre lehet rakni, nem kell kijönteni.
1: Jó van, belefér, persze, hogy belefér, hangosan is nevethettek, nem kell visszafojtani. Oké, köszönöm szépen, tehát akkor még egyszer olajpont.hu.
3: Olajpontnak hívják, igen.
1: Olajpont.hu, ugye? Azon lehet tájékozódni, hogy hol van, főleg vidéken vannak, Budapesten egy helyen van, mint hallottuk a 9. kerületbe, és maximum 5 litert lehet egyszerre vinni, de az egész család elvisz, akkor abból már be tudnak vásárolni. Köszönöm szépen.
4: Facsipesz.
1: Használt cikk vásárlásról már beszéltünk, de arról nem, hogy az is nagyon nagy divat lett egy jó, tudom, 10 éve Magyarországon. Annyi szállítási sérült cucc szerintem a földön nincs, amit Magyarországon itt megpróbálnak eladni, de hogy vannak ilyen boltok, és árusítanak tipikusan ilyen nagyobb háztartási cikkeket, egy kicsit oldalba nyomott mosógépet, mit tudom én, tehát nem, inkább azt mondják, hogy szépséghibásak, vagy olyanok, amiket visszavittek 72 órán belül, és megtuningolták, és megint eladják. A kérdésem az, hogy ezekre milyen fogyasztói jog vonatkozik, ugyanis a műsor elején is mondtam, hogy kapsz egy számlát, hogy te vettél egy mosógépet, de nem írják oda, hogy oldalba van egy kicsit nyomódva, csak az, hogy vettél egy ilyen és ilyen típusú mosógépet. Mi van ilyenkor? Máté.
2: Ez rettentesen sok kérdést vett fel, úgyhogy a műsor végére fel fogunk dobódni vele, vagy második felére. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a termék az új vagy használt. Hogy ez új vagy használt-e, azt pedig a kereskedő jogosult eldönteni, hogy ő ezt újként értékesíti, vagy használtként értékesíti. Ettől nem kell félnünk, hogy ezt ő minősítheti, mert ha én úgy látom, hogy ez egy használt termék, és ő újként értékesített, akkor visszaviszem, és hibás teljesítésre hivatkozva visszavetetem vele, és kicseréltetem egy másik. Tehát, hogy ettől nem kell tartani. Aha. A kereskedők egyébként ezzel viszonylag úgymond a nagy többségük, vagy a nagyobbak korrektül élnek. Láthatjuk rengeteg webshopban egyébként, hogy a 14 napos elállása, vagy mások miatt visszakerült termékeket újraértékesítik, és jellemzően 3 kategóriát szoktak egyébként meghatározni, a klasszikus új termék, a kibontott csomagolású, de lényegében érintetlen és használatlan termék, és még ezt is újként adják el, és változatlan új termékekre jellemző szavatossági jótási feltételekkel, és a harmadik kategória, amire azért letelepítettek egy szoftvert, amit azért használatba vettek, amin azért látszódnak nyomok, esetleg egy ütés oldal vagy bármi más, és ezeket már nem új termékként értékesítik. Ahogy egyszer korábban beszéltük, ugye a használt termékekre is vonatkozik 1 év kellékszavatosság, tehát ezt is azért úgy...
1: Nincs fél órája, hogy ezt megbeszéltük.
2: Mehetünk önbizalommal vissza ezekkel a termékekkel is, ugyanakkor minden másra, amit új termékként értékesít, arra viszont az árától függő 2 vagy 3 éves jótállás, illetve a mindig 2 éves kellékszavatosság érvényesíthető. Mi van a hibával? És ugye ez itt a nagyon... Hát nagy kérdés, mert oké, azt mondja, hogy a mosógép az oldal belett billentve, és egy kicsit behorpadt az oldala.
1: De ez nem jelzi a számlámon.
2: Na hát ez én azt szoktam mondani, hogy ez megint az a kategória, mi nem mi aggódjunk, ha már egyszer döntöttük, hogy beruházunk kockázatvállalás mellett egy ilyen termékbe, hanem akkor mondjuk azt, hogy ő nem jelölt hibát a terméken, hiszen nem tudja igazolni, hogy ő azt hibásként adta el. A tapasztalatom szerint kétféle kereskedő van a piacon. Az egyik, aki ezt tudja is, és amikor visszavisszük, hogy oké, hogy az oldala be volt repedve, de itt a dob nem működik ennél a terméknél, akkor azt fogja mondani, hogy jó, persze, visszaveszem, válasz egy másikat, vagy visszafizetjük a vételárat. A másik típusú kereskedő viszont, és ezzel vannak a fogyasztói gondok, az azt fogja mondani, hát én jeleztem, hogy sérült, hát akkor most mit akarsz itt, hát sérült terméket visszahozni, hát hogy képzeled?
1: Ez a válaszunk?
2: Így van, csak hát nyilván egy nehéz húzavona, és végén megint csak a korábbi műsorban megbeszélt és jól végigelemzett békéltető testleteknél fogunk kikötni, mert ha ő nem hajlandó visszafizetni a vételárat, vagy kicserélni a terméket, ugye egy használt, repet, stb. Termék esetében a csere ráadásul véleményes is, hiszen pont ugyanarra nem fogja tudni kicserélni, de hát ott van a vételár visszafizetés, úgyhogy nagy gondunk nem lehet, akkor az békéltető testület előtt fogjuk tudni lezárni ezt a vitát.
1: De ha szállítási sérültnek titulálja, akkor is kötelező, vagy a saját érdekében oda kéne írni, hogy milyen sérüléssel vette meg azt az adott mosópet, ugye?
2: Így van. Nekem egyébként volt egy bútorboltban egy ilyen ügyem. Volt egy asztal, egy irodai asztal, ami nagyon szép volt, tudtam, hogy jó, és láttam, hogy hol sérült. Azt mondtam, hogy ez nekem tökéletes lesz. Viszont nagy betűkkel rá volt írva, hogy sérült, és ők a nyugtára is annyit írtak rá, hogy sérült.
1: De hogy hol, azt nem
2: írtam. És akkor mondtam, hogy legyünk szívesek már leírni, hogy ez hol sérült, mert hogyha egyéb baja van, akkor én bizony vissza szeretném hozni ezt a terméket, viszont akár fényképeket is készíthetünk, ezzel a problémával nyilván nem fogom visszahozni. Hát ez egy elég nagy és nagyon fogyasztóbarát bútoráruház, de nem nagyon voltak nyitottak a megoldásra, úgyhogy azzal tudattal mentem, hogy rendben van, én lefotóztam, úgyhogy én innentől fogva tudom bizonyítani, hogy mi volt az a sérülés, amivel a terméket megvettem.
1: Egy hallgató küldött nekünk egy e-mailt, egy szerintem érdekes is, nekem elgondolkodtató e-mailt, a facsipesz2025@gmail.com-ra. Egy hölgy vásárolt egy táskát, egy márkás drága táskát, aminek leszakadt a füle, és visszavitte, hogy hát az minőségi hiba, legalábbis az én paraszti eszemből kiindulva, és azzal hajtották el, hogy túl sok súlyt tett bele. Ez szerintem ez olyan, mint a luftballon, amit fölfújnak, ez a válasz. Mi az, hogy túl sok súlyt tett bele? A kérdésem az, hogy ha veszek egy táskát, de egy 100 000-es táskáról beszélünk egyébként, akkor tájékoztatni kell-e, hogy mi a normál használat, mint hogy a cipőnél odaírják, azt imádom, amikor a csizmára odaírják, hogy nem vízálló, ez a lakásba szambázza vele, hogy lássa a férjed milyen csinos, mert egy csizma alapható hangon arra való, hogy télen napba járkáljak, na mindegy. Szóval, hogy egy táskánál is kötelesek-e odaírni, hogy mi a normál használat. Mi az, hogy ha leszakadt, akkor túl sokat tettem bele, te egy nő mindig rengeteget tesz bele egyébként.
2: Megint az a kategória, amikor nem nekünk kell félni, mert ugye, hogyha mi visszavisszük, hogy leszakadt a nyaka.
1: A nyak az lejjebb van, a füle.
2: Néztem tegnap este. A füle, abban az esetben ugye, ha el szeretne utasítani, akkor neki kell bebizonyítania, hogy én köveket hordtam benne, nem is keveset, vagy a Sztálin összest. De amennyiben nem írja bele, hogy ez egy legfeljebb 5 kiló súlycipelésére alkalmas táska, akkor minden olyan lehetőségét elveszti, hogy engem kizárjon belőle. Hozzáteszem, és hogyha ráírja, hogy 5 kiló, akkor hogyan fogja bebizonyítani, hogy én tényleg a Sztálin összest hazavittem az egyik kizérleértékelésből.
1: Vagy Budapest utcanév jegyzéke az 30 kiló, igen.
2: Igen, igen. Tehát, hogy azért itt legyen önbizalmunk, hogy ez a szavatossági meg jótási szabályozás, ez jó, és ez fogyasztóbarát, és ez erős. És tényleg amennyiben ilyen problémánk van, és ilyen elutasításaink vannak, mert ez egyébként ilyen van, hozzáteszem, tényleg van túlsúlycipe, ahogy mondtad, és minden nő mindig túlsúlycipel a táskájában.
1: Nem is igaz. Kezdődik, hogy átpakolunk, nagyon könnyű, de aztán az idővel mindig belerakódik valami.
2: Én csak azt veszem észre, hogy a házasságunk 20-valahány éve alatt a felségem eleinte még ilyen A4-es méretű táskákat, mert most már lassan kiránduló hátizsákokkal járkál. Tehát, hogy van ott tapasztalt növekedés, de a lényeg, ami tényleg össze kell foglalni ebből a témából.
1: Tehát a hallgatónak válaszoljunk.
2: Így van. az, hogy bármilyen indokkal elutasítja a kereskedő az ő fül leszakadását, vagy fogó leszakadását, azt neki bizonyítania is kell, és ha nem bizonyítja, akkor megint csak mehetünk a béketető testletekhez, és igényelhetjük a termék átjavítását, valószínűleg kevésbé, de cserét és pénz visszafizetést.
1: Mondom, 100 000-es nagyon márkás táskáról van szó, tehát akkor az a válasz, hogy van remény, menjen megint vissza, ezt ne fogadja el, jegyzőkönyvet is vettessen föl, ugye ezt nem mondtuk el, hogy az első, hogy vettessen föl jegyzőkönyvet, és majd meglátjuk, mit válaszolnak akkor neki írásba, azt pont ne higgy el, és menjen tovább a békéltető testülethez. Andis, a te feleséged is sokat cipel.
3: Nem, nekem egyébként a gyerekem van az, hogy a gyerek iskolatáskájából keletkeznek egyre újabb dolgok, de most nem erről akartam beszélni, hanem hogy az nagyon fontos a jegyzőkönyv, igen, mi is írtunk erről több cikket is, hogy ez nem ugyanaz, mint a vásárlók könyvébe való beírás.
1: Nem,
3: ugye ezt sokan nem tudják, tehát a jegyzőkönyv az egy egészen más dolog, és ilyen esetekben jegyzőkönyvet kell felvetetni, nem a vásárlók könyvébe beírni, hogy nekem nem szimpatikus
1: igen,
3: a kereskedő, hanem ezt.
1: Mert hogy annak igen, Norm.
0: És már fogyasztóvédő vagyok, de most a vállalkozások oldaláról is hadd beszéljek. Tehát amit Andris mondott teljes mértékben egyetértve, ugye a vásárlókönyve az nem csak negatív bejegyzésre alkalmas, hanem pozitív. Mert azt nem panaszkönyvnek hívják, ez csak a köznapi értem.
1: Mert igen, az volt.
0: És igenis jól esik szerintem a tisztességes okkövető vállalkozásoknak, hogyha elismerünk valamit, akkor nyugodtan írjunk bele, hogy szeretjük.
1: Szerintem ez ma Magyarországon eléggé atipikus, de ha már nálad van a szó.
3: De az internet. Tehát nem egyébként. Tehát nem, ott, amikor küldik a megbízható bolttól az e-mailt, én például mindig megadom, hogyha jó tapasztalatom volt egy beruházzal kapcsolatban.
2: Múltkor új tapasztalatom volt, és kaptam akciós kedvezményt, ha adtam 5 csillagot egy helyen, úgyhogy már ilyen is van, de egyébként kivételesen elégedett voltam, úgyhogy megtettem, nyilván egy leszakadt helyen nem annyira tettem volna meg.
1: De ez az internetes világra jellemző. Nagyon elszaladt az időnk, Egyman Norbi szerencsére nem szaladt el, és válaszolni fog, mert a következő téma az, hogy egy nagyon széleskörű hatósági együttműködést alakít ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, és ez egy múlt héten megkapott közlemény. Ezt én elolvastam, de tehát fejtsük ki.
0: Na hát azért vagyok itt, hogy kifejtsük meg, hogy megmutassuk, hogy valójában mit akar ez a megállapodás. Azt tudni kell, hogy a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, minisztériumok egyidig is együttműködtek, tehát nem az van, hogy most így hirtelen megtalálták egymást telefonszámát, e-mail címet, és akkor most működjünk együtt.
1: Minden nem, lehetséges.
0: Nem, ilyen nincsen, tehát tényleg folyamatosan együttműködtek. De gyakorlati szempontból egy olyan belső ügyintézésű felület került kialakításra.
1: Ami közös,
0: és aminek a lényege, hogy ha mondjuk a gazdasági versenyhivatal elindít egy ellenőrzést egy bármely vállalkozással szemben, azt a fogyasztóvédelmi hatóság, tehát a kormányhivatalok is látják. Fordítva is ugyanez igaz, vagy a
1: NÉPI. Miért van nekünk, mint fogyasztóknak gyorsabb az egész?
0: Vagy? Gyorsabb, és az egységes fellépés lehetővé teszi. Ugye múlt héten jelentettem be ezt a honlapblokkolás intézményét, ezt is sokkal egyszerűsébbé teszi, hiszen arra akkor van lehetőség, ha például a fogyasztók széles körét érinti. Mondjuk a kormányhivatal talál egy kisebb súlyú jogszabálysértés, amitől nem lehetne blokkolni, de ha mi látjuk például, hogy a NÉPI élelmiszerbiztonsági szempontból már eljárást indított fel, vagy a gazdasági versenyhivatal, akkor már felmerülhet az, hogy fogyasztók széles körét érinti, és ezért akkor még akár a honlapblokkolás is lehetséges. Tehát az a lényeg, hogy koncentráltan fel tudnak lépni a hatóságok.
1: Gyorsabb,
0: egyszerű, és nem arról van szó, hogy a fogyvédhatóság is hoz egy kis határozatot, a versenyhatóság is hoz a saját hatáskörébe, a NÉPI is, stb. Tehát ennek ez az egésznek a fő lényege.
1: Mikor fogjuk mi fogyasztók látni ennek előnyét, ez már akár holnap, vagy most, tehát ez már működik?
0: Ez működik, január 1-től működik ez a belső
1: és
0: felület.
1: Akkor azért vártatok több mint egy hónapot vele, mert nyilván be kellett járatódnia, meg
0: nyilván volt egy tesztüzemmód, de most már ez tényleg ezerre működik, és a hatóságok e tekintetben is most már tényleg sokkal gyorsabban és egyszerűbben tudnak kommunikálni is egymással.
1: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Az, hogy a termékbemutatókkal mi van, az nem maradt talán, azt majd a jövő héten fogjuk megbeszélni, mert hogy fontos téma, és azt gondolom, hogy nagyon sok időt fogunk nem elpazarolni, hanem elkölteni ahhoz, hogy jól tájékoztassuk az embereket, mert hogy legalábbis én úgy gondolom, hogy a legvédtelenebb fogyasztói csoport az idősek és a gyerekek. Mi, akik középkorak vagyunk, vagy tudjuk, vagy nem, de hogy tényleg, és a termékbemutatóknál tipikusan az idősekre fókuszáltak az utóbbi időben, nagyon hát hogy mondjam, elítélhető módon. Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, és végül, de nem utolsó sorban, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője volt ma az a három szakértő vendégem, aki igyekezett segíteni önöknek az eligazodásba. A műsort ma is Bicó Tamással készítettem, mint mindig. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot, viszonthallásra. Törtei Takács Krisztát hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Utalvány formájában novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része. Az ár és top megszüntetését sürgeti a kamara, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a magyar államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül megtehetnek. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az ár és topot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádióban. Kat Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával interaktív foglalkozás.

0: szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel.
1: Időjárás.
0: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Múltkor időhiányában nem sikerült a termékbemutatókról beszélnünk, pedig elrémisztő az, ami ezen a fronton régóta zajlik. Rengeteg becsapott ember vég nélkül tudná mesélni keserű élményeit. Mi ma inkább abban próbáljuk beavatni önöket, hogy hogyan tudják elkerülni ezt a leselkedő, mindenkire leselkedő bajt. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Szigorított a Magyar Nemzeti Bank. Ha bajba kerülünk, vagyis ha mondjuk ellopják a bankkártyánkat, vagy csalás áldozatává válunk, a bankoknak 2 percen belül kell fogadniuk ezek után a visszaélés bejelentő ügyfél hívását. Ilyenkor nagyon jól tudjuk, hogy a percek is számítanak. Részletesen elmondjuk a erről tudnivalókat. Aztán utasbiztosítás. Javában zajlik a síszezon, ami azért azt gondolom nem egy baleset nélküli sport. Persze ne legyen senkinek semmi baja, de azért nem árt felkészülni arra, hogy mi van, ha. Biztosítási szakértőnket faggatom majd arról, hogy milyen a jó utasbiztosítás ilyenkor télen. És végül, de nem utolsó sorban, vajon tudják-e, hogy meddig kell megőriznünk a közüzemi számláinkat, mert én bizony nem tudtam pontosan egészen addig, míg nem készültem erre az adásra. Ma mindezek okán pontosan elmondjuk az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, mert fontos. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk. És ahogy azt ígértem, Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője már itt is van a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél. Szerintem fontos dologról fogunk beszélni. Szia!
5: Szerbusztok, sziasztok!
4: Szóval, én mondjuk meglepődtem, mert azt hittem, azzal kezdem, hogy még szerencsére soha nem kerültem ilyen bajba, hogy azonnal hívnom kellett volna a bankomat, és nem vették föl a telefont, hosszú percekig várhattam volna, de átérzem, hogy akinek van pénz a számláján, sok pénz, az nagyon ideges attól, hogy a bank nagyon ráérős. Más ügyekben már próbáltam a bankkal beszélni, hát ott sincsenek nagyon, hogy mondjam, slágfertig tapasztalataim. Gondolom ezért hoztátok ezt az új szabályt.
5: Nyilvánvalóan lépni kellett, hiszen a visszaéléssel kapcsolatos problémák nem szűnnek, bár vannak már jó hírek, tehát úgy tűnik, hogy nagyon sok banki csalásszűrő rendszer, a Nemzeti Bank és a bankok által létrehozott központi visszaélésszűrő rendszer is nagyon jól működik, de azért a pénz ügyekkel kapcsolatban a visszaélések továbbra is ott vannak, nagyon sok ügyfélnek van ilyen esete, és hogyha már megtörtént a baj, vagy ha egyáltalán csak gyanakszunk, hogy lehet, hogy megtörtént a baj, akkor itt a percek, a másodpercek is számítanak. Igen. Ezért két nagyon fontos dolog történt most így az év elején. Egyrészt a pénzforgalmi törvény módosítása kimondta, hogy a bankoknak a hét minden napján 0-tól 24 óráig telefonon fogadniuk kell méghozzá élőhangos ügyintézővel.
4: Igen, mert most már minden, Vanda 2, már minden játszik.
5: Így van, tehát azok nem AI-jal, is fogják, nem mesterséges intelligenciával, nem rögzített vonallal és utólagos visszahívással, nem ott kell lenni hajnali 2 órakor is a banki ügyintézőnek a hét minden napján. Ez az egyik nagyon fontos dolog, a másik pedig, hogy ehhez a Nemzeti Bank egy felügyeleti szabályozást is kiadott, hogy amellett, hogy ott vannak ezek az ügyintézők, 2 percen belül a hívás felépülésétől eljuthassunk ezekhez az ügyintézőkhöz, gyorsan elmondhassuk a problémát, hiszen...
4: Mi az a hívás felépülés?

0: A kapcsolástól az magyarul?
1: Így, amikor kicsöng.
0: Jó, így azt én is értem, de...
1: Oké. És mivel itt tényleg a másodpercek számítanak, nagyon gyorsan kell, lehet, hogy zárolni a számlánkat, letiltani a kártyánkat, stb. Ezért ez történjék is meg. Na most itt ugye azért pár dolgot el kellett magyarázni a bankoknak, vagy egyeztetni velük. Az egyik az, hogy előfordul az, hogy bizony itt reklámokat hallunk, meg mindenféle akcióról számolnak
0: be. Igen.
1: Ez ne történjen meg. A legszükségesebb, ugye adatvédelmi tájékoztatót, azt meg kell hallgatni, azon már nem tudunk túl lenni, ez történik meg. A másik pedig, hogy vannak olyan időszakok, ilyen, ha úgy tetszik, nagyon fontos időszakok, amikor mindenki telefonál, akkor is legyen elég ügyintéző, tehát
0: de ezt hogy tudják megoldani?
1: Úgyhogy ők ezt pontosan mérik. Aha. Vannak nekik belső szabályzataik, ezt a kiegészítését kértük ennek a szabályzatnak, és a túlzsúfolt órákban is legyen kellő ügyintéző, aki ezt fölveszi, ezt a kajlót, és azonnal tud intézkedni a méghozzá haladéktalanul.
0: Mert hogy akkor ezek ilyen forró drótszámok, tehát ezek megváltoznak, mert tudom, ha én is telefonálok egy, és fél órán keresztül mondja, hogy melyik gombot nyomja meg, utána melyik gombot, aztán majd kapcsolja az ügyintézőt, amikor 12 perc, mire rajtszél
1: győzelmet aratunk. Igen. Igen. A nagyon fontos dolog az, hogy vannak olyan bankok, ahol van külön dedikált, kifejezetten a visszaverések kártyaletiltásról szóló
0: szám. De csak van olyan, tehát nem mindegyik.
1: Nem mindegyik.
0: Hát ez a
1: baj. Nagyon fontos nekünk is az például, hogy mentsük el a telefonunkba ilyen helyzetekre ezeket a telefonszámokat. Van olyan, ahol van dedikált külön szám, van, ahol tényleg jön a menü. Na most itt is pontosan erre reagálva azt kértük a hitelintézetektől, hogy a menü legelső gombja legyen az, tehát hogyha mondjuk a nullás, akkor azt rögtön le tudjuk nyomni, és akkor az összes többit már nem kell meghallgatnunk, hogy milyen menüpontok meg almenüpontok vannak, azt nyomhassuk meg, és már azonnal kapcsolják az ügyintézőt, élőhangos ügyintézőt.
0: Ezt a Nemzeti Bank szakértői ki is fogják próbálni? Tehát van itt valami kontroll, mert itt tényleg nem kicsi a tét.
1: Az, hogy 24 órában ott kell lenni a hét minden napján, az törvényi előírás, tehát pénzforgalmi törvény, tehát ezt a pénzforgalmi kollégák ellenőrizni fogják. Aha. A felügyelési szabályozó eszközök egy picit puhábbak, de fogalmazzunk úgy, hogy a Nemzeti Bank a saját akár helyszíni ellenőrzéseinél, vagy akár próbavásárlásainál, egyéb ügyintézésénél ezt kéri számon, mint legjobb gyakorlat. Tehát az összképhez, hogyha fogyasztóvédelmi vizsgálatunk van, bizony ez is hozzá tartozik, és azért itt nem akármiről van szó. Tehát, hogyha tényleg, ha 10 perc múlva kapcsolják, és itt millió forintokról van szó, és az adott esetben eltűnik, akkor ennek bizony hát nagyon súlyos következményei
0: vannak. Ezt
1: akartam
0: pontosan kérdezni, hogyha valaki nem jut 2 percen belül rajtszélgyőzelemhez, tehát nem éri el élőhangos, hogy ti mondjátok, tehát egy emberrel nem tud beszélni, igen, én ezt így magyarul így fogalmaznék, és elbukik mondjuk több milliót, de akár csak 1 milliót, vagy akár csak 500 000, akkor ilyenkor mi van, akkor kifizeti a révészt?
1: Nagyon fontos. A Nemzeti Bank egy úgynevezett 5 csapást hirdetett meg tavaly, és erről egyeztetett is a bankokkal,
0: igen,
1: és ennek az egyik eleme az, hogy az első, azt szeretnénk, ezt jogalkotást igényelne, és a jogalkotó ezen gondolkodik is, hogy az első veszteséget ilyen esetekben, még abban az esetben is, hogyha ügyfélként bizony én hibáztam, én voltam figyelmetlen, én nem gondolkodtam, és rányomtam azokat a gombokat, megadtam azokat az azonosítókat, az első veszteséget a bank állja. Talán egy kicsit meglepő, amit mondok, de a pénzügyi békéltető testületnél, ahova nagyon sokszor eljut ezeknek az ügyeknek a története, ahol kérik a banktól vissza a pénzt, akár méltányossági ügy keretében, tehát amikor az ügyfél elismeri, hogy hibázott, de azért még nagyon sok bank ilyenkor bizony visszafizeti az összeget, vagy az összegnek akár egy nagyon jelentős részét. Látunk olyan, lehet, hogy nem is kell a pénzügyi békéltetőkhöz eljutni, lehet, hogy csak ír az ügyfél, és bizony nagyon sokszor ilyenkor visszafizetik. Ami nagyon fontos, hogy az első eset, tehát ha már másodszor hibázunk, bizony másodszor esünk ebbe a csapdába, akkor bizony itt lehet, hogy tényleg a mi hibánkról van szó.
0: Na, de ha nem, mert nem érjük utol
1: a... Igen, de akkor is érjük utol a bankot. Általánosságban megkérdezted ezt az elején, hogy egyéb témákban sem érni a bankot. Például a panaszkezelésnél egyéb témákban is ott van a szabály, hogy a banknak 5 percen belül mindent meg kell tennie, hogy elérje az élő ügyintézőt.
0: De abból az 5 percből 4,5 percig mondják, hogy milyen lehetőségeim vannak,
1: van,
0: hogy milyen számlát kösek, tehát ez kvázi nem teljesül.
1: Nagyon fontos, de el kell, hogy lehet, hogy ennél hamarabb is megtörténik. Én egy példát mondok, nekem a bankom az fél percen belül mindig fölveszi.
0: Na majd megkérdezem adás után, hogy melyik banknál vagy.
1: Igen, de, és nem azért, mert én hívom, hanem bármelyik ügyfelének, de gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy történtek nagyon fontos lépések, és ennek az 5 csapásnak az is része, és ezért tudok jó hírekről beszámolni, hogy a saját visszaélő szűrő rendszereiket fejlesztették a bankok. Aha. Tehát most a statisztikai adatok ott tartanak, ott tartunk, ahol 2022-23-ban, amikor a felfutás indult a visszaéléseknél, és most a másik irányba tartunk, reméljük, hogy ez a trend tartós lesz, tehát 2025 ősze végén, telének az elején, az látszott, az látszik, hogy csökkennek a visszaélések, csökkennek a sikeres csalások.
0: Én két bankba vagyok érdekelt, és az egyik az nagyon komolyan ráment erre, és ott az ember biztonságban is érzi magát, de ha már itt tartunk, nem témánk, de azért én szeretném elmondani itt nyílt színen, hogy ugye mi beszéltük azt, hogy van olyan bank, amelyik nem volt hajlandó, nem mondom meg melyik bank, a befáradt valaki úgy elhajtották, hogy csak úgy recse, mondván, hogy kérjen időpontot, és én nagyon föl voltam háborodva, mert a hátrányos helyzetűek, az érzékeny fogyasztók, azt hiszem ezt szokták mondani, azok borzasztóan ki vannak szorítva. Én akkor tettem egy bejelentést a Magyar Nemzeti Bank panaszirodájába, úgy gondoltam, hogy sokra nem jutottunk, de mégis igen, mert pont valamelyik nap kellett bekóvályognom ebbe a bankba a gyerekem ügye miatt, és azt tapasztaltam, hogy valóban mindenki időpontra jön, de mindig van egy ügyintéző, mert én rögtön elkezdtem őket provokálni, hogy aki soron kívül, tehát hogyha bejön egy ilyen, mondjuk egy hátrányosabb helyzet, azonnal fogadják. Tehát lehet, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem indított semmiféle eljárást a bank ellen, de azért annyira megijedt ez a bank, hogy megváltoztatta, tehát hogy mégiscsak van értelme ezekben a dolgokban nekünk bejelentést tenni. Nyilván akkor is ez a 2 perc, nem 2 perc.
1: Schlusspoint mondtad el, tehát abban az esetben, hogyha nem valósul meg egy felügyeleti szabályozás, egy jogszabály, de nekem adott esetben nincs veszteségem, úgymond, tehát nem anyagi elszámolási jogvitám van, hanem csak egy fogyasztóvédelmi hibát, rossz eljárási gyakorlatot kifogások a banknál, akkor is a Magyar Nemzeti Bank intézkedik, vagy ahogy mondtad, vagy fogyasztóvédelmi eljárást indít, vagy felügyeleti szabályozással, vagy gyakorlatilag egyéb iránymutatással, akár a bankokkal való folyamatos konzultációba ezt elmondjuk, és nagyon sok esetben valóban az ügyfelek javára megváltoztatják a gyakorlatot.
0: Ez azt gondolom, hogy jó is így, meg...
1: Ez a normális.
0: Ez lenne a normális, igen. Jó, minden esetre köszönöm szépen, és én is arra biztatok mindenkit, hogyha olyat tapasztal a bankjában, mert most ezek a bankok meg vannak őrülve, sorra zárják be a fiókokat, és mindenki átmegy a virtuális világba, ami nem baj, csak azért van egy generáció, egy idősebb generáció, meg vannak sérült emberek, és én azt gondolom, hogy a ló másik oldalára kezdenek átesni.
1: Igen, ezzel kapcsolatban a Nemzeti Banknak mindig az a iránymutatása és elvárása, hogy minden ügyfél, akár az idősebb, akár a fiatal, akár a készpénz szerető, akár a digitális eszközökkel jártas ismerettel rendelkező, kapja meg a lehetőséget.
0: Lehetőség.
1: Olyan ne legyen, hogy ki van szorítva bármelyik fogyasztó, erről szól akár a vidéki ATM telepítési programunk és egyéb programok is, tehát minden lehetőség legyen. Aki ismeri a digitálisat, már modern, használhassa azt, de bizony, aki szereti a saját ügyintézőjét bemenni hozzá, úgy intézni a dolgokat, az kaphassa meg azt a lehetőséget.
2: Facsipesz.
0: Igen, azt fejeztük be Binder Istvánnal, hogy aki akarja, az kaphassa meg a lehetőséget. Ez volt az utolsó mondata, és elgondolkodtam egy 10 másodperc alatt azon, hogy az egész világ a virtuális háló fele megy, keveset beszélgetünk, keveset találkozunk, és lehet, hogy pont ez okozza a termék bemutatók újbóli virágzását, és akkor már föl is vezetem a következő témát. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke ül már itt velünk. Szia!
3: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Nem lehet, hogy van ebben egy kis igazság, hogy az emberek már annyira keresik azt, hogy tudjanak beszélgetni, mert annyira nem eltárgyasult, elvirtuálisodott a világ, hogy most kezdenek ezek a termékbemutatók, én úgy látom, megint újra erőre kapni, sajnos.
3: Hát lehet ez is az egyik ok, a másik meg, hogy szeretünk hinni a csodákban. Tehát, hát hogy azonnal meggyógyítanak, azonnal olyan terméket kapunk, hogy megfiatalodunk, sportosak leszünk, szépek leszünk, stb. Stb. És hát a csodák ilyen tekintetben azt gondolom, hogy nincsenek. De hogyha megengeded, tennék egy ilyen 45 másodperces történeti visszatekintést termékbemutatók kapcsán, egy 10-15 éve meg teljesen másfajta termékbemutatók voltak. Kis papírokkal becsábították általában az idős személyeket, elvitték őket busszal vidékre, megígértek, hogy kapnak ebédet, becsukták az ajtót, majd egy termékbemutatót tartottak, és aztán közölték, hogy aki itt nem vásárol, azt nem visszük haza, majd egyedül hazamegy, nem kap ebédet, vagy ki kell fizetnie. És ezek nem túlzó, ezek tényleg valid esetek is megtörtént. És emiatt 2014-ben nagyon szigorú jogszabályváltozás volt, többek között nem lehetett hitelszerződést kötni az adott helyszínen, mert ez is előfordult, ügyfélszolgálat, panaszkezés, 14 napos elállási jog is bejöttek a képbe, tehát egy nagyon szigorú változás volt, és a gyakorlatban is ezt láttuk. Viszont új technikák alakultak ki, új módszerek, ráadásul, ahogy te is említetted, ott volt az internet, és számtalan olyan termékbemutatót, amit már nem hívnak termékbemutatónak, szerveznek, mint például egészségügyi állapotfelméréssel egybekötött találkozó, mondjuk így, vagy beszélgetés, aminek aztán számtalan fogyasztóvédelmi problémája van.
0: Legfőképpen azért, én ebben nagyon beleástam magam, mert ez megint csak a védendő réteget, vagy hogy is szoktátok,
3: sérülékeny fogyasztói réteget
0: támadja. Itt most a fiatalok, a gyerekek kimaradnak, vagyis az idősebbek, mert szerintem nincs olyan ember, akinek 50 fölött azt is szokták mondani, nem fáj valamit, mikor fölébredsz, már nem is élsz. Szóval kis túlzással azért mindenkinek már van ebben a mai világban valamiféle problémája, de főleg azt gondolom, a 70 pluszosokat támadják ezzel a ragyogó ötlettel is, ami borzasztóan felháborító, hogy az egész csalás, és én nem értem, hogy miért vannak még. Én egyébként egyszer el akartam egy ilyenre menni, mert valaki mondta, hogy kapott erre meghívót, és mondtam, hogy adja oda, majd én elmegyek, elrejtem a mikrofonom, és fölveszem, hogy ott mit művelnek az emberekkel. Hát az ajtóig jutottam, pedig ti ismertek, elég leleményes vagyok, és nagy szám van, mert ugye egy férfi adta oda a meghívóját, és hát nem tűntem férfinek, szóval, hogy nagyon leellenőrzik, hogy kit engednek be, szerintem már ez is gyanús, úgyhogy én nem tudtam bejutni sajnos, de amit így láttam bentre, hát én biztos, hogy még a macskámat se engedném, hogy azzal vizsgáljanak.
3: Nekünk kollégáink jutottak be ilyen helyre, nem de is olyan régen. Nagyon ügyesen átszázták magukat. Egyébként az első mondat körülbelül az volt, hogy a kedves közönségünk, a fogyasztói hatóság munkatársai fáradjanak, kikérjük szépen.
0: Hoppá.
3: Tehát ennek is megvolt nyilván az oka. A kollégák továbbra is fedő státuszban maradtak, és végignézték a folyamatot. Egyébként. Ugye az alap probléma, vagy alap kiindulási pont, amiben szerintem az időseket és a betegséggel küzdőket el tudják érni, az, hogy nagyon gyorsan adnak időpontot, és azt mondják, hogy egy ingyenes állapotfelmérés van.
0: Igen.
3: Szerintem mindannyian tudjuk, hogy magánorvosi vizsgálat, hogyha még azonnal időpontot is biztosít, az mindjárt csak nem ingyenes, és semmiképpen sem 2-3 ezer forintos kupon, mert ilyenek is vannak, segítségre vehető igénybe. Ráadásul ott a helyszínen, akik ezeket a kezeléseket végzik, azok semmifajta szakképzettséggel nem rendelkeznek. Tehát még olyan is volt egyébként, ez egy másik eset, amikor agyhullámmal segítségével mérték fel az állapotot, ahol a mi kollégáink voltak, ott tényleg voltak orvosi eszközök, vérnyomásmérő, hát nem tudom, egyéb
0: eszközök. Én már nem nevezném orvosi eszköznek, bemegyek az első boltba és veszek.
3: Pontosan meg olyan teszteket hajtottak végre, amihez adott esetben orvosi szaktudás vagy szakképzettség is kellett volna. Viszont ami a következmény, hogy minden egyes felmérésben negatív eredmény jött ki. Tehát olyan nem volt, hogy valaki egészséges lett volna, olyan is volt, akinek már közölték, hogy csak egy éve van hátra, és bizony súlyos problémája van, mások kisebb betegségekkel küzdöttek, viszont tudtak megoldást minden esetben, tehát nem mondták azt, hogy akkor menjen el, és akkor éljár ki az utolsó évét, hanem biztosítottak számára valamilyen terméket, kapszulát, eszközt, tehát valamit, amit ő megvásárolhatott. Amiről aztán utólag ugyanúgy kiderült, hogy fullgagyi, semmifajta gyógyhatása nincs, egyébként megkapható.
0: Még az szerencse, ha nincs hatása, mert én meg olyat is hallottam, ilyen mágneses, nem tudom miről, amitől olyan beteg lett az ember, és több százezret húznak le az emberek.
3: Hát ez az egyik, és ugye tulajdonképpen három következménye van ezeknek, ami negatív. Egyrészt, hogy lehúzzák pénzzel, a másik, amit te is mondasz, hogy negatív következményekkel. A harmadik, hogyha adott esetben tényleg beteg valaki, és emiatt azt mondja, hogy ő nem megy el orvoshoz, hiszen ő kapott egy eszközt, és utána már tényleg menthetetlen lesz, akkor annak nagyon súlyos következményei vannak.
0: Ezekre a termékbemutatókra egyébként én azt olvastam, hogy a mesterséges intelligencia segítségével keresik a kuncsaftokat, de az mennyire igaz, hogy a Budapest meg a nagyobb városokból már kopnak ki, és inkább a kisebb vidéki városokat célozzák meg, mert ott még nem annyira vannak az emberek ezzel tisztában.
3: Hát szerintem nagyon vegyes. Azért Budapesten is ez elég gyakori, meg nagyobb városokban is, de valóban most már országszerte vannak. És ha már említetted a mesterséges intelligenciát, amit nagyon gyakran felhasználnak, hogy egy közismert személynek oda teszik, most már nem a fotóját, hanem egy videóját, akár egy merkeli professzornak, aki azért egy köztiszteletben álló szakember.
0: A közösségi média?
3: Pontosan, a közösségi média, TikTok, Facebook, Instagram, akárhol terjednek ezek, és aki elmondja, nyilván nem ő mondja, hanem az avatárja, vagy nem tudom, hogy a kifejezésre legyünk, hogy mennyire jó ez a termék, mennyire jó ez a kezelés egyáltalán, az állapotfelmérés, és aztán utána még segítenek neki is. És hát azért azt látjuk, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni most már ezt az AI típusra. Nekem pont a lányaim tegnap vagy tegnap előtt mutattak egy videót, és azt mondtam, hogy ez egy komoly dolog, és megmondták, hogy nem, ez mesterséges intelligencia, és tényleg az. Tehát szerintem főleg egy idősebb korosztály, aki annyira nincsen tisztában ezekkel a technikai dolgokkal, még kevésbé tudja ezeket megkülönböztetni.
0: Aztán ott jön a következő, hogy egyrészt bepalizzák, én azt hallottam, hogy mindenkinek azt mondják, hogy beteg. Tehát érdekes, mindenkinek egyforma betegsége lesz, ez is gyanús. Úgy próbálják elcsalni az embereket, hogy valami risz-rossz ajándékot adnak, és az idősebbek nem csak az ajándék miatt, hanem azért is mennek el, mert akkor van közösség, tudnak beszélgetni. Minden esetre itt most álljunk meg egy pillanatra, aztán majd beszélünk arról, hogy soha vissza nem fogják tudni szerezni a pénzüket, de ami fontosabb, hogy azt ígértem a hallgatóknak, hogy arról beszélünk, hogy hogy tudjuk lebeszélni az idősebbeket. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha egyedül élő idős van a szomszédunkban, azzal, tehát beszélgetni kell velük. Mert ha elkezdi mondani, hogy hót őt meghívták, és holnap után megy a kultúrházba, akkor vagy le kéne beszélni, vagy azt el kéne neki mondani, hogy mi vár rá. Mert menjen el nyugodtan, csak ne ugorjon be.
3: Hát igen, bár én azt mondom, hogyha ilyen egészségügyi dolgokról van szó, akkor inkább lebeszéljük, tehát én ilyen szempontból inkább sokkal orvospárti vagyok, és orvosokba bízunk meg, megfelelő szakképzettséggel rendelkező emberekbe, akik mondjuk egy kórházba, vagy egy rendelőbe, vagy egy STK-ba rendelnek, nem
0: de
3: pedig
0: egy
3: kultúrázba.
0: De hogy csak azért megy el, hogy beszélgessen. Tehát menjen, beszélgessen.
3: Jobb nyilván. Nagyon sok helyen lehet még beszélgetni, szerintem idősek otthon, rengeteg van, művelődési ház, a kulturális események.
0: Közértbe tudom az ABC.
3: Akár, és nem biztos, hogy olyan következménye lesz, mint az ilyen helyeken.
0: De hogy legalább tudjunk róla, hogy ők mire készülnek. Ugye ez az egy, tehát megelőzni így lehet.
3: Így van, és ez nagyon fontos, és hogyha most hallgatnak az idősek itt minket, tényleg mondjuk el nekik, hogyha bármilyen van, akkor azt és el tudják mondani, mondják a rokonoknak, a gyerekeknek, unokáknak, szomszédoknak, mert akkor ők esetleg tudják, hogy ez tényleg veszélyes, lehet őket róla beszélni. Volt olyan panaszosunk, aki bejött, és így elmesélte a sztorit, hogy megvette ott is a 3-400 forintos valami gagyit, nem tudom hány részletre, és amikor megkérdezte tőle a lánya, hogy de mama, miért vetted meg? Hát van ilyenünk, meg amúgy is látszik, hogy ez béna, és nem lesz sem azt mondta, hát olyan kedves volt a hölgy, és olyan kedvesen beszélt, és rábeszélt arra, hogy vegyem meg.
0: Igen, idősebb korban hiszékenyebbek vagyunk, azt gondolom, hogy halad a korunk, egyre hiszékenyebbek vagyunk, ezért tudják, de akkor most beszéljünk arról, hogy én kimerem jelenteni, hogy 10-ből 10-szer nem kapják vissza a pénzüket. Tudom, hogy vannak szabályok erre vonatkozóan, hogy elvileg vissza lehet szerezni. Mondjuk el azért, hogy mik ezek.
3: Egyrészt itt is van egy 14 napos elállási lehetőség, mert ez egy üzleten kívül kötött szerződésnek minősül. És itt egyébként ezt nagyon jó, hogy felhoztad, mert nagyon sokszor azt az aljas módszert csinálják, hogy aláíratnak velük egy papírt, hogy ez nem az üzleten kívül történt. Tehát mintha az üzletben történt volna, ahol nincs ugye 14 napos elállási lehetőség.
0: Én már hallottam olyat is, hogy üzlethelyiséget béreltek, és akkor igen, az üzletben
3: ez
0: történt.
3: A másik pedig, hogy üzlethelyiséget bérelnek, beteszik a cégadatok közé, hogy telephe, fióktáp, nem tudom én mi, és akkor már nem minősül annak. Tehát ez is, és ez a másik napon, bármit aláírunk, nem kell ott azonnal nekünk döntenünk. Ha már muszáj is akarunk ilyet vásárolni, kérjük el azt a papírszerződés tájékoztatást, vigyük haza, mutassuk meg a szomszédnak, a rokonoknak.
0: Jó, de hát elkezdik őket terrorizálni, de most, de rögtön, de azonnal, de meg fog halni, tehát...
3: Így van, de...
0: Jó, tehát 14 napos elállási, tehát 14 napig meggondolhatja magát, és akkor ugye a szabályok szerint ő visszaküldheti. De ilyenkor jön a, de hova? Nem veszik fel a telefont, utolérhetetlenek. Tipikus, nem?
3: Abszolút. És ilyenkor két megoldási mód van, vagyis három mondjuk így. Az egyik a fogyasztóvédelmi hatóság, amit mindig elmondunk, tehát hozzánk is bejelentéssel lehet, hogy ezeket vizsgáljuk. Tényleg a sérülékeny fogyasztói rétegvédelem az egy abszolút kiemelt prioritás, és folyamatosan nézzük ezeket a gyakorlatokat. A másik adott esetben a békeltető testület, ezt hogy róluk is sokszor beszéltünk már, és tényleg egy bírósági ítélettel felmenő döntést, vagy felírő döntést tudnak hozni.
0: De már... ezek nem változtatgatják 4 percenként a cég formáját.
3: Elképzelhető, és hát ez sem könnyű. Ami még visszaugorva az NKFH-hoz, nekünk nagyon jó kapcsolatunk van viszont a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, tehát abszolút együtt mozgunk minden ellenőrzésekben.
0: És ilyenkor is azonnal hát, bevonjátok?
3: Hát természetesen, és ráadásul ezek sokszor nem bejelentett vállalkozásként nem adóznak, vagy nem a megfelelő adójogi kötelezettségeket nem teljesítik, tehát nyugodtan ilyen szempontból is be lehet élni. És hát a végső és a nem utolsó sorban, és erre is mindenkit ösztönzök, rendőrség. Tehát ez olyan szinten csalásnak, egyrészt csalásnak is minősülhet, másrészt meg kuruzslásnak is, ha esetleg olyan orvosi szakvéleményt adnak.
0: Orvos nélkül
3: és megfelelő végzettség nélkül, ami pedig ugyanúgy büntetőjogi kategória.
0: Aha, tehát akkor azért ne használjuk ezeket a kütyüket, először is próbáljuk megakadályozni az idősebb, a sérülékeny fogyasztó, ahogy itt elhangzott, elmenjen, egy vacak ajándékért nem éri meg elmenni, vagy egy ebédése. Kettő, hogy aláíratnak egy olyan papírt, hogy üzletbe történt, és akkor már nem lehet jogos az, hogy 14 napon belül visszaküldje, de ha még vissza is próbálnák küldeni, nem igazán van hova, mert ezek, hát ezek elég csaló cégek, én kimerem ezt jelenteni, vállalom is, mert elvileg vissza lehetne adni, és vissza lehetne követelni a pénzt, ami viszont még valami nagyon fontos. Én olyan durvát is hallottam, hogy azt mondják néninek, hogy de hát nincs nálam pénz, nem baj, elkísérjük a bankhoz, és itt már Binder Istvánt is szeretném, hogyha ebbe belekapcsolódna, mert még nem engedtük el. Szóval, hogy a bankautomatához is képesek, ez mi? Ez bűncselekmény, nem? Tehát engem te nem vihetsz oda az én ijeszgetéssel az én bankautomatámhoz.
3: Hát ijeszgetéssel nem, de hogyha kedvesen kérjük és beleegyeznek, ja. És ráadásul nem csak a bankautomatához nem van, úgyhogy haza is viszik, mert hogy otthon van az a pénz, és idegen embert beengedni a lakásba, megint csak számtalan kockázattal jár.
0: Hogyha ilyetén módon odaviszik a bank automatához, az jutott eszembe, hogy a chargebackkel élhet-e ilyenkor az ügyfél, vagyis azzal, hogy a bankjánál letiltatja ezt a kifizetést, és visszakapja a pénzt. Tehát lehet-e ez egy kiút, István?
1: Hát nem vagyok benne biztos, tehát itt igazából a bank azt hajtja végre, vagy a kártyatárság is azt hajtja végre, ami az ügyfelnek a szándéka.
0: Itt nem interneten történt.
1: Itt nem arról van szó, igazából csődbe ment volna az adott szolgáltató, hogy ne történt volna a teljesítés. Igazából ez szerintem egy elég hosszadalmas jogi utat jelentene ennek a bebizonyítása, és én sokkal hatékonyabb tartom inkább a fogyasztóvédelmi hatóságnak a fellépését, ami sokkal gyorsabb, és egy polgári peres, vagy nem tudom milyen eljárásnál hatékonyabb.
0: Aha. Igen, meg az jutott eszembe, hogy a Chargebacknek az egyik alapvető ismérve, hogy interneten keresztül, tehát virtuálisan
1: vásárolni. Persze, igen, igen, ezt elfejtettem mondani, igen.
0: Tehát, hogy ez nem megoldás, én csak próbálkozom, mert nagyon sajnálom ezeket az embereket. Milyen mennyiségben vannak jelen ezek a termékbemutatók, mert hogy ezek mindig újra termelődnek,
3: hát
0: nem?
3: Számot se tudunk mondani, ráadásul ugye ez nem bejelentésköteles tevékenység sem.
0: De tehát... ez kinek, már bocsánat, kinek a hibája lenne, erre egy törvény, akkor már bejelentés kötelezett lenne, akkor meg lehetne ezzel szúrni.
3: Hát elképzelhető, de itt azért vannak uniós szabályok is így a szolgáltatások szabadsága tekintetében, meg ilyen egyéb rendelkezések, de az biztos, hogy nem tudunk számot mondani, és mi próbálunk nyilván mindenhol ott lenni, de azért a mi készleteink és erőforrásaink is végesek, ezért lenne nagyon fontos itt a fogyasztói tudatosság.
0: Aha, tehát akkor ezek sajnos vannak, és ezek szerint nem is várható az, hogy rövid távon ezek megváltoznának. De nagyjából már tudni ki az a kör, nem? Akik megújuló...
3: Nagyjából lehet egyébként tudni, illetve pár éve voltak rendőrségi eljárások is, és ott ténylegesen volt olyan, hogy elvittek személyeket, és előzetesben voltak, és én gyanítom, hogy ő már nem végzi ezt a tevékenységet. Tehát ez is egy jó következmény, de azért ideig ne jussunk el, és sokkal fontosabb az, inkább ne írjunk alá semmit, ne vásároljunk butaságokat, és inkább, ha bármi problémák van, vagy bármink fáj, hogy te is mondtad, 50 fölött, de néha alatt is, akkor inkább forduljunk az orvosunkhoz.
0: Értem. Jó, hát tulajdonképpen csak annyit tudunk tenni, hogy ismeretet terjesztünk minél szélesebb körben, nem? Tehát más megoldás nincs. Illetve aki a rendőrséghez fordul, akkor van arra szansz, hogy külön csípik őket?
3: Hát ez elképzelhető, persze, a rendőrségnek ugye nyomozó hatóságként el kell járnia, fel kell lépnie, úgyhogy ez is megvalósulhat. Én mindenképpen ilyenkor azt javaslom, tehát hogyha ne adj Isten már ilyen probléma felmerült, akkor több irányba induljunk el, és akkor lehet ez a fogyasztóvédelmi hatósági irány, a békeltető testület, amit említettem, és hát végül de nem utolsó sorban a rendőrségnek, és a rendőrség sem baj, hogyha tud ezekről.
0: Aha, csak sokszor az idősek szégyellik, nem mondják el a rokonoknak, ismerősöknek, és mire elmondják, addigra meg már hát nem hiába mennének el a rendőrségre, ugye ez a történet vége. Szomorú, remélem azért egy pár ember meghallotta a figyelmeztetést, hogy nagyon érdemes lesz odafigyelni ezek után is az idősebbekre, a sérülékeny fogyasztókra, mert sajnos vannak, akik nagyon figyelnek rájuk, ezek a csalók, a termékbemutatósok.
2: Facsipesz.
0: Azzal kezdtem a mai műsort, illetve azt ajánlottam, hogy azt kérdeztem, persze ez egyetemes kérdés volt, hogy vajon tudják-e, hogy a közüzemi számláinkat meddig kell megőrizni. Nagyjából a fejünkben mindig mindenre az van, hogy 5 év, tehát hogy a 6. évbe kell selejteznünk. Azt gondolom, hogy addig, amíg papíralapon kaptunk meg mindent, ez nem is volt nagyobb probléma, legalábbis az én családomban az volt a szokás, hogy minden évben, januárban, februárban kiszedték azokat a hatalmas köteket, és kiválogatták a 6 évet, tehát a 6. évvel ezelőtti számlákat. De ma már nem így van, de először arról fogunk beszélgetni Zentai Andrással, a hvg.hu főszerkesztőjével, aki már itt is van, és köszönöm, hogy itt vagy, és megosztod velünk a tudásodat. Szia!
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: Arról fogunk tehát beszélgetni, hogy alaphelyzetben meddig kell megőrizni a közüzemi számlákat.
4: A válasz természetesen itt is az, mint a legtöbb esetben, attól függ. Az 5 év egyébként az nem egy rossz megközelítés, ugyanis a magyar jog szerint az általános elévülési idő az 5 év. Tehát ha mindent 5 évig megőrzünk, akkor nagy bajunk már nem lehet magánszemélyként. Én szerintem egyébként onnan érdemes ezt megkérdezni, hogy miért van szükség egyáltalán arra, hogy megőrizzem.
0: Ugye, tényleg,
4: Magyarországon ugye az emberek többsége azt gondolja, hogy a rezsi az magas, sokba kerül, kapom a gázszámlát, káromkodok, hogy már megint be kell fizetni, befizetem, de mérgembe összegyűröm, kidom a kukába. Na ezt ugye nem érdemes tenni. Hanem érdemes ezeket megőrizni. Miért? Hát például azért, mert utólagos elszámoló számlával például a szolgáltató korrigálhatja, hogy nekem mennyi a számlám.
0: Minden évben kapunk egy ilyet, ugye?
4: Igen, de lehetnek különleges helyzetek is, amikor például kaphatunk egy ilyet, mit tudom én, csőtörés esetén, vagy valamilyen vitás dolgunk lehet a szolgáltatóval. Érdemes azt azért, arról azért valamilyen elismervénnyel rendelkezni, hogy mennyit kellett nekünk fizetnünk, és azt valóban teljesítettük, azt a fizetést. Ugye? Jó egyébként az a megközelítés is, hogy könnyebb volt, amikor ezeket papíron kaptuk. Ugye nincs különbség, hogy papíron vagy elektronikusan kapjuk a számlát, és olyan módon kell megőrizni, ahogyan azt kapjuk.
0: Jó, hát itt kezdődnek a bajok, mert ezért kezdtem el azt mondani, hogy addig, amíg papíron kaptuk, ugyan igen. fél szekrény tele volt igen, vele, igen. de ki lehetett szortírozni. Én például imádtam, amikor kidobálhattam, föltépkedtettem és kidobálhattam, mert megszabadultam tőle.
4: Igen, igen, igen.
0: De a mai világban már leginkább elektronikusan kapunk mindent, és úgy elgondolkodtam azon, hogy biztos, hogy nincs meg 5 évvel ezelőtti villanyszámla.
4: Ugye az a helyzet, hogy mindegy, hogy milyen módon kapjuk meg a számlát, a mi felelősségünk, hogy megőrizzük azt, vagy nem.
0: Ez nem köztudomású.
4: Ez nem köztudomású, ez valóban így van, és például az sem magától értetődő, hogy az emberek sokszor azt hiszik, hogy megkapnak valamit elektronikusan, akkor az ott van. De ugye ez nincs így. Például az ügyfélkapun is kapok egy hivatalos értesítőt a NAV-tól, akkor az 30 nap múlva törölődni fog az ügyfélkapumból, amennyiben a tartóstáramban nem helyeztem át, és ez az én felelősségem, hogy áthelyezem a tartóstárba, vagy letöltöm-e és elküldöm a könyvelőmnek, aha. vagy egyéb módon őrzöm meg. Itt is ugyanez a helyzet. Be vagyok mondjuk regisztrálva valamelyik e-mail szolgáltatóhoz, és ott kapom e-mailben az elektronikus
0: igen.
4: számlát.
0: Az tipikus.
4: Azt gondolom, ó, hát ez úgyis ott van a felhőben, a Google-nél, hát nem, én annál jobban nem tudom őrizni. Ez ugye nem igaz. Azért nem igaz, mert bármikor történhet például egy olyan, hogy az én előfizetett tárhelyem mondjuk lejár, nem fizetem be, és akkor elvesznek azok az adatok, amik ott vannak. És az én hibám lesz. Nem a szolgáltatói, hanem az enyém.
0: Ez most jó megijesztettél.
4: Ha felhőtárhelyen tárolom, akkor azt olyan felhőtárhelyen tároljam, amiben biztos vagyok.
0: Azért ijesztettél meg, mert nekem megbolondult a jó múltkorában a Gmail rendszer.
4: Ilyen is van, vagy elfelejtem a jelszót, kizárom magam üzenet, egy életre.
0: 8000 üzenetem törlődött, és nyilvánvaló, hogy a villanyszámláim is. Ilyenkor mi van? Nem tudom pótolni?
4: Hát, ilyenkor bízhatunk a szerencsében, mondjuk azt, hogy mondjuk az elévülési időn túl vannak ezek a dolgok, vagy nem lesz olyan vitánk, ami vagy egyes szolgáltatók, azok ugye azért csinálják azt, hogy van egy saját elektronikus ügyintézési felületük, egy saját ügyfélkapjuk, ha úgy tetszik, ahol belépve még a régebbi számlákat aha. is láthatjuk, de hát ez ugye nem rajtunk múlik.
0: Az olyan, mint a kutya vacsorája.
4: Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy a közüzemi számlákat akarja biztonságosan megőrizni, biztosítson magának egy erre alkalmas helyet. Vagy egy pendrive-ot, amire ráteszi, aha. vagy egy olyan akár Google ingyenes tárhelyet, ami csak erre a célra szolgál, és nem eltűnve, meg lesz keverve. Mint ahogy ha az ember papíron akarja tárolni ezeket, akkor se ugye úgy csinálja, hogy az egyiket az íróasztalfiókba teszi, a másikat az ágy alá, a harmadikat meg a szűtőszekrénybe. Mert hogy ez így, ugye, ez így magától értődő digitálisan is, hanem fog egy mappát és belerakja.
0: Igen.
4: Hát bánjunk így ezekkel a dolgokkal. És mondom, az 5 év az 5 év, de van egyébként, amit kevesebb ideig, ugye a telekommunikációs szolgáltatások esetében csak 1 év például, ameddig meg kell őrizni, ahol ez különösebben így van, az a víz, a távhő, a szemét, és a közös költség, ezeknél mindig 5 év az elévülés, a villany és gáznál általában 2 év, és a telefonnál, internetnél csak 1 év.
0: Ez
4: viszont, igen. mondok még egy érdekes dolgot.
0: Igen?
4: Igen, kérdezhetsz is.
0: Azt akartam csak mondani, hogy itt a tárhelyekről beszéltél, én oda visszaugranék, még egy megoldás lehetséges, ha valaki a hagyományos dolgokat szereti, kinyomtatja ezeket a számlákat, és elrakja papír alapon.
4: Hát,
0: lehet az is.
4: Ez olyan félig jó megoldás.
0: Mert?
4: Tehát, hogy jó megoldás saját magamnak, ha saját magam igen. szeretném ezt nézegetni, de nem hiteles. Hoppa. Tehát ha én elektronikus számlázásra vagyok beállítva, és én elektronikus úton kapom, akkor annak a nyomtatott verziója az ugyanúgy nem hiteles, mint egy random fénymásolat, vagy ha én ráírom a papírra, hogy mennyi
0: vagyis
4: volt.
0: Vagyis ezt nem javasoljuk.
4: Hát ezt nem javaslom annyira.
0: Aha.
4: Én azt javaslom, hogy mindent úgy tároljunk, ahogy azt megkapjuk, és egyébként meg még egy fontos dolgot elmondanék. Aki mondjuk vállalkozó, és otthon dolgozik, és elszámol költségként a vállalkozásában közüzemi díjakat, akkor annál nem 5 év, hanem 8 év, mert akkor az már a számviteli törvény hatája alá esik, és ott 8 évig kell őrizni mindent. Ugye általában könyvelője van az embernek, és a könyvelők gondoskodnak ezeknek a megőrzéséről, de a felelősség az minden esetben az adott adóalanyt, az adott embert, aki ezért felelős, azt fogja terhelni.
0: Aki a kis és középvállalkozásokról beszélünk, nyilvánvaló, nekem mondjuk van egy egyéni vállalkozásom, és a mobilomat én erre, akkor a telekommunikációs számlám
4: sem jár le
0: egy év után, azt is 8 évig őrizni.
4: Ugyanolyan számla, a számviteli törvény vonatkozik erre. Így van.
0: Tehát nem, akkor minden.
4: És ahol még ez nagyon fontos, aki bérelt lakásban lakik, vagy bérel valamit, akkor az ahhoz tartozó közüzemi számlákat mindig őrizze meg. Mert ott nem csak a szolgáltatóval, hanem esetleg mondjuk a tulajdonossal is kerülhet olyan elszámolási vitába, ahol akár egy magasabb szintre kerül a dolog. Mert a Hóvége ügyfélszolgáltán rengeteg ilyen típusú segítségkérő levelet kapunk, hogy albérletbe lakik, összevész a tulajdonossal, megromlik a kapcsolat, és akkor mindent kitalálnak, hogy a víz, hogy a villany, hogy a nem tudom mi, hogy beköttette, hogy kiköttette, hogy nem fizette.
0: Na jó, hát erre azért
4: csak dokumentum az, ami meg tud minket védeni.
0: Van erre azért egy klasszikus megoldás, hogy mielőtt bérbe veszünk egy lakást, a bérbe adó elsétál velünk a közjegyzőhöz, és akkor minden, ami nevünkre kerül, az összes közüzemi számla, ezt már csak úgy közbe
4: vettőre mondom. Te egy nagyon tudatos fogyasztó vagy, Kriszta, és hogy is mondjam, nagyon gazdag vagy az információk terén.
0: Köszönöm.
4: De nem mindenki van így ezzel. Tehát nagyon
0: sokan is mondtam,
4: például nem feltétlenül vannak tisztában ezzel, hogy igen, valóban érdemes egy közjegyzőnél aláírni, hogy mennyi a víz, mennyi az, ugye a villany, az óráknak a számát beleírni a szerződésbe, a szerződés közjegyzőn hitelesíteni. Ezek olyan dolgok, amiket valóban érdemes megtenni. Aha. A korrekt bérbeadók egyébként ezt kötelezővé is teszik, tehát hogy saját magukat is védve, ma már ha kiveszek egy lakást, akkor jellemzően közjegyzőnél kell vállalnom nekem is dolgokat, és vállal a tulajdonos is dolgokat, de ettől még, hát szóval ezt érdemes sokszor elmondani, én azt gondolom a fogyasztóknak.
0: Én meg azt gondolom, hogy megismétlem azokat a legfontosabb dolgokat, amiket én magam is jól meglepődtem, bevallom. Tehát, hogy nem 5 év általánosságban a közüzemi számláknál az elévülési idő, sőt meg is kérem Andrást, hogy még egyszer szép lassan mondja el, hogy hol mennyi, azt megjegyeztem, hogy a telekommunikáció.
4: Igen, általánosságban 5 év. És ugye ez az 5 év a vízes csatornadi, a szemétszállítás, a távhő és a közös költség esetén így is van. Villany és gázszámlánál 2 év, és a telekommunikációs szolgáltatásoknál internet, stb. Ott 1 év csupán. De, hogyha vállalkozásunk van, akkor pedig ugye a lekönyvelt számlákat
0: 8 év. És ami még nagyon fontos, hogyha elektronikusan kapjuk a számlát, mert nagyon könnyen rávágjuk. Persze, most már elektronikusan kérjük, mert hogy a szolgáltató cégek is azt favorizálják, és persze, igen, csak azt elfelejtjük, én most lehet, hogy csak magamról beszélek, hogy ennek az az ára, hogy nekünk ezt meg kell őrizni, elektronikusan kell megőrizni.
4: És lehet ugye például olyan is, hogy elektronikusan kapjuk a számlát, de e-mailben nem kapjuk meg magát a számlát, csak egy értesítőt kapunk, hogy elkészült a számlánk, és rá kell mondjuk kattintani azt, hogy letölthessük.
0: Igen.
4: És mondjuk, ha ezt nem tesszük meg, csak simán befizetjük az összeget, ami odabban bele van írva az e-mailbe, akkor például nincs nálunk a számla, és elképzelhető, hogy utána már nem fogjuk ezt tudni letölteni, mert mondjuk az egy olyan link, ami csak 2 hétig él, vagy egy hónapig él, mert ez a mi felelősség, nem a szolgáltató felelőssége onnantól kezdve, hogy nekünk ezt eljuttatta.
0: Igen, ez is, meg az is, hogy olyan tárhelyre tegyük el, ahol meg tudjuk őrizni.
4: Ahol biztosan megvan, így van, és abban a formában, ahogy azt kaptuk.
0: Hát akinek most esett le ez a tantusz velem együtt, az már most csak, ahogy mondtad, abban reménykedhet, hogy megúszza, hogy nem lesz problémája, de mostantól fogva nagyon érdemes ezekre a dolgokra tehát figyelni. Fontos információk hangzottak el, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
2: Facsi Pesz.
0: Hát télből azért kaptunk idén bőven, hóból is, és van, akinek ez nagyon nagy öröm, azért is gondoltam, hogy mindenképpen beszélgettünk az aktuális biztosításról, baleset biztosításról, mégpedig a síbiztosításról fogunk. Ugye rengeteg a baleset, ezt azért tudjuk, nem egy veszélytelen sport ez. Azért kértem meg Németh Pétert, a CLB biztosítás közvetítő kommunikációs igazgatóját, hogy segítsen nekünk az eligazodásba, és ha minden igaz, a telefon túlsó végén már itt is van. Szia!
2: Igen, szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Szóval gondolom abban egyetértünk, hogy a síelés az meg a szánkózás is azért rejt veszélyeket. Jó, tudom, minden rejt az is, aki megyek az utcára, de most szerintem a legtöbben síelni indulnak, idén azért kegyes hozzánk a kaporszakálú, szóval hogy mik a legfontosabbak?
2: Hát igen, nagyon sokan síelnek, és most valóban nagyon jó az idei hó. Én magam is egy mániákos síelő vagyok, úgyhogy igyekszem minél többet kint tölteni, biztosítási biztosítási gyakorlatban, tudod, a terepen, és figyelni a síelőket. Ami a legfontosabb, hogy legyen megfelelő síbiztosításunk. És a megfelelő szót is azért hangsúlyozom, mert azért itt a síelésnél a mentési típusok és fajták nem átlagosnak mondhatóak. Tehát itt nagyon hamar felröppel egy helikopter a síelőért is leviszi, nem azért, mert a hegy csúcson reket, hanem egyszerűen lehetséges, hogy két banális sípálya közötti szállítást már a beülős lifter nem lehet megoldani, és akkor a sérült érdekében egyből közlek egy helikoptert, és már másfél-két millió forintos.
0: Igen, ezt akartam ne röpködnek akkor itt a milliók, tehát most ez vicc nélkül, igen, mert azért egy síbaleset az nem olyan, mint amikor egy kicsit megcsúszok az úton.
2: Igen, bár általában a legtöbb esés, hál' Istennek, nem végződik balesettel, de ha baleset van és kórházba kell szállítani, akkor ott már egy egyszerű lábtörés is, ha lehet azt egyszerűen mondani, de mégiscsak az, ez sokba kerül. Egyébként a síelők tudatosabbak is ilyen szempontból, tehát azért aki kimegy síelni, az egyre sok pénzt költ, tehát nagyon drágák a síelések, nem akarok a síeléséről beszélni, de hát drága a síbérlet, drága a pályahasználat, drágák a felszerelések, drága a szálloda is, tehát gyakorlatilag eltörpül az a néhány ezer forint per néhány napnyi költség, ami egy megfelelő síbiztosításra kiadandó, és nem szabad megspórolni rajta, mert tényleg nagyon-nagyon drága, ha hiányzik, hiába ez a legolcsóbb podgyászunk lesz kifelé menet, de ha baj van, akkor erre van a legnagyobb szükség. Szerencsére a síelők egyébként tudatosak, talán azért, mert aki síjel, az úgy sportos, fél a lábtöréstől, tudja, látja ezeket a szállítási mentési módokat, ezért így mondhatom, hogy egyre kevesebb síelő van, aki úgy dönt, hogy enélkül megy ki síjel.
0: Van-e arról valamiféle statisztikátok, felmérésetek, hogy az évek alatt növekszik-e a síbiztosítások száma, tehát hogy azt mondtad, hogy egyre tudatosabbak akik ennek a sportnak a szerelmesei, ez látható-e?
2: Látható, igen, gyakorlatilag minden utas és síbiztosítás szegmensben látjuk a növekedést, egyre többen kötnek. Most azt mondanám neked, hogy a nyári hónapokban utazók azok még mindig 50-60%, télen viszont már 70, akár néha 80%-ot is eléri az utazóknál az az arány, aki tudatosan oda megy, mondjuk egy jakuszpoltára kattint és köt magának egy megfelelő síbiztosítást. Úgyhogy még mindig nem 100% ez a dolog, és mindig van, hogy kimarad ez a biztosítás dolog az ember életében, és akkor utána már anélkül meg síelni, de szerencsére a síelők esetében egyértelműen tudatosabb a biztonságról törekvő, és növekszik ez a szám.
0: Ahogy én körülnéztem a biztosítási pályán, hát borzasztó, olcsótól a hihetetlen drága biztosításig mindent lehet. Nagyon nehéz az eligazodás. Milyen szempontok szerint kössön a síbiztosítást, aki ezt fontosnak találja? Tehát mi az, amit mindenképpen vegyen figyelembe, mi az, ami már nem annyira fontos? Tudsz el...
2: Persze, ha megengeded először azzal egészíteni neki, az olcsótól az egészen nem drágáig terjed. Ha lehet így mondani, tényleg, mert nem az, van nagyon olcsó, és van meglepő, hogy milyen sok van benne, mégsem drága. Tehát mondok egy példát, egy néhány száz forint per nap ért már egy két-három csillagos, mondjuk egy 1-5 csillagig osztályozom a síbiztosításokat, mint a hoteleket így neki érti, és egy 4-5 csillagos síbiztosítás, ami mondjuk lehet, hogy 1200-1500 forintos belekerül naponta, ebben viszont minimum 100 millió forintnak megfelelő ellátási limit van, de sokszor az van, hogy korlátlan ellátási limit, és ahhoz képest pedig tényleg akkor azt kell mondanunk, hogy nem drága, főleg, hogy egy nagyon drága utazásnak egy mellék kelléke gyakorlatilag a síbiztosítás. Úgy kell választanunk, az a legjobb választási mód egyébként. Hát én megmondom, hogy mindig megkötöm magamnak az öt csillagosat, meg a gyerekeknek is, mert ha már kimegyünk síelni, akkor és rátegyünk azt a pénzt, akkor ne árnyékolja be az egészet egy ilyen baleset és egy ebből eredő, később nagyon komoly súlyos anyagi probléma. Aha. De úgy kell megválasztani a megfelelő biztosítást, hogy ez az adott kockázatnak megfeleljen. Én láttam már olyat is, hogy Bécsbe utazó nyugdíjas csoportnak megkötötték a legvadabb síbiztosítási utazási irodában, pedig hát igényként nem nagyon látnak Bécsben hegyeket, tehát nyilván egy ilyen vagy egy szándékos, vagy egy véletlen túlárazás volt a dologban, de sokszor látok síelőket is, akik még a pályán kívülre is kimennek csúszkálni, meg a legvadabb helyeken síelni, és kiválasztják maguknak a legolcsóbb síbiztosítást, csak azért, hogy legyen valami. Hát a motorosoknak szokták mondani, hogy tudod, hogy annyit költs a bukós is a kodra, amit szerinted ér a fejed. Most én is azt mondom a síelőknek, hogy annyit költsenek utasbiztosítás, amit ő szerintük ér az, hogyha bajba kerülnek, ha balesetbe kerülnek, akkor álljon mögöttük
0: ez
2: egy
0: jó.
2: Erős biztosító társaság is.
0: Ez jó. Igen. Azt mondtad, hogy a legdrágább, hogy itt is csillagokkal jelölik, ez teljesen jó, meg azt gondolom, hogy így az emberek is jobban el tudják dönteni, de ez meg is jelenik a biztosításoknál, vagy csak ti a szakmába nevezitek el, vagy minősítitek? Mert nekem mondjuk sokkal egyszerűbb lenne, mondjuk, ha síelnék, én nem síelek, hogy akkor azt mondanám, hogy kérek egy ötcsillagos biztosítást, vagy kérek egy négycsillagost.
2: Na most távolájon tudom, hogy reklámozom magunkat, nem is fogom, de annak nekünk egy nagy forgalom a portálunk, és mi csillagokkal jelöljük, de minden alkusz egyébként igyekszik, sőt minden biztosító társaság igyekszik azért valamilyen módon súlyozni. Az egytől öt csillag ott van nálunk, de egyébként minden biztosító társaságnak a fantázia neve ezüst, arany, platina, gyémánt, tehát valahogy jelezik ezeket a fokozatokat és sorrendeket a biztosítók, és azt gondolom, ha valahol nem öt csillagot látsz, hanem azt látod, hogy platina, vagy azt látod, hogy gyémánt, hogy max, nem tudom, ezek mind fantázia nevek, de valóban léteznek, akkor azért úgy tudod azt, hogy ez az adott kategóriában közepesnek, erősnek, vagy a legerősebbnek felel meg.
0: Még egy kérdésem van, hogyha valaki elindul síelni, és hát elfelejtette, van ilyen, elfelejtett biztosítást kötni, hogyha útközben tud-e. Én egyszer próbáltam így biztosítást kötni, és nem sikerült, mondjuk nem síbiztosítás volt, de kitaláltam a tutit, hogy még ülök a kocsiba, addig nyomkodom a telefont, és a virtuális hálón majd, hogy megkötöm, sima utasbiztosítást, nem tudtam. Elvileg lehet-e, és az attól a perctől érvényes-e a biztosítás, amikor én megkötöttem.
2: Biztosra mondom, hogy lehet, mert én nagyon sokszor az utolsó pillanatban kötöm meg magamnak az autóból egyébként, és volt már olyan is, hogy sajnos a sífrevonón ülve kötötte meg, ami egyébként már nem is teszi szabályossá.
0: Ezt már meg se hallottam, igen.
2: Igen, erre is van egyébként mód, tehát természetesen, amikor országhatáron belül vagyunk, akkor lehetséges az, hogy
0: az országhatára szó.
2: Igen, ha országhatár túlléptük, akkor természetesen ez egy nem egy szabályos mód, de mégis azt kell ilyenkor csinálni, hogy meg kell kötni, hogy kimondjuk egy hétig, és nem kötöttünk biztosítást, akkor már most már nem mondjuk azt, hogy jó, akkor már jó Isten vigyázzon ránk, kössünk egy biztosítást, hívjuk fel, miután a biztosítás létrejött, hívjuk fel az operátort a biztosítónál, és jelentsük be azt, hogy kint vagyunk a helyszínen, egy megkezdett, vagy egy folytatott utazásunk van, hiszen arról is van, olyan is előfordul, hogy maradunk még 4-5 napot, és akkor viszont az lejár a eredetére megkötött biztosításunk, tehát a biztosítóval kommunikálva, egyeztetve, még arra vad dologra is lehet lehetőség, hogy valaki tényleg, és nem akarok erre senkit búzítani, de a sífelvonón megkötött, arra napra azért már nem lesz jó, de mondjuk a hátrébb napokra, ha egyeztet a biztosítóval, és azt a társaság befogadja, akkor, de csak így, automatikusan nem, de így érvényes lehet a biztosítás, tehát tényleg mindig jobb késve, de nem megkésve, mert ugye eső után köpönyeg már nem fog segíteni, de ha le van kommunikálva a biztosítótársaság felé, hogy kint vagyok, kint tartózkodom, meghosszabbítok egy utazást gyakorlatilag, és ezért kell a biztosítás, akkor vannak társaságok, amelyek befogadják, ha pedig kérnek egy ilyen alkuszi segítséget, akkor az alkuszi segítséget lehet érképezni.
0: Tehát akkor én azért gyorsan összegezem, senki ne induljon el síelni, bár szerintem mostanában is sokan mennek, márciusban és áprilisban is fognak még, síbiztosítás nélkül, akkor sincs nagyon nagy baj, ha nem kötötte meg előre, mert országhatáron belül még simán meg lehet kötni, és mindenképpen érdemes nézni az elnevezését az adott biztosítási csomagnak, mert van, ahol csillagokkal jelzik, van, ahol meg szavakkal, tehát arany, ezüst, platina, és nyilván ezekből a szavakból mindenki ki tudja következtetni, hogy nagyjából milyen az a biztosítás, mennyire nagy összegre köti, de hogy hallhatták, nagyjából 1500 forintért már 100 millióra be vagyunk biztosítva. Németh Péter, a CLB biztosítás közvetítő cégének kommunikációs vezetője volt az elmúlt percekben a vendégünk, akiről azt hiszem nem állok el nagy titkot, hogy szerintem most is síjelésbe jön, megy, azért nem tudott velünk lenni.
2: Így van. De majd vendég is megjönnék is már este tovább, örülök, hogy befértem hozzátok így ebben, és örülök, hogyha a következő körülbelül.
0: Igen, majd legközelebb megint azért számítunk majd a szaktudásodra, akkor vigyázz magadra, jó utat, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, szia!
5: Facsi Pesz.
0: És ezzel a mai műsorunk végére is értünk, szerintem nagyon-nagyon sok nagyon hasznos információ hangzott el, nyilván bármikor vissza tudják ezeket hallgatni, és a műsor elején sajnos elfelejtettem mondani, hogy továbbra is várjuk e-mailbe panaszaikat, észrevételeiket. facsipesz2025@gmail.com az e-mail címünk, de ezt is megtalálják fent a honlapon. Tehát a mai műsor véget ért, Bicó Tamás itt ült, tehát vele készítettem a műsort, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra, Törtei Takács Krisztát hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1, és a vendégem pedig Guilford Tünde, és a nevében van egy T betű is Tündének. Rögtön meg is fogom kérdezni, hogy mi ez a T betű, talán kezdésként. De talán ugye azért arról is beszéljünk, hogy egy könyv is itthon előttem, tehát nem csak Tünde van itt, hanem itt van az Utak szépek, 24 történet indulásról és érkezésről, találkozásról és elválásról címmel. És akkor kérem Tünde, hogy áruld el, hogy mi ez a T betű. Egyébként ugye még a hallgatóknak elmondom, hogy itt a beszélgetés előtt mi már összetegeződtünk, úgyhogy akkor tehát T betű mi ez?
2: Először is Tünde C. Guilford, és a C betű az a vezeték nevem maradéka, amit bekerült az írói nevembe, ez egy írói név. Én Tusár Tünde vagyok, így születtem, soha nem változtattam, a nevem az okmányaimban ma is ez szerepel, és ezen a néven voltam Rangos Kati szerint, kolléganőm szerint elismert tudományos újságíró. Én nem tapasztaltam a nagy elismerést, de a legfeljebb a riportalanyaim, azok általában szerettek, és szívesen dolgoztak velem olyan nevet, mint Kosári Domokos történész például.
1: Tehát tudományos újságíróként dolgoztam?
2: Így van. Nagyjából 16 évig dolgoztam a Magyar Rádió politikai adások főszerkesztőségének tudományos szerkesztőségében. Főként szerkesztettem, műsort vezettem, rengeteg riportot csináltam, és időnként kikacsintottam, mert szeretem a művészeteket, tehát az Irodalmi Osztálynak a Társalgó című műsorába bedolgoztam, aztán készítettem néhány dokumentumműsort Bakonyi Péterrel, főként közösen, mint szerkesztővel, és hát ez volt az én szakmai életem. Helyel közben írtam újságcikkeket Valugya István kollégámnak a Népszabadságba például, aztán tévéztem a Dimenzió című műsorban szerepelve anyagaim, filmjeim, és írtam két könyvet akkoriban, tehát ez soron következően a harmadik, csak volt hatalmas szünet a két könyv között. Tudnék, az első könyvem az 1989-ben, a második 91-ben, és a harmadik, a mostani, az idén februárban jelent meg.
1: És hogy jött ez a Guilford név? Hiszen akkor ez nem a családneved. Miért pont Guilford?
2: Guilfordban élek. Guilford a városom, ahol lakom, és egy ponton szükségem volt egy új névre, egy új Facebook profilhoz, mondjuk így, ez volt az első lakom, és egy ponton szükségem volt egy új névre, egy új Facebook profilhoz, mondjuk így, ez volt az elsődleges ok, és aztán a

0: Ez könyv alapján ez nem fontos. Ami fontos, hogy jó történeteket olvassanak. Az a lényeg, hogy ez nekem egy új kezdet, egy lehetőség a megújulásra. Játszhatom azt, hogy én vagyok a Phoenix madár, aki a hamvaiból feltámadt, és új életre kelt, és én tényleg úgy érzem, hogy az élet egy kivételes kegyelemmel ajándékozott meg, azzal a lehetőséggel, hogy nagyon hosszú szünet után én gyakorlatilag az újságírói szakmát befejeztem 1995-ben. Amikor elmentem 2 évre Amerikába egy Fulbright ösztöndíjjal. Visszajöttem, új karrierbe kezdtem, pályát módosítottam, az üzleti életben érvényesültem, és aztán utána pedig egy 10-12 év tréner tanácsadó voltam, értékesítő voltam, a saját tréningeimet én adtam el, és ezek után volt egy pont, amikor találkoztam nem a szőke herceggel, a fehér lovon, hanem egy született angol úriemberrel, aki engem miután megcsináltatta a fogait Magyarországon, mert azért jött ide, megismert, és importált Angliába. Tehát én úgy kerültem Angliába, nem úgy, mint a honfitársak többsége, hogy új munka, karrier lehetőség, én szerelemből mentem Angliába.
1: Mikor történt ez?
0: Hát lassú folyamat volt, 2006-ban találkoztam az életem párjával, és 2010-re megérett az elhatározás, és akkor gyakorlatilag kitelepültem.
1: És aztán ott hogyan alakult az életed, és nem érezted-e a távolságot, a szakmától való hiányt esetleg?
0: Nagyon-nagyon rendelkezem azzal, hogy nagyon jól adaptálódom. Nekem bejött, én jól éreztem magam, hogy egyébként ez a vidéki Anglia. Tehát mindenki, ja, kint vagy London, milyen London? Hát London olyan, amilyen, oda az elején még havonta egyszer-kétszer bejártam, aztán már nem. Én egy S nevű, mondjuk faluban, de nem olyan, mint egy fal magyar falu. Szóval egy S nevű településen éltem elég sokáig, és mi nagyon jól megvoltunk ott együtt, segítettem a párom munkáját, önkénteskedtem, dolgoztam charity shopban, eladóként, meg mindenféle ilyen, még öregek otthonában is dolgoztam, de onnan hamar eljöttem, mert nagyon szomorú hely volt. Szóval igyekeztem hasznossá tenni magamat, igyekeztem, hogy a páromat boldoggá tegyem, mert ő egy elég nehéz, szomorú élet után talált meg engem, és szóval mi nagyon összecsiszolódtunk.
1: És azt elárulod, hogy miért hagytad abba az újságírást? Annak idején eleged lett, nem voltak jók a körülmények, mi volt?
0: Kaptam egy elbocsájtó szép üzenetet, megjöttem Amerikából egy friss master's degree-vel, kommunikáció újságíró szakos fokozattal, az életemben valószínűleg akkor beszéltem a legjobb angolt, mert rengeteget kellett itt írni, tehát iszonyú mennyiséget írtam is, nem csak beszéltem. Úgyhogy, hát, szóval megjöttem. És engem úgy fogadott a szerkesztőségnek a vezetője, hogy tudod, Tünde az életben mindenki pótolható bármekkora műt hagy is maga után. Én előbb beszettem az ajtót, és ahogy te nem mentél vissza, én sem. Hát ennyi.
1: Ez a rossz indulat volt, hogy kint lehettél Amerikába, és akkor ez így rád került egy ilyen bélyekként?
0: Nem, én nem próbálok ebbe semmit vele magyarázni. Hallottad már, Dani, azt a mondást, hogy sokszor a legnagyobb jótevőid azok az emberek, akik hát ilyen kedves dolgokat művelnek veled. Tehát én nem haragszom.
1: Bezárul egy ajtó, de kinyílik másik helyet.
0: És nekem kinyílt egy szakmai karrier lehetősége. A rádióban mindent lehetett, főleg művészkedni. Hát önmegvalósítani. Rettentő nagy megvalósításokat követtem el. Sok területen, sokféle formában kipróbáltam magam. Ott nőttem fel. Tehát én gyakorlatilag a rádió ifjúsági munkastúdiójában kaptam meg a papíromat, hogy elvégeztem, és innentől dolgozhatok a rádióban, meg a mikrofon engedélyemet. Mester Ákos tanítványa voltam, neves kollégák, Fodor János, Avas,

0: sütőt ért el, Bába Krisztina, aki sajnos már nincs velünk. Szóval én egy ekkora indítást kaptam, és az indítás után aztán nagyon sokféle lehetőséget, de ebből Magyarországon akkoriban, de szerintem most sem a sztárokon kívül a szakmából jól kiér jót senki. És nekem akkor volt egy olyan, hogy a férjemtől külön nekem kellett, pénzt kellett keresni. És elgondolkodtam azon, hogy hol hasznosíthatnám én magam. Nagyon bonyolult útkeresések után felvett a Dale Carnegie Magyarország, kiképeztek engem kommunikációs és prezentációs trénernek, és elkezdtem tréner tanácsadóként dolgozni. Az óriási felfedezés, ami ellen én lázadoztam, az volt, hogy ez nem csak annyit jelent, hogy kiállok közönség elé és beszélek, ami nekem mindig jól ment, hanem ezeket a tréningeket el is kellett adni. Ki kellett építenem egy ügyfélkört. És én ezt végtelenül élveztem, tehát ezeket a felkészülni, jó benyomást kelteni, meggyőzni, és azt mondani, hogy nálunk megoldás van azokra a problémákra, és cégre szabott megoldás, amit ők, amit szeretnének a tréninggel orvosolni, vagy amiben előre akarnak lépni. Lényeg, hogy nekem iszonyúan jól ment az értékesítés, és ennek köszönhetően elég sikeres lettem. Tehát piaci jövedelmem volt a rádióban, meg szerénységi jövedelmem, és ez segített ahhoz, hogy mondjam, szingliként egy házasság után tatráljak.
1: És akkor a mai napig is az Egyesült Királyságban élsz ott?
0: Igen. Gyakorlatilag én ott állampolgár vagyok, brit útlevéllel utazom, amit el lehetett érni, így törvény előtti egyenlőségben azt elértem. De én abszolút magyar vagyok, tehát nálam magyarabb magyar nincs a földön szerintem. Én nagyon szeretem a hazámat, és én soha egy pillanatra nem vesztettem el a kapcsolatot, és előbb nézem meg, hogy mi újság itthon, mint hogy mi van Angliában.
1: És hazajársz Magyarországra?
0: Igen, rendszeresen. Minimum kétszer hazajövök tavasztal, ősztel, több hétre. Nagyon-nagyon sok barátom van itt, tehát én a kötődésemet a hazámhoz nem veszítettem el.
1: És aztán most erre a könyvre adtad a fejed, hogy megírod, hogy elkészíted ezt a könyvet. Ugye még egyszer elmondom a címét, csak a hallgatók kedvéért, hogy az utak szépek.
0: Ja, ez egy érdekes
1: és történet. És rögtön adja magát a kérdés, hogy honnan? Szépek az utak? Tehát amiket bejártam?
0: Az utak gyönyörűek, az élet egy felbecsülhetetlen lehetőség arra, hogy alkossunk valamit, hogy a világ szépségét felfedezzük, hogy járjuk a világot, hogy megtapasztaljunk itt dolgokat. Nagyon szépek az utak. Én ezt a címet Török Sándor, atyai jó barátomtól, a könyvíró Török Sándortól kaptam. Nekünk ő esküvői tanunk volt anno, és én szabályosan rajongásig beleszerettem. Viccesen szoktam mondani, hogy egy pillanatig kockálom, tehát hogy azon is gondolkoztam, hogy kell-e nekem férjhez menni. Na jó, ez vicc. Tehát ő akkor egy 80 körüli ember volt, én voltam 25. Török Sándor éveken keresztül, amíg élt, gyakorlatilag a nagyon közeli barátunk volt, és egyszer megemlítette, hogy itt van ez a cím tetőn, de az utak szépek. Valaki ebből valami nagyon jó könyvet is írhatna. És ilyen jelentőség teljesen rám nézett. Hát akkor én hol voltam, ettől néhány cikkem jelent meg. Körülbelül ezen a szinten voltam én az írással. Hogy mertem volna én erre vállalkozni se, hogy csak néztem nagyokat. Aztán amikor sok keresgélés után az volt a feladat, hogy na, mi legyen a könyv címe, akkor ez beugró. És a könyvben van egy fejezet is a mi barátságunkról, arról a végtelen háláról, szeretetről, és arról a sok-sok tanításról, amit én Török Sándortól kaptam.
1: Ez a könyv hány százalékban szól rólad, és hány százalékban esetleg fikció, tehát magyarán ez egy önéletrajznak mondható könyv. Kicsit a hallgatóknak meséljük el, hogy miről szól ez a könyv, hogyan is épül föl, és mert ugye a 24 történet ugye az fontos lehet, hogy 24 Ellenből áll a dolog.
0: Jó, itt már sok kérdés van, 24-es egyebelt. Itt egy minimál projektről volt szó, szóval az egyik barátnőm az karácsonyi ajándékba kis utazós könyvet, sokat utazik külföldre, kiváló ügyvédnő, és azzal lepett meg minket, barátait egy karácsonykor, hogy a világ legkülönbözőbb pontjaira, tervezett utazásainak eredményét, tapasztalatait leírta, és egy kis karcsú kötetben átadta nekünk. Akkor még gondoltam, hát ez milyen jó lenne, én is tudnék ilyet biztos csinálni. Szóval egy ilyen minimál projektnek indult, aztán maximál projekthez belőle, mert hát hogy miért 24? 24 fogalmam sem volt, egyszer csak amikor úgy kínlódtam, hogy mit lehetne még, hogy lehetne még, mi lenne az optimális méret, hány történet, hány, akkor egy storyboardot szerkesztettem, gondoltam, hogy vizuálisan az engem majd inspirálni fog, és ott 4x6x4x24, így lett 24, egy kedves barátom azt mondta, hogy hát hiszen annyi óra van egy napban. Uh-huh. Úgyhogy a nap 24 órájára talál mindenki benne történetet. És hát nagyon annak is van egy ilyen kalandos története, hogy én ezt a könyvet 2012 nyarán kezdtem el írni, és ahhoz képest hihetetlen hosszú idő telt el, és nem történt semmi. Az első nyáron megírtam körülbelül a könyv 75%-át, és aztán én beteg lettem, súlyos beteg, a Kégolyó utcában gyógyítják ezt a betegséget, kijöttem belőle, de nem tudtam folytatni. Tehát, hogy hívják ezt? Szóval valami írói blokkom lett, úri betegség. Meg kell, hogy mondjam, próbáltam, nem ment. A változás tavaly májusban hozta a változás. Akkor következett be, amikor Molnár István barátom, aki ezt a nagyon szép borítót tervezte, azt meglátogattam, és elpanaszoltam neki, hogy te, Iscsuka, mindenki így hívja, Iscsuk, nekem az lelki teher olyan, mint a kővel rakták volna meg a hátizsákomat, hogy van egy ez a befejezett könyv projektem. Rám nézett, azt mondja, ha ne hülyeskedjél már velem, megcsinálom én azt neked. Iscsuka, ne te se hülyéskedj velem, nekem kell megírni, ja, neked meg kell írni, de én csinálom a borítót, én illusztrálom, betördelem, nyomdát is hozok. Na, erre mit mondjak? Hát ha azt mondom, hogy nem, akkor nemet mondok az életre. Az egyetlen kérdésem volt, mikorra? Szeptemberre. Szeptemberre kész voltam, 6-7 új történettel, és meglett a könyv.
1: Lehetett volna akár 17 történet, és akkor ott lezárul, vagy ez
0: nem,
1: így
0: nem
1: kerek?
0: Kész.
1: Így kerek?
0: Ez így kerek. Ez kirajzoló. Hát a kezdetektől, mondjuk az első otthon már elengedett a mamám című utazástól, egészen addig, hogy én már az abbotházban lakom, Guildfordban, ezt felöleli. Találkozásokat, élményeket, útkereséseket, párkereséseket, nagyon sok mindent, úti élményeket. Szóval velem hihetetlenül bőkezű volt az élet. Én nekem nagyon gazdag életem volt idáig. Amikor az volt a kérdés, hogy túlélem vagy nem élem túl a betegséget, akkor azt mondtam magamban, hogy hát én csak hálás lehetek. Nekem eddig is már az élet nagyon sokat adott. Én tanultam Amerikában, én voltam 8 hétig Jafánban ösztöndíjjal, írtam úti könyvet Izraelről. Hát nem vagyok egy travel blogger, mint a kis Györgyéva Travelina barátom, de nagyon gazdagon, bőségesen kaptam az úti élményeket. És hát arra is rá kell jönni az embernek, ha belegondol, hogy mindent nem kaphatsz meg. Az élet bizonyos dolgokat így tálcán kínálna neked, tessék, vedd el. De más dolgokban meg nem. Tehát nekem nem adott úgy családot, gyermekeket, mint másoknak. Nekem adott élményeket, kalandokat, utazásokat, nagy találkozásokat, egészen kiváló emberekkel, tehát olyan emberekkel, akikre mai napig hálával, szeretettel és tisztelettel. Mi a büszkeséggel emlékszem, hogy fantáziát láttak abban, hogy velem órákat beszélgessenek. Hihetetlen.
1: És a 24 történet az mind valós történet, és minden része való?
0: Egyetlen egy. Ebből 23 teljesen saját történet, azt úgy tudom mondani, hogy a best of. Tehát az életemben megtörtént 23 legjobb eset, és a 24. az egy álomszerű történet, de annak is van egy icipici valóság alapja. Egyszer nagyon bánatos voltam, elvesztettem valakit, és ugyanakkor megtaláltam a művészettörténetben ennek a pontos mását, az olasz reneszánsz idejében Carlo Crivelli élettörténete tökéletesen hozta a szituációt, és akkor arra gondoltam, hogy még jót is tesz neki, mert hogy megemelem. Tehát egy picit a valóságtól elemelem, és onnantól nem egy síróasszony panaszai lesz, hanem egy szép, gyönyörű történet a régi időkről, ahol a tetejébe ez az ember még igazságot is elérte, hogy a történelmi igazságot, vagy az idő igazságot szolgáltatott neki, mert ő kismesterből elismert nagy a Prerafaelita festőcsoport által idollá emelt ma világhírű és dollármilliókért kelnek a képei és a világ legjobb múzeumi mai vetélkednek érte. Szóval eznek az embernek a sorsa egy ponton az ő szerelmét kiemelve valamit fel tudtam mutatni, ami több volt, mint az én kis asszonyi bánatom.
1: Mi az, amit az olvasó, hogyha nem ismeri ezt a könyvet, kihagy? Tehát mi az, mit kap ettől a könyvtől magyarán?
0: Színeket, változatosságokat, bátorítást, hogy százok van azt, hogy valamit ne csinálj, hogy ne tedd meg. Párommal az elején, amikor még nem ismertük egymást nagyon, akkor mondtam, hogy de figyelj, akkor most kezdjük el ezt. Én nem azért mondok neked valamit, hogy utána 10 vagy 20 vagy sok okot mondjál, hogy miért ne csináljam. Én azért mondok el neked egy tervet, hogy adjál hozzá valamit. Segíts kitalálni, hogy hogyan lehet ezt jól, okosan, célszerűen megvalósítani. Szóval ezt lehet belőle megtanulni, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, amiben én hiszek. Uh-huh. Hogy én megoldásorientált vagyok, és azt mondom, hogy sosem lesz, az idő sosem alkalmas éppen arra, és ennek ellenére érdemes belefogni. Ha van egy álmod, valósítsd meg. Szóval az, hogy az élet színes, érdekes, csodálatos kaland. Nem az utolsó órán kell azt mondani, hogy bárha megtettem volna. Én szembesültem azzal, hogy lehetett volna utolsó óra, és nagyon örültem, hogy nem kellett azt mondanom, hogy Jézus, ha ezt megtettem volna, én megtettem. És általában én olyan hülyességeket is megtettem, hogy a barátnőmmel autóstoppoltunk Izraelben. Tehát a barátainkat azt mondták, öngyilkosság. Hát az öngyilkosság eredménye egy Kibuc Kaland nevű című könyv lett.
1: Szóval a kalandok köré épül a könyv.
0: Én nem vagyok egy tipikus nő, tehát a nők nem ilyenek, mint én. Én fiúk között nőttem fel, és én hoztam ezt a... Tehát gyerekkoromból hozom meg, apukám is, ott a családban csupa fiú volt, fiúk továltak, bár ő imádott engem, szóval nem volt a kétségbeesve, csak úgy nevelt, mintha fia lenne. Tehát ugyanazokra a dolgokra ösztönzött, itt a múzeumba, a képtárakba, legkisebb gyerekkoromtól fel a Tátrába, ahova lehetett. Szóval én nagyon ilyen bátorító, támogató apukát kaptam.
1: Mi volt a kedvenc kalandod, és van-e ilyen, hogy kedvenc fejezet a 24-ből mondjuk, hanyas számú az, amit kiemelnél ezek közül is?
0: Írtam egy híres írónőről, Karen Blixenről, akinek a Távol Afrikából című könyvét, tehát ebből született egy 7 Oscar-díjat elnyert film, Meryl Streep-el és Robert Redforddal a főszerepben, tehát ez sokaknál kedvenc film kategória. Na most én nekem notóriusan visszajött voltam Dél-Afrikában, voltam Koppenhágában, tehát az ő élet helyszínein Dél-Afrika azért érdekes, mert hogy ott kaptam, nem élt ott, ő Észak-Afrikában élt, de ott például, amikor Cape Townban voltunk, a tévében mi megy, Karen Blixen történetéből a távol Afrikától. Szóval számtalanszor feljött különféle élményekben, és elkezdtem gondolkodni, hogy valamit kezdeni kellene ezzel az anyaggal. A Petőfi Irodalmi Múzeumban elsétáltam előtte, milyen kiállítás volt, Karen Blixen kiállítás volt. Szóval már üldözött. A vak vettem volna, ha nem veszem észre, dolgom van vele. Ugyanakkor meg azt is tudtam, hogy meg kell találnom azt a nist, azt a kis pontot, ahol én ezt a témát megragadom. És abban találtam meg, hogy azon a ponton, amikor ő visszatért Afrikából, arról írtam egy történetet, hogy hogyan állt talpra. Egy lúzerből, egy vesztesből, hogyan lett a dán irodalom nagyasszonya, a Nobel-díjra sokszor jelölték, ugyan nem kapta meg, mert nem volt férfi, és akkoriban még nőknek nem nagyon adtak, vagy csak nem Madame Curie-nek hívták az illetőt, és fizikus volt. Szóval lényeg, ez a Karen Blixen történet, ez nekem nagyon fontos, mert megtaláltam azt a pontot, és úgy tudtam analizálni, hogy azt hiszem, hogy megfejtettem a Karen Blixen rejtét, és magamnak is oda tettem egy szabálygyűjtemény, hogy 8 szabályt találtam, hogy milyen alapon tudott ő talpra állni, például úgy, hogy a műveit angolul publikálta, elve arra készült, hogy a nagyvilágnak, nem a dán közönségnek írt, amerikának, angliának, mindenkinek, aki olvas angolul. Nagyon értett a networkinghez, amikor még a szót sem ismertük. A legnagyobb celebritásokkal, híres emberekkel, Hemingway, Arthur Miller szakmai körben úgy értett a barátságokhoz és a kapcsolatteremtéshez, hogy senki más, szóval ő nagyon ki tudta magát találni. És valahol nekem egy példaképpen, és hogy én ezt az utat végigjártam vele, és megtaláltam egy kulcsfontosságú részét az ő életének, arra én büszke vagyok. Erre a fejezetre, hogy ezt valahogy kigyúrtam magamból, ez teljesítmény, ezt úgy gondolom, hogy ez egy írói teljesítmény.
1: Innen fogjuk folytatni a szünet után a beszélgetésünket Tündével, és maradjanak velünk, tehát rögtön folytatjuk a Média 1-et.

0: komédia, egy a vendégemben itt továbbra is Guilford Tunde.
1: Tunde T. Guilford.
0: Tunde T. Guilford, ha így jobban tetszik.
1: És angolosabb.
0: Angolosabb. Egyébként készül angol verzió, és a könyvből ezt jól tudom?
1: Igen. Egy kanadai barátom már fordítja. Körülbelül a könyv fele. Úgy van, hogy még a nyelvi szektor olvasásán kell, hogy túlessen, és aztán most úgy beszéltük meg, hogyha visszaérek megint angliai otthonomba, akkor folytatjuk tovább. Tehát mi így Kanadából az internet segítségével tartjuk a kapcsolatot, és cserélgetjük az egyes fejezeteket azokban a különböző stációkban, ahová éppen eljut.
0: Ugye egyébként az is érdekes, hogy egy könyv jelenik meg manapság, azért a fiatalok egyre jobban az internet felé fordulnak, képeket néznek, videókat néznek, TikTokolnak, ugye 30 másodperc, és egy könyv azért mégiscsak egy hosszabb folyamat, egy képernyőmentes folyamat. Hogyan éritek el a célcsoportot, ki a célcsoport, hogyan zajlik ez, és hány példányt kell adni ahhoz, hogy ez sikeres legyen? Most ez három kérdés is volt
1: ez. Ez sok. Jelenleg aki pénzt akar keresni, aki üzleti vállalkozás miatt ír, azt javaslom, hagyja fel ezt az erőfeszítést, mert nem ennek áll a zászló. Tehát a mai világban kik tudnak könyvvel érvényesülni, akiknek neve van. Ha nincs neved, akkor egészen szürreális dolgok vannak. Valószínűleg az történik, hogy hát, mint hogyha lenne egy úri passziója az írónak, és akkor annak a passziónak a fedezésére különféle pénzösszegeket fizet ki. Hát az a helyzet, ami most van, hogy közel a könyv értékének a felét, vagy több mint felét a terjesztőnek kifizetjük, hát ez... Na, tehát Magyarországon csak olyan ember tud jól könyvet eladni, aki így, úgy, amúgy név, ismert név, akinek követői vannak. Én nekem itt nincs nevem. Én tartottam egy több évtizedes szünetet a pályámon. Honnan lenne? Talán a 80-as években még úgy futott valamennyire a nevem, de hát azóta nagyon sok idő eltelt, a 90-es évek elejéig. Azóta a generáció felnőtt, ugyan már. Nem, ez nem üzlet. Mi kicsibe kezdtük, majd lesz utánrendelés, és nekem hihetetlen szerencsém volt, mert egy művészetkedvelő, művészetbarátsponzor, kedves jó barátom személyesen nekem is, az ügy mellé állt, és az ő támogatásával tudtuk megjelentetni a könyvet.
0: Ez akkor valahol egy közszolgálat, vagy mi volt a könyv elkészítésének a célja? Adni valamit a társadalomnak, az olvasóknak?
1: Hát ez olyan nagyon nemes gondolat. Biztos, hogy ezt el lehet mondani komoly arccal, de szerintem ezt senki se gondolja komolyan. Én, nekem vannak élményeim, szeretem őket megosztani. Nekem voltak olyan korábbi tapasztalataim például, hogy tehát történetmesélés, mert én mit csinálok, én történeteket mesélek írott formában. Különféle díjakat, üvegpezsgőtől kezdve Toll díjakig nyertem el történetmesélő versenyeket, tehát nekem ez régre visszanyúlik, hogy én ezzel foglalkozom, de semmilyen magas rögtű nemes szándék nem vezetett. Meséltem, hogy barátaimnak karácsonyi ajándékra egy kis karcsú kötetet szerettem volna összeállítani, aztán tessék, nem is olyan karcsú, de hát ez egy csinos kis kötet lett belőle. Én most annak örülök, amikor arról számol be az olvasó, mint ma az egyik kedves barátom, hogy hát ez úgy olvastatja magát. Egy-két napja kapta, és már túljutott a háromnegyedén, és azt, hogy alig tudom letenni. Szereti, mert színes, mert érdekes, mert sokféle érzelmet lehet hát anélkül megélni a történeteimmel, hogy az illető belemászna a veszélyes helyzetekbe. Én helyel közel néhány helyen veszélyes helyzetbe belemásztam. És időnként csodálkoztam, hogy van nekem egyáltalán bátorságom. Meséltem, hogy
0: igen,
1: autósok voltam Izraelben, meg egyebek, amiről itt egyébként, majd az Utak szépek 2-ben megírom ezt, hogy a kibusz kalandot, hogy gyűjtöttük össze az oda illő történeteket. De nekem volt egy-két ilyen vagány vállalkozásom, amikor a Hályok Kovács bátorságával belementem dolgokba, aztán általában jól jöttem ki belőle, ott fönt vigyáznak rá.
0: Kicsit talán még felelőtlenül is, azt is lehet mondani?
1: Nem, felelőtlen szerintem sohasem voltam. Nem tartom magam, azt gondolom, hogy merész vagyok, de felelőtlen soha. Tehát én nagyon figyelek arra például, hogy ne bántsak, ne sértsek, ne kárt ne okozzak. Nagyon-nagyon figyelek.
0: És a célcsoportra még akkor kicsit visszaugorva, hogy van egy csoport, aki a szemed előtt lebeg, hogy körülbelül kinek lehet érdekes ez a könyv, vagy azt gondolod, hogy mindenkinek, tehát fiatal, idősebb, bárkinek?
1: Először azt mondták, hogy ez tipikusan női könyv, a mostani visszajelzések nem ezt mutatják. És belőtték ezt azt hiszem úgy, hogy 30-tól 50-ig, 60-ig, most az a visszajelzés, amiket kapok, amiket hallok, az, hogy fiúk is olvassák, örömmel olvassák, és hogy egész fiatal, 20 évestől biztom, nagyon cancig, nem tudom, az idős emberektől is jött visszajelzés, és pozitívan fogadták, igen, tehát szeretik, aki kézbe vette az általában, hogy ez volt a leggyakoribb, hogy olvastatja magát, és ennek én nagyon örülök. Szóval nem volt a fejemben egy állítólag így kell, hogy a célcsoportot meg kell határozni előre, nekem úgy kimondott célcsoport nem volt, az elsődleges célcsoport a barátaim voltak, eredetileg nekik írtam.
0: És azért is kérdezem a célcsoportot, hogy hogyan zajlik ennek a könyvnek az ismertétele, egy kicsit ilyen kulisszák mögé nézős kérdés nyilván, hogy hogyan lehet egy ilyet reklámozni manapság, hogyan lehet berobbanni, hogyan lehet ismertéteni, vagy egyszerűen csak ki kell rakni egy könyvesboltba, és akkor észreveszik.
1: Hát mi nem raktuk ki a könyvesboltba, ahova ki szerettem volna tenni, az írókboltja volt, nem az írókboltja volt, a Pozsonyi út szám alatt a Lánctékába, de a Lánctéka nagyon kedves és általában nagyra becsült vezetője, Réde Éva azt mondta, hogy hát itt annyi könyv van, és egy ilyen bizonytalan vállalkozásokban nem tud belemenni. Lásd, nincs nevem, tehát nem fognak az ajtóban sorba állni a jelentkezők, hogy nekem is még egyet. Nem, mi ezt a menedzseremmel saját magunk fundáltunk ki egy tervet, gyakorlatilag rendelni lehet a könyvet, és rendelések jönnek be a könyvre, és hát ha tudnám a titkot, akkor alkalmaznám. Amit én nagyon sokat fejlődtem, mert úgy eszem, hogy saját magam, én nem vagyok digitális tartalomgyártó, mint például te is, szóval nem vagyok tartalomgyártó, de elkezdtem egy kép többet mond, mint ellen szó akciót, és két akciót bonyolítottam le eddig, a közösségi média. A közösségi médián első akció, a következő volt, elküldtem utazni a könyvet. És akik megvették, vagy barátok, akikhez eljutott, akár ha Párizsban voltak, akkor Párizsban kértem mindig egy fotót, elküldték, és akkor én azt posztoltam. Tehát most már a, nem tudom én, 44. posztnál tartunk, de közben átalakult, és közben én nagyon szeretem a festészetet, a könyvemet festményekkel házasítottam össze. Tehát, mit mondják neked? A Picasso, akit nem szeretek, de egy Picasso-t is. Hát adott a kép, és adott az én könyvem, és valahogy beaplikálom. És ezt én csinálom, és nagyon szeretem csinálni. Imádom. Tehát nagyon sokat fejlődött a vizuális intelligenciám. Tehát jól mennek most már ezek a képszerkesztések. És jól, tehát nagyon sok lájkot kapok erre, sokan jeleznek vissza, és pozitív a fogadtatása. Tehát én az ötleteimet, nekem rengeteg ötletem van, ahogy rengeteg történetem van, úgy sok-sok ötletem van, és ezek közül ez a kettő az, ami bejött a könyv népszerűsítésére.
0: És hát, hogyha angolul is megjelenik, akkor ugye ott a világ előtt, tehát a világpiac, ahol...
1: Akár, igen. De hát ezt nagyon ki kell találni, szóval nekem rengeteget kellene tanulni marketing vonatkozásban még. Itt most egy olyan furcsa helyzet van, hogy nem elég, hogy az ember megír egy könyvet, hanem gyakorlatilag mindent. Minden a nyakába szakad, a könyvnek a terjesztése, az értékesítése, a promocionálása, most ugye csütörtökön könyvbemutatót szervezünk itt a Újságíró Szövetség székházában, szóval millió dolog lesz egyszerre hirtelen.
0: Uh-huh.
1: Ez jó. Ez tart életben.
0: Beszéljünk egy kicsit akkor megint a kalandokról. Beszéltünk ugye arról, hogy a legjobb kalandok. Beszéljünk akkor a kevésbé jó kalandokról, vagy a szomorú kalandokról. Ilyen is van a könyvben? Vagy ez egy végig vidám könyv? Milyen a hangulat?
1: Nekem volt 4-6 évem, amikor már nem éltem a férjemmel, és még nem találtam meg a társamat. És azokban a társkereső években, ma nevezzük így, összefutottam emberekkel, összefutottam egy nagy szerelemmel, akiből nem lett társ, de évekig tartó kapcsolat lett, és összefutottam ilyen pillanatnyi fellobbanásokkal, vagy szikrákkal. Ott volt egy-kettő, ami utánosságos volt, hogy elgondolkodtató volt. Hát aki keres, az talál, de mielőtt talált, azelőtt szükségszerűen nem lehet mindig győzni. Uh-huh. Vannak negatív élmények. Egyszer emlékszem, hű, az tehet jó volt. Meghívott valaki egy ilyen nemzetközi társkeresőn, horgáztam, ültem ott a parton, és az én horgászbotom végén a csali az volt, hogy jobban beszélek angolul, mint a legtöbb magyar nő.
0: Uh-huh.
1: És ezért voltam én a nemzetközi társkeresőn. Írt nekem egy úriember, aki egyik dolgozó cégnek a főnöke volt, hogy meghívna, beszélgessünk, vacsorázunk együtt, Rosenstein étterem.
0: Uh-huh.
1: És elmeséli nekem, hogy milyen fontos ember, hát mindent, egy férfit a munkájáról kérdeztem a munkáját, hát ő most éppen embereket vesz fel, mert bővülnek, na de hát ez szörnyű, mert ez elviselhetetlen, hogy itt állandóan olyan emberekre bebotlik, akik használhatatlanok, mert még az előző rendszerben végezték az iskoláikat, ő csak olyat vesz fel, aki fiatal, aki még formálható. És akkor én felemelkedtem a helyemről. Neki támaszkodtam az asztalnak, és azt mondtam. Egy ilyen emberrel ül, akiről azt mondja, hogy használhatatlan és értéktelen, és ez az ember magával nem fog itt vacsorázni, viszontlátásra.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ez jó volt?
0: Igen.
1: Rémes.
0: Igen.
1: Rémes volt.
0: Érdekes történet, igen.
1: Azt mondja, hát az nem lehet, én olyan fiatal vagyok. Igen, tényleg. De lehet.
0: Uh-huh.
1: Ja, és mellesleg Amerikából is van egy diplomám, de hát az mivel az alapképzésem innen van, ugye használhatatlan és értéktelen vagyok.
0: Uh-huh.
1: Nej.
0: Uh-huh.
1: Szóval ezeket voltak ilyenek, hogy az embernek a falatta vissza a másikat.
0: És a legjobb hely, ahol voltál, tehát a sok város és sok ország közül.
1: A legnagyobb kaland az Izrael volt, amikor azt éreztük a barátnőmmel, az ilyen nevű Isten tenyerén ülünk, de tényleg. Hát ez egy olyan vállalkozás volt, ami elejétől a végéig. Azt éreztük, hogy itt dolgunk van, feladatunk van, és tényleg volt. Találkoztunk rengeteg emberrel, ilyen kupacot, most mutatok egy ilyen 30 centit, magas papírlap almot, egy ilyen kupac interjúanyaggal jöttünk vissza, és egymásra néztük, és azt mondtuk, hogy ezt már nem lehetne megírni, úgyhogy megírtuk, és utána lett ebből egy nagyon szép élmény. Szóval Izraelben egyrészt felgyűjtöttünk valamit az ott élő magyar izraeli állampolgárok, zsidó embere, befogadtak a szívükbe, mindenről meséltek nekünk, és azt mondták, ti zsidóbbak vagytok a zsidónál, mert olyan vállalkozó kedvűnek láttak minket. És volt egy vallási oldala, ugye katolikus keresztény vagyok, és végig azt éreztem, minthogyha az én teremtőm lábnyomában, tehát a Jézus lábnyomában követném, tehát jártunk a Názáretben, a Betlehemben, a keresztelés helyén, ott úsztam a Jordán folyóban, 50 méterre a keresztelőhelytől. Szóval csodálatos élény volt, színe volt, illata. Izrael egy ilyen nagyon masszív élmény volt az életemben. Nagyon, az életem legnagyobb kalandja az a kibucs kaland, 3 hónapja volt, amíg ott, ott az Izrael államban az ottaniak vendégszeretet élveztük. Vendégszeretetét, igen.
0: És hogyan készült a könyv? Tehát a kaland, mikor megtörtént, akkor rögtön utána azokat leírtad. Előtte tudtad már, hogy fogsz írni, és úgy nyitott szemmel voltál.
1: Mi ott mentünk, úgy mentünk ki eleve, hogy úgy jelentkeztünk be egy Negba nevezetű kibucba, ahol volt egy kis szocialista összeköttetésünk, egy kedves prágai barátomnak a rokonai éltek ott, de úgy kezdtük, hogy mi magyarok vagyunk, én újságíró, barátnőm, és azért megyünk, mert szeretnénk élő eleven tapasztalatot szerezni, tehát mi 6 hétig önkénteskedtünk egy kibucban. Az alatt a 6 hét alatt én körbeleveleztem az összes címet, és sok címem volt, mert valakitől itthon kaptam egy térképet, azon az összes Izraelben lévő kibuc fel volt tüntetve. A helyi ismerősök mondták, hogy kibuc Gát, kibuc ez, kibuc elalala, mondtak embereket, oda elküldtük a leveleket, és nagyon gyorsan jöttek a meghívások. Tehát mi aztán innen elmentünk jó néhány helyre, és mentünk Jeruzsálembe, mentünk Eilatra, Akkóba, mindenhova. Szóval mi körbe turnéztuk Izraelt, és hihetetlenül élveztük. Gyönyörű volt, csodálatos volt élmény. Szóval...
0: Na jó, és akkor utána írtad le ezeket?
1: Vagy... Már akkor, tehát
0: Még egyszer mondjátok.
1: A beszélgetéseinket, azokat mindig úgy csináltuk, tehát az volt a technikája a dolognak, hogy vittek a hadarokelbe, megvendégeltek, adtak nekünk enni, utána délután kávé, interjú. És ezt már iparszerű méretekben csináltunk, olyan mennyiségű emberrel találkoztunk, és ebben a szituációban tehát ők az elejétől tudták, hogy mi könyvet írunk, és az nem lehet így, mint ahogy te, hogy mikrofonnal, mert a világ végezetéig szedhettem volna le az anyagot, akkor még nem voltak ilyen segítségek, mint most vannak, hogy hangot szövegé alakít, ez nem volt. Szóval mi jegyzeteltünk. És a jegyzeteink alapján azt az előre megszabott menete, könyvet írunk a kibuci élményeink és az utazásaink alapján Izrael, ezt megvalósítottuk, passz. Ez volt a belépő, és mi álltuk a szavunkat, és utána az gyönyörű volt, nekem volt egy utam vissza, és én felkerestem azokat a helyeket, és letettem a könyveket, és elég sok helyen tartottam könyvbemutatót, és ilyen eseményeket, ahol összejöttek az emberek, és nagyon örültek nekünk, és tudom én 10-20 könyvet azonnal rendeltek, mert az összes családtagnak akartak küldeni belőle. Szóval ez jó volt. Jó volt.
0: Írógépen készültek ezek, vagy számítógépen?
1: Írógépen készült, igen. Tehát én írtam az életemben 2 korábbi könyvet, és mind a 2 írógépen írtam.
0: Hát megvan annak is a maga romantikája.
1: Megvan a romantikája, meg hát hát ha belegondolok, hogy most mennyivel egyszerűbb.
0: Igen. Maga az írás az nálad hogy zajlik, hogy mikor írsz a legjobban, milyen hangulat kell hozzá, vagy megvan az élmény, hazamész, és akkor már készül a könyv egyből, egy halogatod, ugye mondtad, hogy volt egy rész, amikor nem nehezen tudtad folytatni.
1: Az keserves volt. Az elején volt egy ilyen 2-3 hónap, amikor úgy írtam olyan lendületből, ahogy Mozart zenét szerzve. Mint hogyha fölülről jött volna nekem le az ige. Így. Rettentő gyorsan, akkor már a laptopon volt. Nyomtam bele a laptopba, és mintha nem lett volna holnap olyan elánnal. Aztán jött ez a pangás, amikor semmi sem ment, és utána, amikor újra kezdtem, akkor szintén nagyon-nagyon tempósan írtam. Ami engem illet, én korai madár vagyok, tehát reggel tudok legjobban dolgozni. És általában akkor kapok nagy inspirációt. De ha máskor, akkor feljegyzem, és elteszem, és akkor reggel neki látok.
0: Hogy látod most a közeli időszakot? Lesz-e majd újabb könyved esetleg, vagy most ez elég volt, és
1: nekem,
0: most egy darabig hagyjanak békén?
1: Nekem ez menedék most, mert az életem egy fordulóponthoz érkezett, én elvesztettem a társamat, az életem. Ő volt a kőszikla. Ő volt az, akiben maradéktalanul megbíztam, akit végtelenül szerettem, és aki hát egy különleges teremtmény volt. Graham a társam, és nekem újra kell gombolni a kabátot, tehát újra át kell programozni dolgokat, és az elmúlt év során, tehát amíg befejeztem a könyvet, illetve útjára indítottuk a könyvet, az egy ilyen jó menedék volt. Tehát addig sem attól féltem, hogy meddig tart ez még. Most tudod, mi az érdekes, Zani? Az az érdekes, hogy mindent azt kérdezik, mikor jössz haza? Van ez a szám, hogy you are the reason, Callum Scott-tól. Hát ő volt az ok. Én miatta mentem oda. De azzal rá kellett jönnöm, hogy én felépítettem ott egy életet magamnak, és ebbe a csodálatos házba, ami kicsit már a beszélgetést elején, illetve akkor, amikor még be se kapcsoltad a magnót, erről beszélgettünk, hogy én egy több mint 400 éves házban lakom, ahol én vagyok az egyik idegenvezető és lakó, és szerelmes vagyok a házba. Szóval ott van nekem a ház és a házbeli feladatok, és most olyan vagyok, mint a versenyáruháznak volt egy neon reklámja a 60-as években, egy nadrág, amit két oldalról húztak, három-három ember, és mivel neonból volt, nem szakadt szét, de az én szívem az néha megszakadt, ha belegondolok, hogy ha itt vagyok, az hiányzik, ami ott van. Ha ott vagyok, akkor azt jelentik, ami itt van, tehát ezt valahogy kezelni kell. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz. Az biztos, a párom azt mondta még az utolsó napjaiban is, hogy ő lát engem, hogy 90 évesen is még írni fogok. Tehát nekem az írás, ez egy nagyon jó fájdalomcsillapító, egy olyan tevékenység, amire ha írok, akkor nem sírok, nem gyászolok, akkor írok. És egyszer, szóval ez célt ad, ez értelmet ad, értelmesen élni, ugye ez itt egy nagy dolog. Voltam olyan szerencsés, hogy Viktor Frankl, aki a harmadik bécsi iskola, Freud és Jung után a harmadik bécsi pszichiátriai iskola alapítója és mestere volt, adott nekem egy exkluzív interjút nem sokkal a halál előtt, egy-két évvel, tehát az élete végén. És őtőle sokat tanultam arról, hogy az ember bármit el tud viselni, ha van miért, vagy van kiért élnie. A kiért az most megszűnt, de a miért az itt van, hogy írok, alkotok, dolgozom, és a történeteimmel elgondolkodtatom, vagy gyönyörködhetem olvasom.
0: És akkor ez azt is jelenteti, hogy újabb kalandokra mehetsz, és újabb könyvek készülhetnek.
1: De még mennyire. Ez a jövő ígérete. Ez a lehetőség, és én nem vagyok, én ugyanaz a kíváncsi, életvidám, gyermeki, lelkületű ember vagyok, aki voltam 20 évesen, mikor beléptem a rádióba. És én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen munkahivatás jött az életembe, ami nem kötődik helyhez, sem korhoz. Tehát nem kell fiatalnak lenni, és piacképesnek ahhoz, hogy jót írjak.
0: Tünde T. Guilford, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és sok sikert a könyvhöz, aminek ugye a címe Az utak szépek, 24 történet indulásról és érkezésről, találkozásról és elválásról.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt mára a Média 1, visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és a 14 rádióban is, ahol a műsoraink hallhatóak. Ott minden héten ugye találkozhatnak a műsorainkkal. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, és a könyvnek pedig nézzenek utána és olvassák fel mindenképpen. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Gyógyszerható anyagokat is kiszűr a kis Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a kis Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele, a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük

időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyóvízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízi rendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.

0: Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes pufferterületek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day észettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.

0: rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

0: Új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: Összegyűjtöttük a

Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csaknem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

0: Elindul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkös a helyi növény- és állatvilágról. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint

táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukk kösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúlyi Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

0: Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hírbalaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki: a piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

0: Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány völgyi víztorkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves réteg számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére. Yeah!
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezitláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

0: ne váltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balatonlelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított. Az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?

Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balatonlellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervezése